Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, kellemes éjszakát kívánok önöknek. A Szolvát formációt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékének végzős növendékei alapították. Eleinte kötelező iskolai zenekarként indultak, majd gyorsan átlépték az intézmény falait, és először hazai, majd nemzetközi jazz pódiumokon szerepeltek. Golden Day című dalukat választottuk. Az elektronikus R&B finom női vonalát képviseli Barbara Stahl. Ő van nálunk a kezdésben. Night című muzsikája kezd itt a Jazzy Nightban.

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a 90.9 Jazzin, ez a Jazzy Night. Annak is elérkeztünk ma hajnali utolsó összeállításához, ahol egy klasszikussal szerepel majd a Sárik Péter trió, Sweet Dreams, ez a Eurythmics sikere volt, itt a Nightban Mirtil énekli majd. Aztán érkezik még egy klasszikus, egészen más időszakból, Walter László és Harmat Imre szerzeménye, egy hazai örökzöld, Szívemben bomba van, Sapszon Orsi előadásában hallhatjuk nem sokára. A kezdésben is egy klasszikus, egy egészen más időszakból. Bizé Carmenyéhez nyúlt a Budapest Ragtime Band. És ezzel a válogatással én most búcsúzom, de este 10-től újra várom Önöket a legkülönlegesebb magyar előadókkal itt a Jazzy Nightban. Hölgyeim, jó ét, uraim, jó éjszakát!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. A második legszárazabb áprilist mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. Döntését Facebook oldalán jelentette be. Azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Az új jelölt nevét pénteken hozzák nyilvánosságra. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakulóülés 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, Magyar Péter pedig várhatóan délután 15 órakor teszi le a miniszterelnöki esküt. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság indított vizsgálatot. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közelinek mondható. Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

point, truth crusher will rise.

vívódunk tükrök keresztüzében. Álmainkat felülírja a valóság, de helyébe mindig új álommagokat szór, az öntözést viszont már ránk bízza. A cél is csak egy állomás, amit kergetünk, míg el nem érjük, de addigra már nem is érdekel annyira, megyünk is tovább. Tényleg jó lenne tudni, mit hoz a jövő? Akkor hogy tanulhatnánk a hibáinkból? Ha nem kerülünk padlóra, honnan tudjuk, milyen onnan felállni? Ha minden terv szerint megy, akkor hol marad a spontaneitás? Van, hogy nem jön össze, amit kitűzünk magunk elé, és van, hogy pont erre van szükségünk. Ami miatt sírunk sokszor, attól szép.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. A második legszárazabb áprilist mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. Döntését Facebook oldalán jelentette be. Azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Az új jelölt nevét pénteken hozzák nyilvánosságra. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakulóülés 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, Magyar Péter pedig várhatóan délután 15 órakor teszi le a miniszterelnöki esküt. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság indított vizsgálatot. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelinek mondható. Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. A második legszárazabb áprilist mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. Döntését Facebook oldalán jelentette be. Azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Az új jelölt nevét pénteken hozzák nyilvánosságra. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, Magyar Péter pedig várhatóan délután 15 órakor teszi le a miniszterelnöki esküt. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelinek mondható. Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
0: A hírek után újra! Jazzy zene!

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Zarándi Ákos, zeneszerző. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Sok szeretettel köszöntelek én is téged és a kedves hallgatókon.
0: Nagyon izgalmas és különleges időszak előtt állsz, úgy gondolom én, hiszen új kamara operád, az Anyám hangja szeptemberben debütál majd a Karinthy Színház színpadán. Hát ahogy néztem az erről szóló leírást, szóval azért nagyon sok különböző kérdést vet fel ez a darab. Már csak azért is, mert valahol a pszichológia, a színház és a zene is jelen van benne. De hogyan?
1: Igen, ez mindig az, tehát ez a kis kamaraopera, ez egy kísérlet lesz arra, hogy a színházat, a zenét és a pszichológiát valahogy így összefogja, és ugye, hogy hogyan jött létre ez a mű, ehhez muszáj egy kis előzményt mondani. Én körülbelül 15 éve kapcsolatban vagyok Dobra János karnaggyal, és az ő volt feleségével, Horváth Mária énekesnővel, nagyon sokat dolgoztunk együtt, koncerteken, én János tanulok is mai napig vezénylést magámban, és sok kórusművet írtam már a Tomkins ének együttesnek, amit ugye Dobra János alapított a 70-es években, és ezekben énekelt Horváth Mária is. Volt egy olyan felkérés, hogy egy arany dalciklust írtam, amit Kis Péter barátom kísért és Horváth Mária énekelt, és ezeken az előadásokon találkoztam Dobra Marával, ugye Mária és János lányával, aki Arany János verseket szavalt fel. És így egyre több volt a családdal a találkozás, ugye a családnak már lassan minden tagját ismerem, ugye Mara testvéreivel is találkoztam már, de velük még nincsen szorosabb kapcsolat, és egy pár éve együtt megkértek Mária és Mara, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk valami olyan opera jellegű dolgot, ami hozzájuk kötődik. Tehát ők ugye valóságban is egy anya és egy lánya, ők sokat dolgoztak együtt, és hogyan lehetne egy művön keresztül összefonni a színészetet és a zenét, és erre találtuk ki, hogy akkor a műnek, még mielőtt a témáját kitaláltuk volna, az lesz a legfontosabb eleme, hogy mindketten a színpadon lesznek, tehát Horváth Mária énekelni fog, tehát neki mindenképpen egy énekszólamot írok, és Mara pedig beszélni fog, tehát prózai szerepe lesz, és ehhez találtunk ki hosszas tanakodás után valami témát, aminek az eredménye az lett, hogy egy erősen, ugye, mint említettük, pszichologizáló témát, a traumáknak az átörökítése, illetve a traumák átörökítésének a feloldása lesz a téma. Tehát a szöveget azt Mara írta és írja, és dolgozunk még vele a mai napig. Nagy segítségünkre van a Karinthy Színház dramaturgja, Váradi Szabolcs, aki a szövegnek a szerkesztésében is nagy szerepet kap, és valószínű rendezőasszisztens is lesz a premiéren, és ez a mű tulajdonképpen nem olyan értelemben opera, mint mondjuk a Figaro házassága vagy a Traviata, tehát nincs egy meghatározott cselekmény és szereplők, hanem ebből a szempontból nekem az előző két operámra hasonlít, mert ott is van mindegyikben egy kettősség, ugye a Frida Kahlo operám és a japán témájú Kihashi operám, és mindegyik valahol egy ilyen lélekdráma, ezt tudom talán legjobban találó szóként mondani a műre, és itt a szövegnek a nagy része tulajdonképpen egy közös meditáció, és az anya és a lánya közösen kimeditálják magukból azokat a problémákat, amikről nagyon sokat beszélünk, és nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy a mai rohanó világban mit miért csinálunk. Például most mondok egy nagyon kicsit hülye példát, hogyha én most azt mondom, hogy egy nagyon picit izgulok ezen az interjún, ami egyébként nem igaz, mert tényleg csak egy nagyon picit izgulok, de ennek is oka van, tehát ennek is az az oka, hogy én nem így születtem, hanem ezt a folyamatosan aggódó, izguló énemet, ami nem én vagyok, ezt átörököltem édesanyámon keresztül, az ő szüleink keresztül, stb. Stb. Ugyanilyen problémák, tehát az állandó énkeresés, a traumáknak a torlódása, ezek azok, amik a szövegnek az alapját képezik, és lesznek természetesen kisebb ilyen opera jelenetszerű képek is az operában, amik picit ilyen cselekmény jellegűek, de alapvetően a műnek a végkimenetele az egy ilyen feloldozás lesz, hogy egy dobozba szépen mindenki bepakolja ezeket a már tudatosított, örökölt traumákat, és megpróbálja integrálni és eldobni magától, és egy tiszta lappal indulni. Ez nagyon érdekes, a pszichológia alapvetően engem is nagyon-nagyon érdekel, és szerintem azért nincs olyan család ma Magyarországon, vagy bárhol a világon, ahol ez a téma ne lenne aktuális. Tehát, hogy a tudatosítása bizonyos dolgoknak, hogy az ember miért olyan, és miért viselkedik úgy, ahogy, és ebből ugye általában nem a jót hangsúlyozok, mert ugye nagyon sok jó dolgot is örököltünk, amikről azért kevesebbet beszélünk, de hát inkább a negatív dolgoktól tudunk megszabadulni. Úgyhogy nagyjából ennyi, ami a szöveget illeti.
0: Ezeket kell feldolgozni, ugye ezeket a negatív traumákat. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Zarándi Ákos zeneszerzővel. Jazzy. Együtt vagyunk. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Zarándi Ákos, zeneszerző, akivel új kamaraoperájáról beszélgetünk, melynek címe Anyám hangja, ugye szeptemberben debütál majd ez a darab a Karinthy Színház színpadán. Az előbb elmondtad nagyjából a történetét, nem is a történetét mondtad el, hanem a hátterét,
1: illetve
0: a koncepcióját, így van. És azt mondtad, hogy valahol ez egy lélekdráma? Tehát ugyanúgy ráhúzható ez a definíció erre a kortárs előadásra is, mint az előzőekre? Mert hogy nincs valójában műfaja, valahol a színház zene és pszichológia határterületén mozog.
1: Igen, és én ezt nem is tartom feltétlenül rossznak, hogy ezt nem lehet beskatujázni, mert nem szeretek olyan műveket írni, amik ilyen nagyon beskatujázhatóak valahova, valakiknek, mert azok egy picit az alkotói szabadságot mindig roncsolják, és igen, szóval nem tudom megmondani, hogy ez pontosan micsoda. Az előző két operámat is párhuzamba szoktam vonni egy nagyon nagyszerű magyar művel, itt mindig hangsúlyozom, hogy nem a műnek a zsenialitásával, hanem inkább a felfogásával, tehát úgy, ahogy a Kékszakálú herceg vára se egy olyan opera, mint amik a 19. században meg azelőtt voltak leginkább, hogy van egy történet, hanem az is egy lelki folyamat, egy lelki dialógus. Ebből a szempontból tudom akár ezt is hozzá hasonlítani, és az előző színpadi műveimhez is.
0: Ugye most még a zenéről nem is esett szó.
1: Igen.
0: Mitől opera?
1: Igen, most a zene, igen, ez egy nagyon fontos kérdés, ugye, hogyha az ember 2025-ben zenét ír, hát arról is estig lehetne beszélgetni, hogy milyen országban, milyen fajta irányzatok vannak, vagy nincsenek. Ugye az opera az megint egy ilyen nagyon kérdéses dolog. Ennek a műnek a zenei világát, amikor kérték, hogy határozzam meg, amit eleve nem annyira szeretek, de leginkább úgy tudnám megmondani, hogy így a határmesdjén mozog a kortárs operának, a színházi zenének, ami egy ilyen kliséket is alkalmazó, ilyen karakterzene, és egy picit a minimál zenének, ami ugye Steve Reich nevéhez köthető leginkább, de nagyon sok amerikai minimál zeneszerző írt például operákat ilyen stílusban. Tehát így tudnám bekategorizálni. Azt gondolom, hogy vannak benne nagyon teátrális és triviális részek, amiket úgy érzek, hogy azokban a szituációkban, például egy balettintézetben játszandó rész, hogy ott azok nagyon is indokoltak. Ettől függetlenül próbáltam nem az olcsóságra menni, hanem kifejezni magamból azt, ami van. Én bármilyen műírásáról van szó, az jellemző rám, és ez nem jó vagy rossz kérdése, hanem ez csak egy tényközlés, hogy én nagyon sokféle nyelven tudok megszólalni, aztán el lehet dönteni, hogy az milyen, és itt is próbáltam ezt a sok színűséget használni, de természetesen csak úgy, hogy magamon átitatva, és hogy az belőlem jöjjön.
0: De nagyon szereted a határ műfajokat, nem?
1: Igen, ez így van, igen.
0: Kik az alkotótársaid?
1: Tehát ugye a alkotók, mint a műnek az alkotói, ugye én írtam a zenét, és Dobra Amara a librettót, nagyon fontos szerepe lesz Old Tamásnak, aki rendezni fogja, és a rendezőasszisztens dramaturgnak, Váradi Szabolcsnak. Itt, mielőtt felsorolom az előadó és közeműködő zenészeket, itt hadd mondjam el, hogy ugye mostanában tudjuk, hogy mekkora káosz és bizonytalanság uralkodik az egész színházi és zenész világban, úgyhogy ilyen bizonytalanító faktorok vannak, de a Karinthy Színház vezetősége részéről nagyon látom a lelkesedés és a szándékot ennek a bemutatójára. Reméljük, hogy nem fog semmi közbe jönni, ezt gondoltam, hogy így elmondom. De az színpadon lévő előadók, tehát ugye Dobra Mara az egyetlen, aki mint alkotó és előadó is részt vesz, ő fogja prózai részt mondani, mint a bébi, tehát hogy a lány, és mint konferencié, tehát ő egy ilyen kettős szerepbe bújik. Ugye Horváth Mária lesz az anya, aki végig énekelt szerepet fog teljesíteni, és ezen kívül a zenekar az öt tagú, van benne egy zongora, egy harmonika, egy basszusklarinét és két ütőhangszeres, akik mindenféle hangolatlan ütőhangszereken játszanak, és a dallamhangszer az a xilofon. Még ugye az, hogy pontosan kik lesznek, nagyon-nagyon szeretném ezt már véglegesen tudni, de még ez nem biztos, hogy így lesz. A tervek szerint Kis Péter fog zongorázni, Szűcs Péter fog basszusklarinétozni, és Szacker Zsanett harmonikázni, az ütőszólamokat még nem tudom. Egyébként a következő témánkba ez át lehet fédelni Kis Péterrel és Szűcs Péterrel, hogyha majd a bakui kortárzenei napok szóba jönnek.
0: Ez jön a folytatásban. Jövünk vissza Zarándi Ákos zeneszerzővel.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Budapestre is indul hamarosan. Ugye meghívást kaptál a 4. Bakui Kortárs Zenei Fesztivál programjárba. Itt mi hangzik majd el? Hiszen ha jól tudom, akkor egyébként a te egyik művedet is meg lehet majd hallgatni.
1: Igen, tehát 2026 májusában lesz 4. alkalommal megrendezve a Bakui Kortárs Zenei Napok. Ezúttal egy magyar, főként magyar tagokból álló új ensemble fogja előadni a 2007-ben írt Sextet című kompozíciómat. De mielőtt elmondanám, hogy ez hogyan jött létre ez az együttes, ki ennek a vezetője, és én hogyan kerültem vele kapcsolatba a legelső Bakui Kortárs Zenei Napokon, muszáj elmesélnem, hogy Benes Szilárd, klarinét művész, aki nagyon sok ideig Grazban ért, az ő vele való szakmai kapcsolatom és barátságom a megalapozója ennek az egész dolognak. Én az elmúlt 20-25 évben a legtöbb művet klarinétra írtam, elmondhatom, hogy Klenyán Csabától Szűcs Péterig nagyon sok nagyon híres klarinétos játszott a különböző szólóműveimet, versenyműveimet, és ezáltal megismerkedtem, már pontosan nem is tudom mikor, Benes Szilárddal, aki kért tőlem egy szóló klarinét darabot, majd azt a darabot, amelyet Kis Péternek és Szűcs Péternek komponáltam, ez egy gamelán ihletettségű kamara mű, ezt eljátszotta 2016-ban Grazban egy japán zongoraművésznővel, majd pedig az első Bakui Kortárs Zenei Fesztiválon 2023 májusában egy azerbajdzsáni zongoraművésznővel, és ez az első alkalom, amikor Szilárd kapott igazából meghívást, én úgy kerültem oda, hogy ők beválasztották, ő, meg ez az azerbajdzsáni csapat, ezt a darabot, hogy játsszák el. Az egyik koncert, az csak Szilárdról szólt, ahol többségében magyar kortárs műveket játszott, egy-két külföldivel kiegészítve, és az egész fesztiválon az ő koncertjét emelték ki a legjobban, elmentünk a tévébe is interjút adni, egy nagyon szép kritikát kaptunk, nagyon sok gratulációt, és Szilárdot azóta minden évben meghívják, ő különböző osztrák kamara együttesekkel volt kint már, és most kitalálta, hogy alapít egy új együttest, ez a C négyzet, E négyzet, ami tulajdonképpen célként tűzi ki, hogy a világ minden tájáról kamara műveket adjon elő, és ezen a koncerten is lesznek mexikói, német, svájci, azt hiszem művek a magyar művek mellett, és nagyon nagy izgalommal várjuk. Külön érdekesség még, hogy azt én eredetileg Kis Péternek és Szűcs Péternek írtam, akik most ebben a Benes Szilárd által alapított együttesben fognak játszani, ugyanúgy Bakuban. Tehát ezt azért meséltem el, hogy így mennyire összeérnek a dolgok, és amit még nagyon fontos elmondani, hogy a zenei vezetője ennek az egész fesztiválnak egy azerbajdzsáni zeneszerzőt, úgy hívják, hogy Türker Gasimzade, nem tudom, hogy jól mondtam meg ki a nevét, ő egy nagyon kiváló zeneszerző és egy kiváló szervező, és az egyik koncerten csak az ő művei fognak elhangzani, és ez a magyar együttes, amit Benes Szilárd alapított, is részt fog venni ezen az esten. És az egész fesztiválnak a célja az, hogy ugye a nemzetközi kapcsolatokat, különösképpen a magyar és az azeri zenei kapcsolatokat elmélyítsék. Még azt is megemlítem, hogy azon a fesztiválon, amikor először voltam, ott volt egy ligetinek szentelt est, ahol elhangzott a ligeti zongora verseny egy Németországban élő azerbajdzsáni zongora művésznő előadásában, és hát az egészen kiváló élmény volt nekem magyarként hallani, ahogy ez a nem könnyű, azt hiszem elmondhatjuk, nem könnyű remek mű ott megszólalt.
0: Workshopot is tartasz ezen a fesztiválon.
1: Igen,
0: témában?
1: Ez a workshop, ez még egy picit kérdéses dolog, hiszen a előadó művészek is úgy vannak meghívva, hogy tehát a nyitókoncert utáni napon, mert ugye a mi koncertünk lesz az egész fesztivál nyitókoncertje, majd lesz egy olyan nap, ahol az előadó művészek is tartanak workshopot, és valószínű én is,

0: ahol beszélni fogok, vagy a szeriális műveimről, vagy pedig az operáimról. Úgyhogy igen, ilyen is lesz ez a része, és nagyon izgalmas lesz.
1: Hamarosan tehát indulsz Bakuba, de hát ismerős terep már ez számodra, hiszen nem először történik.
0: Igen, igen, igen.
1: Zarándi Ákos, zeneszerző a vendégem. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
2: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Az Intermezzo vendége Zarándi Ákos, zeneszerző, akinek új kamaraoperája, az Anyám hangja, szeptemberben debütál a Karinthy Színház színpadán. Ugye ez egy különleges előadás, nem is kategorizálható, de azt te nem is szereted. Valahol a színház zene és a pszichológia határán mozog. De mit gondolsz, hogy akár a színház, akár a zene, a kortárs zene, milyen eszközökkel tud hozzájárulni ahhoz, hogy mondjuk traumák felszínre kerüljenek, és megoldást találjanak, ugye ez a lényeg, tehát hogy valahol a pszichológia módszereit is használják. Ez hogyan tud megtörténni?
1: Ez nagyon jó és egy komplex választ igénylő kérdés. Én azt gondolom, hogy eleve már a színház is külön, meg a zene is külön, sokan nem biztos, hogy egyetértenek ezzel, de kellene lennie egy olyan funkciónak, hogy az ember lelkét egy picit ápolja és gyógyítsa. Például, hogyha megnéz valaki egy Shakespeare drámát, akkor látja, hogy ott milyen konfliktusok vannak, meghalnak emberek, valaki gonosz, aztán megbűnhődik, stb. És akkor valamelyest az igazság győz, vagy nem győz, és akkor ebbe az ember beleképzeli magát, és akkor ettől egy picit jobb lesz neki. A különböző zenéknek is van ilyen funkciója, gyógyító funkciója, amikor valami traumatikus élmény alapján megíródik egy hosszú zenedráma, és akkor a végén van egy feloldozás, tehát ezek már önmagában szerintem hordozak ilyen funkciót. Ez az eset egy picit speciálisabb abból a szempontból, hogy itt konkrétan ki van mondva, konkrétan be van mutatva, hogy egy anya és egy lánya között milyen traumák voltak, és ezek hogyan öröklődtek, és igazából ennek célja is ennek a darabnak, hogy az emberek egyrészt ne csak azt lássák, hogy másokkal is történik ilyen, hanem egyfajta ilyen segítést vagy megoldást kínáljon, hogy nagyon leáltalánosítva mondva, hogy ezekkel szembe lehet nézni, és meg lehet küzdeni. Ugye nagyon sok ilyen irányzata van a pszichológiának, ami azt mondja ki, hogy az embernek nem szabad azonosulnia azzal a nagyon-nagyon hosszú és sokáig, sok generációra visszamenő traumával, amit öröklött. És ugye ezt már nagyon sok kísérlet bebizonyította, hogyha az ember tudatos él, és nem menekül el a problémák elől, és látja, hogy más emberek is küzdenek hasonló, vagy még nagyobb problémákkal, akkor az emberek elkezdenek beszélgetni, kommunikálni, segíteni egymásnak, de a legfontosabb a tudatosítás, tehát ez az én életemben is most konkrétumok nélkül, de nagyon sokat segített, hogy hány dolgot csináltam tudattalanul, nem jól, rosszul, jöttek a visszajelzések, és volt bennem egy ilyen érzés, hogy ez nem is én vagyok, ez az a kognitív diszonancia, hogy én ezt nem akarom csinálni, tehát eljut valami, hogy ezt én miért csinálom így, miközben én ezt nem akarom csinálni. És el lehet jutni nagyon sokféle módszerrel oda, hogy addig-addig kell piszkálni, felszínre hozni ezeket a dolgokat tudatosan, ez egy nagyon egyszerű példa, ugye, amit a darab kínál, hogy az édesanya annak ellenére, hogy szereti a lányát, és felneveli, és mindent megad neki, ő benne az a kép van, hogy mindent jól csinál, aztán kiderül, hogy mégse, és ez minden esetben elmondható, és sose vádolható egy édesanya azzal, vagy a legtöbb esetben nem vádolható, hogy ő valamit nem csinált jól, de mégis kiderül, hogy bizony valami nem úgy sikerült, ahogy ő esetleg akarta volna. És ennek mi az oka, hogy ő se nézett szembe azzal, hogy amit ő csinált nem jól, az nem azért van, mert ő úgy született, hogy nem figyel eléggé oda, vagy gonosz, vagy rosszat akar, hanem azért, mert nem volt tisztába azzal, hogy azok a működtető erők, amik ugye ez a kommunikációs stílusok, nagyon sokféle dolog van, vagy az elhanyagolás, vagy bármi, amik kárt tudnak okozni egy gyereknek a lelkében. És ugye ilyenkor mindig hozzá kell tenni, hogy most ezek a negatív dolgok, tehát azért sosincs olyan, hogy valaki csak ilyet kap, tehát mindig hozzá kell tenni azt a sok jót is, amit egy átlagos ember ugye kap a szüleitől, vagy az édesanyjától. De attól még nem szabad tabusítani azokat a dolgokat, anélkül, hogy ítélkeznénk egy szülő fölött, hogy igen, jött nagyon sok olyan dolog, amit ő is tudattalanul csinált, és ezeknek a felhozása, kimondása, processzálása hosszú idő, nehéz folyamat szerintem, de hogy nem lehetetlen. Tehát van egy ilyen nem is titkolt célja ennek a bemutatónak, hogy Ebben azért még akármennyire sokat beszélnek már ilyen témákról, de azért még mindig nincs benne úgy a köztudatba, hogy ez kommunikációval, most direkt nem akarom azt mondani, hogy terápiával, mert nem kell odáig eljutni, hanem tudatossággal nagyon sok mindent meg lehet oldani, hogy az ember ne szorongjon. Igen, ebben az operában is, hogy annyi ember érez egy ilyen indokolatlan szorongást. Ez még nem kell, hogy depresszió legyen, vagy pánikbetegség. Nem érzi jól magát, és nem tudja, hogy miért. Mert ott lent a tudatalattiba be van zárva egy csomó dolog. És azok, hogyha feljönnek, azokkal ugye szembe kell nézni. Nem mindig könnyű szembenézni, de hogy én az ismeretségi körömben is, meg nagyon sok helyen körülbelül csodákat látok, hogy ezzel a módszerrel, ami most remélhetőleg egy picit az opera is lesz, megoldást lehet találni.
0: A jövőben is tervezel hasonló módon operát? Tehát, hogy ezzel a szándékkal, ezzel a céllal, hiszen ez számodra ez egy kimondott, fontos, jelentőségteljes cél.
1: Úgy értve, hogy most konkrétan ez a transzgenerációs probléma torlódás ezzel kapcsolatban nem biztos, de hogy
0: pszichológiára gondoltam.
1: De hogy a pszichológia az mindig ott van, ugye az előző operám a Japán, az Ukihashi, ahol a férfinőnek a kapcsolat, ami egy elég lerágott cson, de ott is van egy ilyen plusz dimenzió, hogy a kelet, a nyugat, a jelen, a múlt, stb. És egy ilyen speciális viszony, tehát nem csak a szerelem, hanem inkább az elmúlás, és valami plusz dolog van benne, mint mondjuk egy 19. századi szerelmi szálban, egy operában. Tehát, hogy mindig nekem ez fontos, hogy legyen valami olyasmi, nem törekszem arra, hogy most én találjam ki a spanyol viasz, de hogy valami személyes, amiben én hiszek, ami segíthet az embereknek oly módon, hogy valamire rávilágít, hogy valamiben megnyugvást ad, hogy igen, nagyon sokféle dolog van, és hát a férfi-nő kapcsolat, visszatérve erre a japán operára, az is egy pszichológiai dolog, meg már csak egy mondat, ha még lehet, ugye a Frida Kahlo opera, az annak a címe a László Frida, tehát két Frida, ott neki egy kettős személyisége volt, kettős énje, amit ő le is festett, tehát ezt nem én találtam ki, ott meg az önmagával való beszélgetés és pszichologizálás jeleníti meg ezt a kettősséget, úgyhogy annak is van pszichológiai vonatkozása, tehát így módon válaszolva az előző kérdésre, igen, ez nekem tudat alatt fontos valahogy. Tehát ezt nem így kitaláltam, hanem valahogy erre áll rá az agyam, és kevésbé hoznak lázba mondjuk a bármilyen korból, vagy országból érkező történelmi csatákon alapuló drámák, vagy mit tudom én.
0: Hát lehet, hogy tudat alatti maga a késztetés, de már tudatos.
1: De tudatos, igen. Most, ahogy így beszélek róla, igen.
0: És hát valahol arról is szó lesz, hogy megváltoztassa a néző életét, igen, valamilyen módon, nem? Tehát, hogy valami változás történjen benne.
1: Igen.
0: Hát még beszélgetnék veled hosszasan, de itt a műsor vége. Jó utat kívánok, sok élményt Bakuba.
1: Köszönöm
0: hiszen
1: szépen.
0: Hiszen hamarosan indulsz, és sok sikert az Anyám hangja című kamaraoperához.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Zarándi Ákos, zeneszerző volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: Jazzy. együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Gyors felsorolásba kezdek, 16 óra 15 perc Felefánt, 18 óra 30 perc Hiperkarma, 14 óra már jóval előtte Budai Pop Duo, előtte egy nagyon nagy futkározás, aztán 4-4-kor Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi gyerekműsora, amit én böngészek, az az Európa Nap 2026 program ajánlata a Szabadság téren, annak örömére, hogy már 22 éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz, itt a Reggeli Expressben pedig az eseményről és a történelemről mesél nekünk Kovács Topercer Katalin, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének helyettes vezetője.
2: Az Európai Bizottság minden tagországban fenntart egy képviseletet, van, ahol többet is, és ennek az a célja, hogy egyrészt kapcsolatot tartson az állampolgárokkal, illetve olyan szervezetekkel, akiknek van fontos tartalmi hozzáfűzőjük az uniós témákhoz, illetve a kormányzattal, és az információ nyilván kétirányú, egyrészt mi is igyekszünk eljuttatni a polgárok felé, hogy mik az európai prioritások, mik az uniós értékek, ezt próbáljuk hangsúlyozni, másrészt a saját, a Brüsszel központba igyekszünk eljuttatni azokat az információkat, amik az adott tagállamban fontosak, vagy azokat az értékeket, vagy fejleményeket, amik fontosak lehetnek egy-egy szakpolitikai kezdeményezés előkészítésében. Az Európa Napnak a története rendkívül hosszú már, 1950. május 9-re nyúlik vissza, és akkor tette Robert Schuman a nyilatkozatát, amelyet ma is az európai egység és béke eszméjének a születésének tekintünk, és ezt a május 9-ét ünnepeljük Európa szerte, külön az összes tagországban, Magyarországon is több helyen, több ponton, több nagyvárosban is szervezünk ehhez kapcsolódóan rendezvényeket, ott azokat az úgynevezett Europe Direct hálózatunk szervezi, és Budapesten pedig az Európai Bizottság, Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament magyarországi kapcsolattartó irodája rendez egy fesztivált, illetve egy futóversenyt együttműködésben a Nemzeti Fejlesztési Központtal és Budapest főváros önkormányzatával. Budapesten május 10-én a Szabadság téren lesz egy egész napos fesztivál, és annak keretében az egyik fő programunk délelőtt pedig egy futóverseny. Egészen mostanáig úgy szerveztük, hogy minden évben annyi kilométert teljesítettek a futók, mint ahány éve tagok voltunk. Idéntől ez megváltozik, és idén nem 22 kilométert fogunk futni, hanem most már berögzítjük a félmaratonos távra, úgyhogy idéntől mindig félmaraton lesz. És ezt a távot akár egyéniben, akár két-három fős váltóban is lehet teljesíteni. Az Európa Élmény Központ egy olyan speciális hely, egy olyan élményeket nyújtó hely, úgy tekinthetnénk, mint egy interaktív múzeum. Interaktív eszközök és állomások segítségével igyekszik bemutatni, hogy hogyan működik maga az EU, illetve az intézmények ebben az egész rendszerben, és ez hogyan befolyásolja a mindennapjainkat, a polgárok mindennapjait. Ezen kívül van egy szimulációs játék is, vagy szerepjáték, ahol a résztvevők európai parlamenti képviselőként vehetnek részt, és megtárgyalnak egy-egy jogszabályjavaslatot, és ott jutnak valahogyan kompromisszumra, és az alapján ott szavazzák meg. Tehát azt élheti át a résztvevő, hogy milyen dilemmákon és nehézségeken kell átküzdenie magát, magának a képviselőnek is, illetve magának a jogszabálynak is, hogy végül egy olyan kompromisszum születhessen, ami mindenki számára valamelyest elfogadható. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon érdekes hely. Ez az élményközpont a hét minden napján látogatható. Idén azért is fontos megemlíteni a fesztivállal kapcsolatosan, nem csak azért, mert ott is ünnepeljük az Európa Napot, tehát ott is vannak játékok, hanem azért is, mert a futóversenyhez kapcsolódóan a rajtcsomagot azt ott tudják átvenni a futók. Május 5-e és 8-a között kell átvenni a Servita téren. A futás napján már nem lehet a Servita téren átvenni a futócsomagot vagy rajtcsomagot. Mindenkit írunk, hogy ne hagyja utolsó pillanatra, de ha mégis azt tenni, nem lehetetlen a dolog. A Szabadság téren is fel tudják venni még a futás előtt, de Szabadság téről indul a futóverseny, egészen lemegy a rakpartra, a pesti rakpartra, a Margit híd irányába megyünk, ott élvezhetik a futók a gyönyörű pesti oldalról a gyönyörű budai panorámát, majd visszatérnek a Szabadság tére, és itt van a fordulópont, tehát a váltópont is, illetve az egyénik meg háromszor futnak körbe. Kicsiktől nagyokig, idősebbekig nagyon sokan vesznek részt, nagyon hamar, pár nap alatt betelt a nevezés, annyira népszerű. Apraja nagyja vannak, nyilván erősebb sportolók is, vannak korábbi olimpikonok is, akik megjelennek, ilyen például dr. Kis Gergely, ő már többször megtisztelt minket azzal, hogy ott futott velünk, és mindenkinek nagyon örülünk, aki részt vesz.
1: Fesztivál ez?
2: Igen, egy fesztiválról beszélünk, A fesztivál egésznapos. Egyrészt várjuk a látogatókat kvízekkel, játékokkal, kreatív foglalkozásokkal, de egyébként koncertek és egyéb ilyen produkciók is lesznek. Kettő színpadunk van, van egy nagy színpadunk, meg egy kisebb. A nagy színpad az a Perger István nagy színpad. Idén egy nemrég elhunyt kollégától neveztük el. Nagyon szerettük és mélyen tiszteltük, és ezzel is ezt a tiszteletet szeretnénk kifejezni, hogy rá gondolunk itt is. A Perger István nagy színpadon a fellépőink a Budai Pop Duo, a Felefánt és a Hiperkarma. Ezen kívül különleges nemzetközi produkciók is lesznek láthatóak, mint például a Dance of Danu, ez egy ír step és magyar nép tánccsoportvezete, illetve ukrán népzenei előadások lesznek. És akkor van egy kis színpadunk, ahol meg a gyerekeket várjuk szeretettel, ez a Pódium színpad, fellép a Buborék együttes, a Majorka Színház, a Veronaki Zenekar, és látható lesz Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi műsora. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy Budapesten, ami Európa szívébe van, rendezhetünk egy Európa napi fesztivált és futóversenyt, hogy együtt ünnepelhetjük azt, hogy Magyarország is 22 éve tagja az Európai Uniónak. Ez egy nagyon felemelő élmény, hogy ilyen gyönyörű helyen lehetünk, és tényleg a magyar parlament mellett fogunk elfutni, a rakpartot élvezni, tehát az egész egy nagyon felemelő élmény lesz. Maga a fesztivál is egy gyönyörű helyen van, a Szabadság téren. Ennek szimbolikája is lesz. Elhelyeztünk a futópályán nagyméretű molinókat, amin olyan képek szerepelnek, amik az európai egységet, az európai összetartozást és értékeket hivatottak szimbolizálni, és egy feliratot is tettünk rá, hogy közös utunk Európa. És ez a mottója is idén nekünk az Európa napi rendezvényeinknek, hiszen büszkén és boldogan állunk ott, hogy ünnepeljük azt, hogy Magyarország is tagja, és hogy ennek az európai egységnek és békének részesei lehetünk. Nyilván minden évben próbálunk olyan témákat behozni, amik számunkra, illetve úgy érezzük, hogy a polgárok számára is fontosak. Tehát idén a fesztivál fő témája a demokrácia, fenntarthatóság, az életminőségünk megőrzésének lehetőségei, a kontinens biztonsága és a versenyképes Európa. És ennek megfelelően lesznek sátrak, vannak az Európai Uniós sátrak, de lesznek egyéb civil, illetve szakmai szervezetek, akik kijönnek sátrakkal, és ilyen témák mentén lesznek megszólíthatóak, illetve lehet tőlük információt szerezni. Sokan vannak, hogyha kijönnek a futóversenyre reggel, aztán ott ragadnak, mert ha jó idő van, jó hangulat van, ez picit esznek, isznak, aztán már jönnek is a délutáni programok, a koncertek, tehát mégis egész nap szórakoztatva van a közönség. Mindenkit várunk szeretettel, mert közös utunk Európa.
1: Ne felejtsék, minden futás bemelegítéssel kezdődik, ez 8:30 lesz majd, és a félmaraton rajtja 9:00 indul annak örömére, hogy Európa nap van május 10-én a Szabadság téren a város közepén, remek zenei programokkal, gyerek elhelyezési lehetőségekkel, én pedig itt elhelyezem a köszönetet Kovács Topercer Katalinnak, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete helyettes vezetőjének, a Reggeli Express vendégének.
3: Jazzy, jazz. Együtt vagyunk.
1: Némi fogadkozás és sóhajtozás után induljon el a Reggeli Express főváros centrikus program ajánlója. Mozgással, a főváros kedvenc sportversenye idén is elstartol, és hozza a jól megszokottat meghódítani gyorsabban a csúcsot, futva vagy két keréken, hogy gyorsabban, mint ahogy a végállomásra befut a kihívó, a hegyvidék legendás gép szörnye, a szörnye fogaskerekű, ez pedig a 21. Előzd meg a fogaskerekűt. Az emelkedőt átlagosan negyed óra alatt megjáró fogaskerekűt azért nem annyira egyszerű legyőzni, mint elsőre azt bárki gondolná, a táv 4 kilométer, és 325 méteres szint emelkedést kell leküzdeni. Indulni lehet szabad kötelező, tehát a kihíváson akár futva, akár kerékpáros kategóriában, úgyhogy tessék borsot törni a fogas orra alá. Az időpont szombat 9:30, tessék regisztrálni, tessék keresni aztokat a kategóriákat, amik önöknek a legjobban passzolnak, és hát csak így a fogaskerekű nevében mondom, hogy bizony ez egy díjazós futás, vagy díjazós kerekezés. Jó levegőt, jó emelkedőt kívánok. Aztán most vissza a művészetekhez. Itt van az idő, hogy túllépjünk végre a cigány vicceken, és vegyük vissza a humor fegyverét, mindez a 8. Nemzetközi Színházi Fesztiválon érthető tetten, és úgy érhető tetten, ha elmondom, hogy ez a Roma Hősök Fesztivál, ami indul az 5-ös 10 művelődési házban, illetve áttér majd a Pince Színházba is. A két helyszínen brit, német, olasz, román, valamint hazai roma és traveller előadók lépnek színpadra, így írják körül angol nyelvterületen a romákat, saját történeteiken keresztül traumáikat és örömeiket osztják meg, miközben közös világunk fontos kérdéseit is fölvetik eredeti nyelven, magyar és angol felirattal, aztán mindig közönség találkozó van, keressék tehát a Roma Hősök 8. nemzetközi színházi fesztivált, illetve keressenek egy rendkívül kedves embert, mindenki tudja, hogy Selmeci György kenyérre kenhető, de hát a legfontosabb, hogy a Kossuth és Erkel díjas zeneszerző, zongoraművész, karmester, operarendező, érdemes művész, nagyon sokoldalú alkotó és bizony elbűvölő előadó és elsőrangú muzsikus. Az est közönsége, mert hogy egy estére invitálom önöket az Óbudai Társaskörbe pénteken este 7-től, nos a közönség a Selmeci féle gazdag zenei világba látogathat el, ahol ott lesz az Óda az anyához, aztán a Kányádi versei mellett még jön a 44. Petrarka szonet, és milyen érdekes, vezénylőként maga az ünnepelt Selmeci György, illetve Selmeci András is látható, hallható és megtapsolható. Ha már születésnap 70, a fene egye meg Kisgyé László és a tárogató Vidám estje, komoly és vidám számvetés 70 esztendőről, például Jódli parádéval, argentin tangó tánccal, szóval meglepetés klarinét produkció is érkezik még a tradicionális jazz világából, de a legfontosabb, hogy nem nagyon szereti születésnapját, de azért engedi, hogy megünnepeljük Kisgyé Lászlót és a tárogatót vasárnap este 7-kor az Óbudai Társaskörben. Fussák ki magukat, fújják ki magukat, és jó szórakozást kívánunk minden programhoz.
0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Mától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Felszólították Ukrajnát, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszéléseket. Több kérdésben, így például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója is. Révész János a szervezet honlapján azt írta, úgy gondolja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mihamarabb feladatának ellátásával. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források elosztási arányát. Az összeg negyedét egyenlő arányban az országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75% a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi. Középszinten több mint 10 000, emelt szinten mintegy 3 000 írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Ma választják meg a Balaton fagyiát. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyaghasználat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke. A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható.
3: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Ketten fogunk beszélgetni, mégpedig a megfigyelési kapitalizmusból, amiben nagyon felkészültél, mert nemrégiben tartottál erről egy előadást. Ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy igazából minket most már mindenki megfigyel.
2: Hát figyelj, én elkezdtem összerakni, van egyébként erről egy könyv, ha valakit ezt érdekel bővebben, Shoshana Zuboff, ő egy harvardi professzor hölgy, akinek a megfigyelési kapitalizmus, sok könyve van, de a megfigyelési kapitalizmus kora van ilyen címen, egyébként magyarul is megjelent, tehát az Osiris kiadónál, ha valakit érdekel egy ilyen elég jó masszív, több mint 500 oldalas könyv, akkor szerintem bele tudja magát ásni ezen keresztül, de hogy azt látjuk, hogy tényleg hihetetlen mennyiségű megfigyelés van. Van, és ez még nem a vége. Tehát, ha most egy nagyon nem olyan távoli, de tőlünk szerencsére távoli példát mondjak, ott van az orosz-ukrán háború, és nagyjából ugye ez alatt az 5 év alatt úgy alakult át az egész katonai technológia, hogyha mondjuk 10 embernél több összegyűlik, vagy mondjuk 3 harckocsinál több, azt gyakorlatilag a műholdak meg a drónok olyan szinten látják, hogy azonnal oda pörkölnek.
1: Tudod mi a döbbenet egyébként, amit mondasz, hogy ha van egy tüntetés, akkor drónokkal az arcokat le tudják egyesével fényképezni kvázi.
2: Tehát ezek az arcfelismerő rendszerek, tehát szerintem nem vagyunk nagyon messze attól, most lehet, hogy ez 10 év vagy 15, de most az emberiség történetében, hogy akár műholdról konkrétan embereket fognak tudni azonosítani. Mert most drónokról, meg repülőgépről ez simán megy. Tehát mondjuk 200 méterről egy drón, ahogy mondod, szerintem a Kossuth téren 90%-os biztonsággal a 90%-át az emberekről megmondja, hogy ő kicsoda. Nyilván, ha megvan a megfelelő adatbázis, ugye a kínaiak ebben vannak. Ugye sok
1: hát
2: mindenben, de ebben
1: tenni
2: is
1: a lábadat,
2: élen hogy járóak, abból, hogy mindenkiről, tehát olyan arcfelismerő rendszereik vannak.
1: 3-4 helyen is lefényképeznek, és egyszerűen utána már csak az alapján azonosítanak belép. És akkor tényleg egészen ijesztő.
2: De most ezen az előadáson egyébként ott poénkodtam a hallgatósággal, hogy mondjanak az életünkben olyan jellemzőket, olyan dolgokat, amit valamilyen módon nem tud megfigyelni valamilyen kütyű és fizetékes, sőt bárkinek, és szerintem, szóval kíváncsiak, akár egyébként SMS-be is írják meg nekünk 20-10-909 a 30-as körzet számra, hogy vajon mi az az életünknek az az eseménye, amit valamilyen kütyűvel, akár egy kamerával, akár egy mobiltelefonnal, akár egy okos órával, tehát tényleg annyi mindennel, tehát utcai kamerákkal, tehát hogy szerintem végtelen mennyiségű cucc van, amivel lehet minket
1: figyelni. Azt esetleg megnézte, de hogy melyik az a ágazat, amire nagyon fog hatni maga ez a megfigyelés, mert ugye szerintem pozitív hatása is lehet, mert például az egészségügyre azért, azt mind a ketten szoktuk mondani, mert mind a ketten azért rabjai vagyunk ezeknek az adatoknak, hogy először Csabának volt ilyen vércukormérője, aztán utána nekem is volt, ilyen a karra felszerelhető, és Csabának is megváltoztatta az életét és az enyémet is. Tehát az, hogy az ember ennyire ismeri a saját adatait, az máshogy eszünk azóta, máshogy élünk.
2: Ugye ezen a konferencián a Meskó Berton is előadott, aki ennek egyébként világszinten az egyik legelismertebb szakértője, és hát ő nagyon régóta mondja, hogy egyszerűen meg fogja változtatni az egészségügynek a működését, rengeteg adat keletkezik rólunk. Én most itt mondogattam már neked, hogy a korábbi órám az bekrepált, és egy újat vettem, egyébként olcsóbbat, mint ami a korábbi volt. Olyan mennyiségű adatot tart rólam nyilván, tehát, hogy most direkt megnyitottam, hát az, hogy a púzus számot mondja, kalóriát, HRV, nem tudom, tudod, mi az a HRV, az valami Heart Rate Variability, aztán nyilván lépés, emelet, az, hogy milyen a légzés gyakoriságom, ezt így folyamatosan, VO2 max.
1: Azt is tudja mérni.
2: Aztán valami alvási pontszámot ad, az éjjel 58 volt az alvási pontszáma.
1: Az
2: gyenguska, igen. Tegnap este 68, vagy tegnap előtt, tehát egy nappal. Aztán mond fitnesskort, body batterit, aztán véroxigén szintet, azt is mér, bár azt szerintem ezekkel a másik kütyükkel jobban. Stressz szintem az jelenleg 12, az azt hiszem jónak számít, nem?
1: Akkor nem izgulsz már.
2: Tehát, nem. A tejsav küszöb értéken futáskor azt mondja, hogy a 148 üt per perc, fogalmam nincs, hogy ez vagy mit jelent. Hát nyilván az ütés per perc, tehát 148 a pulzuson. Majd ezek után megmondja, hogy milyen edzést kéne csinálnom, vagy aerob, vagy igen, azt mondja, hogy a magas intenzitású aerob edzéstestelésből van kevés. Aztán még nem is tudom még miket mond.
1: Meg mondtad, hogy futás közben gyakorlatilag utasításokat ad.
2: Ja, hát az nagyon kemény volt, tehát így hát először is 500 dolgot lehet egy ilyen órán beállítani, és mondom, ez nem a legdrágább cuccot vettem, messze. És akkor az elején mondta az első futásnál, hogy akkor ő most azt javasolja, hogy menjek egy ilyen 30 percre, oda jó, oké, haladjunk, rá kattintottam, és kiderült, hogy ő komolyan vette. Na most emelkedőn elkezdtem ugye 60 pluszosan futni, hát nyilván már nem 5 perces kilométereket futok fölfelé, majd egyszer csak így 2 perc múlva elkezd nekem így rászkódni az óra, meg elkezd pittyegni, és azt mondja, hogy lassan futsz. Mondom, anyád. Majd futok 2 percet tovább, még mindig felfelé futok terepen, megint pittyeg, megint rászkódik, lassan futsz. És képzeld, egy órát futottam, és ezt legalább 30-szor megcsinálta. Hát ennek az órának az az igazság, hogy elég drága volt ahhoz, hát sajnáltam volna, de közel álltam hozzá egy pillanatban, hogy behajítom a bokorba, hogy hagyjon már békén. Aztán utána persze ChatGPT-vel megtudtam, hogy hol lehet átállítani, ezt még egyszer ne csinálja velem. De például reggel felkelek, és ilyen kis reggeli jó tanácsok. Első nap még az volt, hogy higgyél magadba. Hát oké, rendben van. Másik nap, ki az ágyból? Harmadik nap, ki az ágyból? És akkor minden reggel valami koelós izét nyom nekem, hogy valami jó, hogy higgyél magadba, meg ezek, tehát ilyen nagyon.
1: Egyébként én nekem is volt ilyen, amikor felrakták ezt a vércukormérőt, akkor például engem éjszaka felébresztett. De mi a pitli van, hát hány óra lehet, nézem hajnal 2, hogy alacsony a vércukorszintem. Alacsony a vércukorszintem. És
2: vércukrot, ez pedig vércukor. Ja, ugye, igen,
1: a vércukormérő. A vércukormérő, amikor rajtam volt, tudod, és rájöttem arra, hogy valószínűleg nekem sokszor alacsony a vércukor szintem, és akkor hát lementem enni, de innentől kezdve tudom, hogy akkor nekem azért nem jó, hogyha nagyon keveset eszem.
2: Este. Na ez igen, érdekes. Igen. Nekem például biztos, hogy nem szabad. Na azt mondja, ez a megfigyelési kapitalizmusnak, hogy az a lényege, hogy mindent megfigyelnek rólunk, és tulajdonképpen ennek kapcsán próbálnak mindent rólunk eladni. Ugye én aztán egyébként azzal kezdtem az előadást, hogy egyébként mit csodálkozunk, mert hogy a kapitalizmusnak az a lényege, hogy a kapitalisták profitot akarnak csinálni, ez mindig is így volt, egyébként ezt már Marx is megmondta, hogy mi, akik a Marx Károly Közgazdaságtudomány Egyetemen olvastunk, velünk még olvastattak, és hát tényleg, ha belegondolunk, hogyha gyerekmunkát kellett csinálni, a gyarmatosítani kellett, népeket kiirtani, a monopóliumot kellett, ha a környezetet kellett agyonszennyezni, szóval a bugyuta reklámmal akartak, tehát a kapitalisták ezt mind megcsinálták, és vagy az állam, vagy mi valamilyen módon ennek ellenálltunk, most az, hogy megfigyelnek minket, és amikor például az, hogy te az egéren milyen gyakran és milyen sebességgel kattintasz, abból már le tudják vonni azt a következtetést, hogy te vajon azokat a termékeket, amiket néztél a neten, az melyik az, amit te igazából akarod?
1: Jött egy válasz, jött egy ugye SMS-ne. Arra azt mondta, hogy fizetsz egy sört, hogyha mondanak valami olyat, amit nem tudnak megfigyelni, és azt mondja, hogy a gondolatainkat. Na. De valójában a gondolatainkat is megtudják, mert azzal, hogy te nézed azt, hogy például mit vásárolnál meg.
2: Hát meg egyszer mit olvasol.
1: Meg mit olvasol, az valójában akkor már a gondolataidat is megfigyeli.
2: A social médián melyik posztra hogyan reagálsz, melyiket lájkolod, melyiket nem lájkolod, melyik az a poszt, amit hosszan nézed, melyik azt, amit azon alá tekelsz. Tehát megint én például soha nem kapok macskás videót. Tehát konkrétan. Tehát, uh-huh. Hogy szerintem 10 éve lehetett az utolsó, amit kaptam, mert valószínűleg a rendszer pontosan tudja, hogy engem hullára nem érdekelnek a macskás videók. Cserébe kapok NBA-t, tehát profi kosárlabda videót, Federerről, meg Nadalról, meg a két sorozat, amit egy időben sokat néztem, a Jó barátok, meg a Két férfi és egy kicsi, ebből ezeket a rövid sorcokat, mert tudják. A Temu, mikor először nekem küldött reklámot, az egy kosárlabda volt, és fogalmam nincs, de tudták rólam, hogy én kosarazom, meg érdekel a kosárlabda. Aztán 3 hónapig jöttek a reklámok, nem vettem semmit a Temun, és fél éve nem kaptam Temus reklámot, mert szerintem rájöttek, hogy nem fog venni náluk semmit. Szóval elég jól ismerik a gondolataimat.
1: Igen,
2: is azért.
1: Igen, a gondolatokat is elég jól ismerik, tehát sajnos, bár jó lett volna Csabával egy sörözés, de ez most nem.
2: Igen, milyen könyvet például veszek. Abból is látják, hogy milyen irányba gondolkodok, milyen cikkeket olvasok, milyen média, tehát milyen social médiát, kik azokat, akiket követek, mondjuk akár a Facebookon, akár a TikTokon, akár a, bár TikTokon nem vagyok, ott tudom, ez elítélendő, meg Instán, meg egyebeken, szóval lehet, hogy a konkrét gondolatomat még nem tudják, hogy most ma akkor nem tudom én mit fogok ebédre enni az étterembe, hogy nem tudom én rántott csirkét, vagy nem tudom én pacalpörköltet, de az látszik egyébként, és ez a mi fantasztikus ebben a dologban, és néha riasztó, hogy a nagy számok törvénye alapján rengeteg mindent előre tudnak jelezni. Hát ugye az a klasszikus dolog, de ez már 15 éves történet, amikor megérkezik az ajándékcsomag, és apuka fel van háborodva, mert egy csomó ilyen terhességgel kapcsolatos cuccot hoz, és akkor hát mindenki ki van borulva, hogy mégis miért küldik ezt nekik, amíg a 17 éves lány így kezét tördelve bevallja, hogy hát ő bizony bekapta a legyet, és ő bizony terhes, mert hogy és ő már kezdte nézni az interneten, hogy akkor a babaruhákat, meg egyebeket, és ebből pontosan már az a szolgáltató, aki ez eljutott ez az adat, az már tudta, hogy valaki ott terhes abban a családban.
1: Na most, ha a kapitalizmusra visszatérünk, akkor gyakorlatilag van néhány olyan cég, amelyik azért tényleg előjár ebben az adat megfigyelésben, a mi megfigyelésünkben, akkor ezek a cégek fogják olyan szinten dominálni az egész világot, és olyan hatalmas tudásra tesznek szert, olyan mennyiségű pénzt fognak keresni, és ez már most is zajlik, nem?
2: Hát abszolút mértékben. Ugye eddig arról beszéltünk, hogy a social media, tehát Facebook, Google, Microsoft, Apple, ezek tudják tőlünk a legtöbbet, és ugye ezek a cégek abszolút monopól helyzetben vannak. Mert mindenki egy Facebookon akar lenni, tehát nem akarunk 10 Facebookot és 10 Facebookon fent lenni. Jó, nyilván van az Insta, meg van még már platform, és azért például ott vannak a streaming platformok, zenébe nagyon fura, mert van mondjuk 5 féle, de mindegyiken ugyanaz a zene van, tehát tulajdonképpen tök mindegy, hogy melyikre fizetsz elő. De a filmbe van vagy 7 szereplő, és mindegyiken más filmek vannak, és megőrülsz, hogy melyik filmet melyiken tudod megnézni, és senki nem akar 7-re előfizetni. Tehát tulajdonképpen azt mondjuk, hogy utáljuk a monopóliumot, de valójában például jó lenne egy ilyen féláron, egy rendes filmes monopólium, amin minden film ott van.
1: Ez nagyon érdekes.
2: És most külön-külön egyébként mi vagyunk a Netflixen, az Apple-ön, a Disney-n, az HBO-n, a Sky Showtime, az Amazon Prime, és mondjuk van még egy magyar, az RTL Plus. És mondjuk, ha Broker Marcsit meg akarod nézni, akkor azt csak az RTL Plus-on tudod megnézni, és akármennyit fizetsz elő az Apple Plus-ra, ott csak a, nem tudom én, a Silót tudod megnézni, a Netflixen a Faudát, a Disney-n a Star Wars-okat, és őrüljél meg, hogy most a gyerek, hogyha nem tudom én, vissza a jövőben akarja nézni, hogy elátszál, hol tud megnézni, és arra pont van előfizetésed.
1: És mindegyikre fizess elő 4000 forint. Elő.
2: Tehát valójában én sokkal jobban örülnék neki, ha lenne egy jó nagy monopól helyzetű filmes szolgáltató, minden filme, mint a zenében egyébként, bármelyiket választod, ugyanaz a zene mindegyiken fel van. Én ilyen alternatív magyar zenéken szoktam néha letesztelni, mindegyiken fent van.
1: Igen, ez valójában így van. Az a kérdés persze, hogy mennyire akarjuk azt, hogy ezek a monopóliumok átszőjék teljesen az életünket, és mindent tudjanak rólunk. Tehát, hogy lehet ez ellen védekezni, mert szerintem ezt elvesztette az emberiség, ezt a csatát.
2: Ezt a csatát elvesztettük, és jön egy új szereplő. Az abszolút látom. Egyébként, bár egyébként azt mondják, hogy ezt is be lehet úgy állítani, az AI.
1: Az AI az meg... Hát az, amikor abban a pillanatban, mint bejönnek úgy a lakásba, hogy effektíve már robotjaink lesznek, akik...
2: Hát azok téged is megfigyelnek, igen, majd egyébként. Igen. Meg mint a hűtőszekrényed, igen, meg a villanykörtét, tehát gyakorlatilag minden, az okos otthonod, bár nálunk valami okos otthon van a házba, esetől időnként nyáron elkezd fűteni a padlófűtést, tehát hogy néha így megőrül a rendszer, tehát én még ennek nem nagyon látom a igazából a hasznát, de ugye az AI, mert attól, hogy te milyen kérdéseket teszel fel. Tehát most például, hogyha felteszek valami egészségügyel kapcsolatos kérdést, mindig hozzáteszi utána, hogy az az óra, amit egyébként én most használok, mert az elmúlt egy-két hétben elég sokat kérdeztem az óra beállításaival kapcsolatban, hogy akkor annál az óránál egyébként ez az egészségügyi dolog, ez hogy van. Tehát, hogy már, vagy például utazással kapcsolatban kérdezgettem dolgokat, a nyáron, nem tudom én, Szlovákiába vagy a Tátrába tervezünk menni, és a legkülönbözőbb helyzetekben egyszer csak az jön, hogy igen, és akkor a Tátrában nagyon jó futóútvonalak vannak. Micsoda? Ja, mert hogy ő tudja, hogy én a Tátrába készülök, és akkor már így. Tehát, hogy az AI-nak is, amikor kérdezünk tőle, ebből ő pontosan tudja azt, hogy mire készülünk, és mi van. És persze, ha az AI meg összekapcsolik azt, hogy egyébként foglaltam szállást, akkor ebből pontosan tudják, hogy mi van. Mert a kedvencem azért az, mert azért minden tökéletes, mert itt se lehet. Lefoglalsz egy szállást valahol, megveszel egy terméket valahol, és még hetekig küldik. Tehát nem tudom én, annak az, azt az óra márkát, amit vettem, még mindig tele van vele a számítógép az interneten vele, miközben egy óra kell, megvettem, ne küldjék. Tehát, hogy kidobott pénz.
1: Azt nem tudom, hogy van-e gyakorlatilag valamilyen védelem e tekintetben, hogy aki egyáltalán nem akarja, hogy megfigyeljék. Én nem nagyon vagyok fent semmilyen közösségi oldalon, többek között azért is, hogy nem akarom, hogy ott töltsem az időmet, amikor, de azért még így is azért ránézek, mert be lehet azért úgy is menni, hogy az ember nincs regisztrálva. És tényleg van-e olyan, hogy egyszerűen nem adom magam?
2: Hát szerintem például, hogyha médiát akarsz fogyasztani, ugye a modern médiának, ugye ez is a legújabb fejlemények közé tartozik, hogy a social médián keresztül fog egy csomó dolog jönni, tehát ha te az eredeti forrását akarod annak látni, hogy mondjuk Donald Trump, vagy éppen Magyar Péter mit mond, akkor már nem feltétlen azt a régi Main Street médiát olvasod, ahol elmennek egy sajtótájékoztatóra, vagy csinálnak
1: tehát
2: egy interjút.
1: Tehát megkerülhetetlen, nincs mese.
2: Hanem a Donald Trump posztol a True Social-ra, és ha az eredeti forrását akarod látni annak, hogy ő konkrétan mit mondott, akkor meg kell nézned az ő saját közvetlen posztját, ahol mondjuk akár csak két mondatban azt mondja, hogy most halál az összes iráni, nem tudom én, gazemberre, és lebombázzuk iránt. És aztán ez érdekes, mert mondjuk olvasod más, hogy mit mondott Donald Trump, és akkor lehet, hogy azt gondolod, hogy 10 percig beszélt, vagy egy fél órát valahol, és megnézed, és valójában két mondat az egész.
1: Egyébként valójában...
2: És ez a magyar politikára is egyre inkább jellemző, hogyha az eredeti forrás, az nagyon sokszor egy Facebook poszt, hogy éppen mit mondott az új miniszter, vagy mit mondott a régi miniszterelnök, az új miniszterelnök, és utána persze aztán majd lehet elemezni, meg lehet gondolkodni, és akkor jönnek a régi médiák, akik hosszú elemzéseket írnak arról, hogy most mi lesz az oktatással, a gazdasággal, vagy nem tudom, éppen a közbiztonsággal, de hogy az eredeti forrása sokszor a híreknek, az most már social media, tehát ha azt meg akarod nézni, akkor nagyon
1: muszáj, ezentől. Muszáj fent lenni, egyébként tényleg így van meg az AI-jal, ahogy mondod, az egyszer megkerületetlen, velem is történt egyébként olyan, hogy az AI-tól kérdeztem ezt azt egészségügyi probléma kapcsán, és elmondtam, hogy hát de ide megyek, meg ez a munkám, meg így csinálom, úgyis akkor elkezdett nekem beszélni, és rájöttem arra, hogy ő azt hiszi, hogy én férfi vagyok, és mondtam neki, hogy de hát én nő vagyok, és tudod, mit mondott? Ezer bocsánat. Ezer bocsánat, és akkor elmondta, hogy ő miért gondolta azt, hogy én férfi vagyok. Tényleg nagyon, nagyon
2: és
1: érdekes.
2: És miért?
1: Hát azért, mert hogy ennyi mindent csinálok, meg ide megyek, oda megyek.
2: Ja, hogy te ilyen
1: túl buzgó vagyok. Igen.
2: És úgy gondolta, hogy
1: úgy gondolta, hogy ez férfi lehet, igen.
2: És akkor még nem tudta, hogy például a balettet szereted, meg nem tudom,
1: Ezek még nem jöttek elő, csak ugye egészségügyi probléma volt, és hogy miért lehet ez az egészségügyi probléma, hogy hogy telik egy napom, és akkor elmeséltem, hogy telik egy napom, és akkor ebből ő ezt mondta le, hogy férfi vagyok.
2: Ez a megfigyelési kapitalizmus, tehát hogy egyszerűen a szolgáltatók, akik el akarnak nekünk adni valamit, rengeteg adathoz hozzáférnek rólunk, és ebből tulajdonképpen nagyon sok mindent előre tudnak nagy biztonsággal jelezni, hogy nekünk mire van szükségünk. De... És hogy mi

0: tehát mennyire védik az adatainkat, mennyire hagyják, hogy monopól szereplők abszolút visszaéljenek a monopól helyzetükkel, és azért erre láttunk már jó néhány példát, plusz ők tudják valamilyen módon befolyásolni azt, hogy ezek a platformok ugye a politikára is hatással vannak. Hogyha belegondolunk, hogy az elmúlt években Romániában érvénytelenítettek egy elnökválasztást azért, mert a social médián keresztül volt beavatkozás. Hát azért, hogy mondjam, ez egy kérdés. Ma nincs olyan választás a világon, beleértve a magyart, az új-zélandit, a csilleit, ahol ne lenne az egy kérdés, hogy a social media, meg az interneten keresztül az, hogy az algoritmusokat hogyan csavargatja a Zuckerberg, az Elon Musk, vagy éppen nem tudom én a Google, ez hogyan fogja befolyásolni a választásokat? Mert hogyha te minden Google keresésnél, nem tudom én, a piros pártra akár csak nagyon ügyes manipulációs dolgokat kapsz, vagy a zöld párt, vagy a kék párt, vagy a fekete párt, most direkt nem konkrét politikai irányzatokat mondok, ezzel láthatóan befolyásolni lehet, és például a Brexit, hogy az a szavazás úgy dőlt el, az egyik nagyon fontos, az egy nagyon jó film, az a cím, hogy háborúban mindent szabad, hogy hogyan használták fel a social médiát, hogy azok, akik soha nem szavaztak az előző 100 évben, de már Facebookon fenn voltak, ezeket hogyan befolyásolták arra, hogy Brexit kell, Brexit, Brexit, Brexit, és miután nagyon pici volt a különbség, és simán ezen múlhatott a Brexit, hogy a social médiában hogyan lehetett befolyásolni az embereket. Szóval, hogy a politika és az adatainkat hogyan védik meg a politikusok, és szerintem az utolsó, hogy maguk a politikusok milyen példát mutatnak nekünk.
1: Nagyon
0: tehát,
1: érdekes.
0: Hogy elmebeteg posztokkal bombáznak ők is minket, és nem csak a, nem tudom én, a reggeli kukoricapehely termelők küldenek hülyébbnél hülyébb reklámokat nekünk, hanem hogy a politikusok is milyen információval bombáznak minket, szerintem ez mind befolyásolja.
1: Igen, de ne úgy
0: dolgot.
1: Védjenek meg minket, ahogy a GDPR-ral csinálták, mert annak gyakorlatilag csak annyi volt, hogy 3 évig dolgozott rajta a minden okos ember.
0: Az ügyvédek jól kerestek
1: nagyon
0: rajta.
1: Nagyon jól kerestek, az összes tanácsadó ezzel dolgozott. Tényleg mással is foglalkozhattak volna 3 évig, és a eredménye az lett, hogy rábökünk arra, hogy igen. És senki nem tudja, amikor tudod, amikor megkérdezik, hogy használhatják az adatainkat, akkor elfogadom, igen, és nem tudjuk, hogy az adatainkkal mit csináltak továbbra is. Ha azt mondom, hogy nem, akkor sem tudom, hogy mit csinálnak az adataimmal. Senki nem ellenőrzi, hogy egyáltalán használják-e. Tehát, hogyha így védenek meg minket, hogy mindenféle szabályokat hoznak, amiket aztán nem ellenőriz senki, akkor szerintem ennek semmi értelme.
2: Jazzy. Együtt vagyunk. Get down.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 8-án reggel 7:30. SMS és Viber számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál kivételesen egyedül Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. Hát tegnap kicsit ránk ijesztős, záporos, erős, szeles időjárás volt, és most megint elképesztő felmelegedésnek lehetünk tanúi. Holnapra képzeljék el például Budapesten és környékén az időkép információi alapján még az UV riasztást is kiadták, mert hogy nagyjából 27-28 fok körüli hőmérséklet várható, tehát holnap szombaton UV-riasztás is lehet 27-28 fok körüli hőmérséklettel. Na de hogy az adásban mi várható? Hát nézzük, 7 óra után azzal foglalkozunk, hogy az ELTE-n kutyák segítik a stresszoldást a vizsgaidőszakban. Bodonyi Esztert, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levértár közönségszolgálati osztályának vezetőjét hívjuk telefonon. Aztán 7:30 után témánk, hogy képzeljék, ma van a magyar fagylalt napja, ezzel egyébként részletesen is foglalkozunk majd. Sőt, önöket is megkérdezzük majd a kedvenc fagylalt fajtáikról. A lényeg, hogy ma féláron fagyizhatunk több száz helyen az országban. A részletek kapcsán Nebehaj Vandát, az Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány alapítóját hívjuk telefonon. Aztán 8 óra után egy izgalmas beszélgetés, mert hogy arról lesz szó, hogy vajon miért nem jut el a magyar megtakarítások jelentős része a gazdaságba. Vendégünk Karagics István lesz, a Blossom Capital alapító igazgatója. Aztán 8:30 után egy másik nagyon fontos téma, a gyerekgyógyítás. Ennek fontosságáról beszélgetünk dr. Tamásné Bese Nórával, a Bethesda Gyerekkórház stratégiai igazgatójával. 9 óra után a ma reggel megjelenő friss áprilisi inflációs adatokat Török Zoltánnal, a Raiffeisen Bank vezető elemzőjével veszük górcső alá. Aztán 9:30 után egy művészeti téma, pontosabban a Margit-szigeti Szabadtéri Színpad egyik fontos programja, a Vasovszky Szimfonik koncertje lesz a középpontban, erről beszélgetünk majd. Szóval ez a napi kínálat, meg persze rengeteg jó és izgalmas zene, hogy azt a jazzin megszokhatták. Mindjárt a Business Class elején érkezik Barry White, a rossz fiúból lett csodás hangú jó fiú, aki 16 évesen gumilopásért a börtönt is megjárta, és ott bent jött rá a rácsok mögött, hogy a kemény munka sokkal kifizetődőbb. Ez tehát Barry White és a Te vagy az első, te vagy az utolsó, te vagy a minden, itt a 90.9 Jazzin.

0: Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel itt a Jazzin.
1: A Business Classban pedig Pachman Péter köszönti önöket. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. Egy 253-as végű telefonszámról kérdezi az egyik hallgatónk, hogy a csütörtöki adás megye. Nem, ma határozottan péntek van. Mondhatni azt, hogy jön a hétvége, és megyünk bele, ahogy az adás elején is mondtam, az egészen elképesztő és igazi nyári időbe, sőt, még az UV-riasztást is kiadták holnapra, mert hogy 27-28 fok lehet itt Budapest környékén, szóval határozottan a pénteki adás megy. A mai adás itt élőben a Jazzin, és ahogy említettem önöknek, ma van a Magyar Fagylalt napja. A Fagylalt napot képzeljék el, Magyarországon a torkos csütörtök mintájára hozták létre, és egyetlen célja a fagyizás élvezete és a kellemes akciókban való részvétel volt. Érdekesség, hogy azért erre a napra tették, tehát május 8-ára, mert a dátum az 5. hó 8-a, ugye római számmal egy V-vel írva az 5. hó, meg a 8-as ugye egy kerek szám, vagy hát két kerek gömb egymás alatt fölött, szóval a római V formázza a tölcsért, a 8-as szám pedig a két gombóc fagylaltra hasonlít. És ha már a Magyar Fagylalt napja, ha van kedvük, írják meg, hogy milyen különleges fagylaltot kóstoltak már önök. 0630 2010 909. Én bevallom, hogy a csokoládé puncs kombóval én örökre kiegyeznék. Ugye nyilván itt most az a kérdés, hogy milyen különlegességeket kóstoltak önök, mert hogy például én kóstoltam már libatepertős, vagy éppen sült kolbász ízű fagylaltot is, így is árulták, hogy libatepertő fagyi, meg sült kolbász fagyi. Bevallom, hogy egyik sem volt rossz, utóbbinak ugyan inkább vízíze volt, sem mint sült kolbász íze, de azért teljesen rendben volt az is. Az érdekesség egyébként, hogy a sült kolbász ízű fagylalt végén kvázi desszertként megajándékoztam magam egy csokoládé puncs kombinációval. Na szóval, hogyha van kedvük, hiszen ma van a Magyar Fagylalt napja, akkor írják már meg, hogy milyen különleges fagylaltokat kóstoltak már. A helyszínt, ahol kóstolták, sajnos nem olvashatom be, de magát a fagylalt költeményt mindenképpen. 0630 2010 909, ma van a Magyar Fagylalt napja, és képzeljék el, ezzel kapcsolatban körülbelül egy óra múlva beszélgetünk is, mert hogy ma Magyarországon több száz helyen, jól hallják, több száz helyen 50%-kal olcsóbban lehet fagylaltot vásárolni. Most pedig érkezik Geszti Péter és Lengyel Johanna, és a Vagyok, aki voltam, egy Jazz Kovács remixben.

0: Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel itt a Jazzin.
1: A Business Classban pedig Pachman Péter köszönti önöket. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. Tudják, ma van a Magyar Fagylaltnapja. Beszéltem már erről egy 3-4 perccel ezelőtt is. A fagylaltnapot Magyarországon a torkos csütörtök mintájára hozták létre, és azért esik május 8-ára, mert a dátum, ugye a római V az 5. hónapot jelzi a májust, ez a tölcsért szimbolizálja, a 8-as szám pedig két gomboc fagylaltot a tölcsér tetején. És én itt jeleztem, hogy az enyém a csokoládé puncs, már mint a csokoládé puncs kombóval örök életemre kiegyeznék. Egy kedves hallgatónk egy 625-ös számról írja: szép reggelt, kedves Péter, Tihanyban kóstoltunk levendula fagyit, hát igen, a levendulának alapvetően Tihany is a hazája, valami isteni finom volt. Üdv Sándor, nagyon szépen köszönjük, és egy 422-es végűről egy másik hallgatónk: csokoládé vanília, na hát, ez egy hagyományosabb dolog, mint a vaníliafagyi, vagyis mint a levendulafagyi, amit Sándor itt, nagyon szépen köszönjük a csokoládé és a levendula ötleteket is. Én ugye a csokoládé puncsot jelöltem meg, de jeleztem önöknek, hogy én már libatepertős és sült kolbász ízű fagylaltot is kóstoltam. Szóval önöknek melyik a kedvenc fagylaltjuk, vagy éppen milyen különleges fagylaltot kóstoltak már? Tudják a helyszínt, ahol kóstolt, sajnos nem olvashatom be. Nagyon köszönöm Sándornak is, hogy csak annyit ért, hogy Tihanyban kóstolta magát a levendula fagyit, és nem konkrétan a cukrászdát jelölte meg. És ne feledjék, ma az ország több mint 300 helyén, 300 fagylaltozójában 50%-kal olcsóbb a fagyi, mint hogy ma van a Magyar Fagylalt Napja. Írják meg, ha van kedvük, hogy önöknek melyik a kedvenc fagylalt kombinációjuk. 0630 20 10 909.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: A Jazzyben pedig Pachman Péter köszönti önöket, ez a Business Class. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. 6 óra 47 perc van, ma van a Magyar Fagylalt napja. Nagyon szépen köszönöm az eddigi üzeneteket. Sándor írta, hogy levendula fagylaltot kóstolt Tihanyban, és hogy imádta. Egy 422-es végülről egy hallgató pedig azt írta, hogy neki a csokoládé vanília az örök kedvenc. Hozzáteszem, nekem a csokoládé puncs. Egyébként semmi baj nincs azzal, hogyha valaki libatepertős vagy sült kolbászos fagylaltot kóstol. Én azokat is kóstoltam már, hozzáteszem, a sült kolbász ízű fagylaltnak elég vízize volt, de ettől függetlenül visszajött benne valóban az a zamat, amit egyébként sült kolbász evésekor szoktam érezni. Na szóval, a Magyar Fagylalt napján, hogyha van kedvük, írják meg, hogy önök számára melyek a kedvenc fagylalt kombinációk. Tudják, ma több mint 300 helyen féláról lehet fagylaltot vásárolni. És akkor következzék a Jazzy setlistjének egyik legütősebb dala, az én nagy kedvencem, Philip Bailey-től és Phil Collins-tól, az Easy Lover, itt a 90.9-en.

0: Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: Május 8-án pénteken 7 óra lesz 8 perc múlva. Pachmann Péter vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. No hát, melyek a kedvenc fagylaltjaik, tudják, ma van a magyar fagylalt napja. 5. hó 8-a, az 5. hó a V, a római V ugye a tölcsért, a 8-as pedig a két gomboc fagylaltot rajta jelképezi. Érkeznek az üzenetek, egy kedves hallgatónk azt írta, hogy Tihanyban kóstolt isteni levendula fagyit, egy másik hallgatónk arról írt, hogy neki a csokoládé vanília marad az örök kedvenc, és érkezett most egy 341-es végű számról. Nekem a citrom és valamilyen gyümölcs a kedvenc kombináció, az a savanykás és édes összhang csodálatos, de éppen nem valami gyümölcs, akkor is a citrom az alap, valamilyen csokisabb egyéb ízzel. Nagyon szépen köszönjük, szóval ha van kedvük, írják meg, hogy önök számára melyek a kedvenc fagylalt kombinációk, mint hogy ma van a magyar fagylalt napja.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Május 8-án péntek este Get Funky Party a Momlerojban. Egy varázslatos helyre várunk, ahol egyszerre élvezheted a legforróbb funky zenéket, a hideg italokat és a legjobb társaságot a Get Funky családdal. A DJ pultban a két kedvenc lemezlovasod, Suri Imre és Jazz Kovács László, a főszerepben pedig a te kedvenc funky és klasszikus diszkós lágereid. Get Funky Party május 8-án a Momlerojban. Jegyek a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségről Mellétei Barna Márton. Kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Gyakran összegyűlhetnek a felhők, délután 21-26 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó reggelt kívánok! 2026. május 8-a péntek van, a mikrofonnál Vukovi Judit. Visszalép az igazságügyi miniszteri jelöltségtől Mellétei Barna Márton. Magyar Péter pénteken jelenti be új jelöltjét az igazságügyi miniszteri pozícióra. A leendő kormányfő egyik bizalmi embere szerint a családi kapcsolat a pártelnökkel árthatna a rendszerváltás hitelességének, ezért lép inkább hátra. Közösségi oldalán hangsúlyozta, továbbra is országgyűlési képviselőként és a Tisza frakciójának tagjaként kívánja segíteni a leendő kormány munkáját. Hűtlenkezelés gyanúja miatt őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi főigazgatóját egy több mint 2,5 milliárd forintos kárt okozó ügyben. A gyanú szerint az általa indított döntés nyomán egy kizárólag állami tulajdonú cég jogszabályellenesen nyújtott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai vállalatnak, megfelelő vizsgálatok és valós biztosítékok nélkül. A projekt nem valósult meg, a pénz nagy része elveszett. Mától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium, felszólították Ukrajnát, hogy kövesse példáját. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelmi napi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Külügyi államtitkár képviseli a NATO keleti szárnya országait tömörítő bukaresti 9-ek jövő heti csúcsértekezletén az Egyesült Államokat. Donald Trump elnök jelezte, hogy nem vesz részt személyesen a május 13-ai találkozón. Szerbia nem engedi meg, hogy egy nemrég alapított szerbiai vállalat megvásárolja a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek többségét, mivel nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, jelentette ki a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić arra reagált, hogy egy tavaly alapított szerbiai vállalat 2 milliárd eurót, mintegy 719 milliárd forintot, azaz a MOL ajánlatának a dupláját kínálja a Gazprom Neftinek a NIS részvényeinek 56,15%-áért. Eközben a szerb energiaügyi miniszter a MOL képviselőivel folytatott egyeztetés után kijelentette, Belgrád elégedetlen a magyar cégcsoport ajánlatával. Ma választják meg a Balatonfagyiját, az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, amelyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyag használat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. Fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek, napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
3: Jó reggelt kívánok, derült időben és gyérforgalomban autózhatnak a most útrakelők, balesetről nem kaptunk hírt. Útjavítási munkák miatt lezártak egy sávot a Hungária körúton a Kacsó-Pongrác úr felüljáró után a Betesda utcánál, Kőbányán a Gergely utcában a Kada utca előtt, megváltozott a forgalmi rend a Madách-Imre tér környékén, ami érinti a Rumbak-Sebestyénje és Asbót utcát is, és a Rákkozas útállomás előtt a Keresztúr úton sebességmérő rendőrautókat láttak a taxisok. Vigyázzanak magukra, jó utat kívánunk!
0: A hírek után Újra. Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 8-án reggel, 7 óra múlt 3 perccel. SMS és Viber számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál kivételesen egyedül. Pachman Péter, jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak, hogy együtt vagyunk. No hát a tegnapi kicsit ránkiesztős, záporos, erős, szeles időjárás után most megint elképesztő felmelegedésnek lehetünk tanúi. Holnapra például Budapestre és környékére, már egy fél órával ezelőtt is mondtam, az időkép információi alapján még az UV riasztás is kiadt. Tehát jól hallják, így május 8-a környékén UV-riasztás, nagyjából 27-28 fok körüli hőmérséklet várható. És tudják, reggel óta beszéljük, minthogy ma van a magyar fagylalt napja. Azért március 8-án ünneplik, mert a május az 5. hónap a római V betűből a tölcsért, az általunk használt 8-as szám pedig a rajta lévő két gombóc fagylaltot jelképezi. Éppen ezért azt kérdezzük majd önöktől, hogy milyen különleges fagylaltokat kóstoltak már. Nyilván a helyszínt, ahol kóstolták, nem mondhatjuk be, de magát a különleges fagylaltot igen. Én például említettem, hogy a libatepertős és a sült kolbászos fagylalt már ki van pipálva a listámon. Nem mondom, hogy mind a kettő ízlet, de határozottan mind a kettőnek megvolt az az íze, ami által libatepertősnek vagy sült kolbászosnak nevezték. Amúgy az én kedvencem a csokoládé puncs kombináció, de hát önökre vagyunk kíváncsiak. 0630 2010 909, hogy önök milyen fagylalt kombinációkat szeretnek. Egy 748-as végű számról írja Tímea. Jó reggelt kívánok, Finnországban kóstoltam fenyő-gyanta ízű fagylaltot. Fú, ez izgalmas lehet. Nem csak különleges, de finom is volt. Köszönjük szépen Timának. Aztán egy 341-es végűről korábban írta az egyik drága hallgatónk. Nekem a citrom plusz valamilyen gyümölcs a kedvenc kombináció. Az a savanykás és édes összhang csodálatos. Aztán írt egy másik hallgatónk egy 626-os végű számról. Szép reggelt, kedves Péter, Tihanyban kóstoltunk levendula fagylaltot. Valami isteni volt. Üdvözlettel Sándor. Aztán valaki azt írta, hogy csokolád vanília. Hát egyébként ez is egy ilyen örök kombó vagy örök kedvenc, azt én is nagyon szeretem, bár én mondtam önöknek, hogy nekem a csokoládé puncs a kedvencem. 0630 2010 909, ma a magyar fagylalt napján, amikor is egyébként több mint 300 magyarországi fagylaltozóban 50%-kal olcsóbb a fagylalt, önöknek melyek a kedvenc fagylalt kombinációik? Ezt kérdezzük önöktől, és nézzük az ünnepelteket, mert hogy ma alapvetően a Mihályok és az Acsádok ünneplik a névnapjukat, de nagyon sok születésnaposunk is van, mindjárt rátérek. Előtte arról, hogy képzeljék el, 1945-ben a második világháború utolsó napja Európában éppen így május 8-ára esik, utána május 9-e lett ugye a győzelem napja. Németország tulajdonképpen május 8-án kapitulált, és 2025-re is esik így május 8-ára egy dátum, mint hogy a pápai konklávé éppen egy évvel ezelőtt 2025 május 8-án választja meg 14. Leó pápát, tehát éppen egy éve van új pápánk, akit 14. Leónak hívnak. És akkor néhány szülinapos. 1884-ben május 8-án született Harry Truman, az amerikai Egyesült Államok 33. elnöke, aki 1945-től 1953-ig volt hivatalban. Aztán gyermekkorunk dokumentumfilmjeinek hőse Sir David Attenborough, angol zoológus, író, filmrendező, aki 1926-ban született ezen a napon. Aztán egy popstár 1975-ből, Enrique Iglesias, Grammy és Latin Grammy díjas spanyol énekes, és Szőke Niki, aki 1983-ban született, ő Máté Péter díjas magyar jazz énekesnő, és Nikinek a dalait egyébként itt a jazzin is gyakran játsszuk. No, hamarosan azzal foglalkozunk, hogy az ELTE-n kutyák segítik a stresszoldást a vizsgai időszakban. Hú, ez jó, az nekem is lehet, hogy jól jött volna annak idején, amikor én jártam az ELTE-re, tehát néhány évtizeddel korábban volt. Bodonyi Esztert, az ELTE egyetemi könyvtár és levéltár közönségszolgálati osztályának vezetőjét hívjuk nem sokára telefonon, de önöket is hívjuk, hogy kapcsolódjanak be, és írják meg, hogy számukra, önök számára melyek a kedvenc fagylalt kombinációk. 0630 2010 909, és érkezzék Prince, és repüljünk vissza 1999-be.

0: Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: A Business Classban pedig Pachman Péter köszönti önöket. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. Tudják, ma van a Magyar Fagylalt napja, és érkeznek az üzenetek. Nagyon szépen köszönjük. Egy 938-as végű számról írt egy kedves hallgatónk, aki korábban is írt már többször, ráadásul ő világította meg nekem annak idején, hogy ugye én a Moszkvatér generációhoz tartozom, hogy annak idején 1989-ben, amikor a matematika érettségi kitudódtak, és mindenki végül az évvégi jegyét kapta meg, kvázi nem kellett matematikából érettségizni, szóval hogy a Puskás Technikum egyik diákja tette közé annak idején ezeket a példákat. No, ő azt írja, hogy a ribizli és a köszméte azok a különleges fagylaltok, amelyeket ő kóstolt, vagy legalábbis amelyek neki ízlettek, de aztán itt van egy másik kedves hallgatónk, aki azt írta, hogy Tímea, hogy Finnországban kóstolt fenyő gyanta ízű fagylaltot. Aztán egy 341-es végű számról az egyik hallgatónk írta, hogy neki a citrom plusz valamilyen gyümölcs a kedvenc kombináció, de ha nincs más, akkor a citrom alapra jó lesz valamiféle csokoládé is. Aztán érkezett egy olyan üzenet is, hogy kedves Péter, Tihanyban kóstoltunk levendula fagyit, valami isteni finom volt. Üdv, Sándor, és még egy üzenet. Csokoládé vanília, ennyit ért az egyik kedves hallgató. Nagyon szépen köszönjük, hozzáteszem, nekem a csokoládé puncs az egyik kedvenc fagylalt kombinációm. De írják meg, tudják, ma van a Magyar Fagylalt napja, ami nem akármilyen ünnep, mert hogy az országban több mint 300 fagylaltozóban féláron lehet ma fagylaltot kapni. No, de most egészen mással foglalkozunk, ahogy ígértem. Mint hogy az ELTE-n kutyák segítik a stresszoldást a vizsgaidőszakban. Bodonyi Esztert, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár közönségszolgálati osztályának vezetőjét kapcsoljuk telefonon. Hello Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nagyon örülök, hogy beszélhetünk. Mindjárt megnézzük, hogy hogyan jöttek a kutyák, vagy hogy éppen ezek a terápiás kutyák segíthetnek a vizsgaidőszakban. De előtte nézzük már meg azt, hogy szerintetek mennyire érzékelhető ma az egyetemistákon a stressz és a szorongás. Én emlékszem, hogy amikor, hát ez mondjuk nem ma volt, de a vizsgaidőszak közeledett, akkor én tényleg egyre feszültebb voltam. Szerinted most rosszabb a helyzet, mint korábban?
2: Nagyjából hasonló lehet a helyzet, mint a mi egyetemi éveink alatt. Érezni azért a feszültség a diákokon, a hallgatókon, illetve ez az erős koncentráció, amit így a tanulási idő alatt ott töltenek a könyvtárban, mindenki feszült, és mindenki szorong egy picit a felkészülés ideje alatt, és ezt próbáljuk picit oldani, és biztosítani nekik egy megfelelő környezetet a vizsgára való felkészüléshez.
1: És milyen jó fejek vagytok, hogy ezt teszitek, és nagyon szépen köszönöm az ő nevükben is. Na de honnan jött ez az ötlet, hogy éppen terápiás kutyákkal segítitek a hallgatókat ezekben a vizsgaidőszakokban?
2: Igen, valójában a program ötlet egy belső munkatársi kezdeményezésből indult, egy fiatal kollégánk vetette fel egy értekezlet során a terápiás kutyák bevonásának lehetőségét, aki ő maga is egyetemi hallgató, még a munkája mellett, és így a saját bőrén tapasztalja, jól ismeri a vizsgaidőszak stresszét. És ez az ötlet szerencsére gyorsan támogatásra talált, főigazgató asszonyunk, és minden vezető is úgy érezte, hogy ez egy valóban jó lehetőség, és hogy így érzékenyen tudunk reagálni a hallgatók igényeire, ami nálunk mindig elsődleges szempont, hogy őket vegyük figyelembe, és hát a mentális jólétük is nagyon erősen fókuszban van. Ezután megkerestünk ugye néhány alapítványt, kutyákkal foglalkozó alapítványt, amelyek közül kettővel sikerült is gyorsan együttműködést kötni, és jövő héten elindul ez a program. A két alapítvány nevét hagyjam nincsen, meg a kutyával egy mosolyért alapítvány, és a kutyával az emberért alapítvány. Kutyáival lehet találkozni nálunk jövő héttől.
1: Tényleg le a kalappal, előttetek is, meg ő előttük is, akik ebben segítenek. De Eszter, tudományosan mennyire bizonyított, hogy a kutyák jelenléte valóban csökkentheti a stresszt?
2: Mert a számos kutatás bizonyítja, hogy a szorongás csökkentéséhez ez nagyban hozzájárul a hangulat javításához, és hát a koncentrációt is, és ezáltal a tanulás hatékonyságát is segíti. Ez itt a hazai környezetben is már lehet erről hallani, hogy több intézményben alkalmazzák ezt a módszert. Könyvtári környezetben nálunk talán elsőként, de nemzetközi példák vannak arra, hogy más egyetemi kampuszokon, Európa szerte és Amerikában is használják ezt a fajta terápiát.
1: Nézzük már meg!
2: Nálunk újszerű azért egy picit.
1: Arra gondoltam egyszer, hogy nézzük már meg magát a technikát, hogy mit csinálnak pontosan ezek a terápiás kutyák egy ilyen foglalkozáson. Ez inkább játék, inkább simogatás, vagy ez egyfajta általatok irányított program? Lehet, hogy rosszul fejezem ki, de szerintem érted, hogy mire vagyok kíváncsi.
2: Értem a kérdést. Igen, itt nálunk 45 perces foglalkozások lesznek, ami lehet, hogy a foglalkozás nem teljesen jó szó, mert nem lesz ugye egy felvezető a kutyával minden esetben, akivel együtt lesz az állat, és akkor itt igazából így a kutya jelenléte önmagában önmagában az, ami már akár segíthet, egy picit kiszakítja a vizsgázókat ebből az időszakból, vagy tényleg egy rövid időre felállnak a tételei közül, és akkor ezzel foglalkoznak, ami már önmagában is segíthet. Tehát rövid interakcióra van lehetőség, játékra, simogatásra, nincs vezetett, tehát ezt, amit elkezdődött egy vezetett foglalkozás, nem kell regisztrálni, igazából beiratkozott olvasóink és egyetemisták közül bárki igénybe veheti abban az időszakban, amikor jelen lesznek ők egy elkülönített térben, a földszinten nyíló közösségi terünkben lesznek elérhetőek, és akkor ott szabadon lehet, illetve a terápiát vezető vagy terápiás személlyel is lehet akkor beszélgetni, ráadásul ez közösségépítő is, mert ugye a hallgatók egymáshoz is jobban tudnak kapcsolódni, hogyha jelen van egy kutya.
1: És hogyan választjátok ki, vagy a kutyakiképzők hogyan választják ki azokat a kutyákat, amelyek alkalmasak erre a fajta terápiás munkára?
2: Ez egy olyan jó kérdés, amit az alapítvány munkatársai tudnának felelősen megválaszolni, de amennyire én tájékozottam, azért a honlapjukon elérhetőek azok a kutyák és azoknak a történetei, akikkel dolgoznak. Ez nagyon sokszínű, nem különösen kötődik egy kutyafajhoz. Elég sokféle kutyával lehet találkozni, és hát közülük lesz majd nálunk is elérhető egy-egy állat.
1: Arra vagyok kíváncsi, hogy vajon a hallgatók. Hogy vajon a hallgatók majd hogyan reagálnak ezekre a. Vagy hogyan reagáltak akár, hogyha vannak korábbi tapasztalatok az első alkalmakra, hogy van-e bármilyen olyan visszajelzés, akár nem tőletek, hanem hallottál valahol, olvastál arról, hogy különösen emlékezetes valamilyen formában egy kutya és egy stresszben lévő vizsgaidőszakban élő hallgató kapcsolata.
2: Amennyit én erről tudtam tájékozódni, kutatások, meg felmérések is voltak olyan helyeken, ahol tényleg mások ezt már kipróbálták érezni, és a 95%-uk nagyon-nagyon pozitív, tehát egyértelműen és egyöntetően pozitív visszajelzéseket adtak. Nagyon jótékony hatással van rájuk, nálunk pedig azt lehet elmondani, hogy lelkesen várják, tehát elég sok kérdés érkezik, ugye az jövő héten kedden 1:30-kor indul az első ilyen alkalom, és heti kétszer keddi pénteki napokra tervezzük így elsőre, azért hozzá kell tenni, hogy ez egy kísérleti jellegű ügy nálunk egyelőre az eltelkönyvtár, de szeretnénk majd, és hogyha van rá tényleg igény, és beválik, akkor szeretnénk esetleg ezt rendszeresebben, vagy akár még gyakrabban biztosítani. Tehát ez az induló állapot, ez a kísérleti projekt, és így még csak gyűjtjük majd a tapasztalatokat, viszont már nagy várakozással is lelkesen tekintenek a hallgatók, mi úgy látjuk, és ezt tapasztaljuk ott a hétköznapjainkban.
1: Hát hidd el, hogy egyébként én is nagy várakozással tekintenék el ennek a dolognak az elejébe vagy elébe, mert hogy ha én lennék most mondjuk 21 éves és egy magyar szigorlatra készülnék, egészen biztosan megnyugtatna mellettem egy ilyen stresszoldó kutya. Inspirálódtatok egyébként nemzetközi példákból, vagy vannak erre nemzetközi példák, hogy máshol ezt hogyan csinálják?
2: Igen, abszolút. Abszolút olvastunk más egyetemi könyvtárakban is használják, tehát mondom, amerikai könyvtári példát olvastunk, és Európában is számos helyen előfordult ez már. Maga az ötlet az tényleg így egy ilyen elég hirtelen jött saját munkatársi ilyen kis bevillanás volt, viszont akkor utána néztünk, hogy ennek mennyire van létjogosultsága, és tényleg azt olvastuk, hogy ez csak jól sülhet el, tehát itt nincs kérdés, hogy ez itt most valakinek tényleg jól tud-e esni, vagy segíthet-e a vizsgára felkészülésben, mert biztosak vagyunk benne, hogy igen. Ha valakinek mégis vannak fenntartásai, bármilyen problémája, ezzel lehetősége van elkerülni nálunk ezt a programot, tehát nem mindenhol lesznek, nem akkor egész könyvtár lesz, a kutyákkal vannak, egyéb olvasói tereink, ugye első emeleten a nagy olvasó, ahol ezt el tudják kerülni, illetve a kisebb termeinkbe is le lehet úgy ülni, és az állományunk is védelem alatt, tehát nem olyan teremben vannak, ahol könyvállomány van. Például tehát próbáljuk biztosítani a nyugodt tanulási környezetet, amellett, hogyha aki szeretne, az pedig tud egy kicsit kutyákon keresztül stresszolásra is.
1: Képzeld, Eszter, miközben itt beszélgetünk az egyik hallgatónk, aki amúgy a Magyar Fagylalt Napja témához is hozzászólt, ő írta a ribizli és közmétejízű fagylaltot. Ő most azt írja, hogy az ő magyar vizslájuk mindig velük tanult, gondolom, hogy amikor ők vizsgaidőszakban jártak, úgyhogy valószínű, hogy ilyen home office-szerű otthontanulásban ezek a dolgok már bizonyítottak. Tehát én azt gondolom, hogy előttetek egy abszolút siker áll most majd, bár még csak ugye kísérleti fázisról beszélsz, de ez tuti be fog jönni.
2: Nagyon remélem, én is bízunk benne. Egyébként ezt én is gondolom, hogy akinek van saját kutyája otthon, az biztos, hogy nagyon szerencsés, és biztos, hogy együtt tanuláshoz is lehet őket használni, sajnos nem mindenki engedheti meg környezete körülményei miatt, de én is például egy panelházba lakva, hogyha olyan reggelen indulok el, hogy a liftbe beszállva egy kutyás szomszéddal találkozom, hát nem mulasztam el meg simogatni, persze, miután megkérdeztem, hogy ezt szabad-e, és akkor már is mosolygósabban indul a nap, szóval ez tényleg jótékony hatása van, nem csak tanulásra, hanem akár egy ilyen alaphangulat, egy napindító program is szerintem.
1: Azon gondolkodom, Eszter, hogy amiről mi most beszélünk, a simán így az eltéről és a ti ötletetekből vagy kezdeményezésetekből simán átvehetik más egyetemek, vagy akár a középiskolák is így. Igen, hát mondjuk a középiskolák alapvetően érettségi előtti időszakban, legalábbis ezt gondolom. Csodálatos kezdeményezésé nőheti ki magát, tisztában vagytok ezzel?
2: Igen, természetesen, illetve tényleg más intézményekben én tudok óvodákról, ahol már ilyen kutyaterápiás célzott foglalkozásokat tartanak ugye a kicsiknek, illetve az egészségügyi intézményekben a kutyák terápiás gyógyító funkciója sem elhanyagolható, tehát azért tényleg talán ez a könyvtári környezet, ami kicsit új.

0: napra is föltehetitek, hogy még jobban prolongáljátok, mert szerintem ez egy tök jó és óriási ötlet. Tudom, hogy még kísérleti fázisban van, de egy kalappal nektek akkor ezt a jövő héthez, és egy teljesen más jellegű kérdést engedj már meg, hiszen ma van a magyar fagylalt napja, tudom, a kutyák is szeretik a fagyit. Neked mi a kedvenc fagyid?
1: A könyvtárosok is szeretik a fagyit.
0: Neked mi a kedvenc fagyid?
1: Pisztácia fagyira jó vagyok.
0: És szerencsére van pisztácia, nem úgy, mint a Bud Spencer filmekben, vagy legalábbis legyen pisztácia. Nagyon szépen köszönöm Eszter. Bodonyi Eszterrel, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Közönségszolgálati Osztályának vezetőjével beszélgettünk, és tényleg egy kalappal nektek, mert óriási a kezdeményezés. Hajrá nektek, köszi Eszter!
1: Köszönjük szépen az érdeklődést, szép napot kívánok!

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin. Hírek a Jazzin.
1: A tavalyi infláció mértékével emelkedhet a szolgáltatások díja júliustól, több banknál és telekommunikációs cégnél az önkéntes árstop kifutásával. A g7.hu információi szerint olyan szolgáltatóra is van példa, amely 2 évnyi inflációt kompenzál most, és 8% felett emeli a díjait. Ismét az Alkotmánybírósághoz fordult a lakossági kamatstop miatt az OTP és más piaci szereplők. A beadványban azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a rendelet és a meghosszabbítás alaptörvénybe ütközését.

0: A szakmai alapon működő politikamentes, szolgáltató agrárgazdasági kamara szükségességét hangsúlyozta a leendő agrár- és élelmiszergazdasági miniszter a szervezet elnökének lemondására reagálva. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, most a kamara politikamentessé tétele következhet, szerinte át kell világítani a költéseket és felül kell vizsgálni a tagdíjrendszert. A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Változékony időjárás vár ránk, több órás napsütés mellett gyakran összegyűlhetnek a felhők, keleten záporokra is kell készülni. A szél élénk, zivatarok környezetében viharos lesz, napközben 21-26 fok várható, hasonló koranyári idő lesz a következő napokban is. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Vukovi Juditot hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban, Zuglóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál mától időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánc híd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától a hétvégére is lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Újpesten tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton is, sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, illetve a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell készülni, illetve lezárásra számítsanak a környező utcákban is. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. A Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacso-Pongrácz úti felüljárónál lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: A hírek után újra. Jazzy.

0: következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A gasztronómia aktualitásai, érdekességei, az egészséges életmódtól a legextrémebb fogásokig. Ez a Gastroterminál, itt a Jazzy Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 8-án reggel, 3:58. SMS és Viber számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál kivételesen egyedül Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak, és tudják, ma van a Magyar Fagylalt napja. Fél percen belül erről beszélgetünk majd. Azért május 8-án ünnepeljük, mert május az év 5. hónapja, ugye a római V betű, vagy V az 5-ös számot jelképezi, és ez maga a tölcsért szimbolizálja. Az általunk használt 8-as szám pedig a rajta lévő két gomboz fagylaltot jelképezi. Éppen ezért azt kérdezzük ma önöktől, hogy milyen különleges fagylaltokat kóstoltak már. A Viberen érkezett egy politikai típusú üzenet. Beolvasni nem tudom, ugye alapvetően azt írja Péter nevű kedves hallgatónk, hogy fagyit mindenkinek, és hát a két ellenkező oldalon lévő pártnak az egyik nagyon nyert, a másik nagyon veszített. A különböző fagylaltos kombinációit jellemezte egy képen, nagyon szépen köszönjük. De egyébként érkezett itt egy csomó másik fagylalttal kapcsolatos üzenet. Van, aki a ribizlit és a köszméta fagyit kóstolta, és nagyon ízlett neki. Van, aki Finnországban járt, és a fenyőgyanta fagylaltról írt nekünk, hogy nagyon meg volt vele elégedve. Aztán volt olyan, aki azt írta, hogy... mondom is pontosan, nekem a citrom valamilyen gyümölcs kombinációjával a kedvenc fagylaltom, de ha éppen nincs, akkor a citrom alapra rá valamilyen csokoládé fagylalt. Egyébként hozzáteszem, hogy nekem is a csokoládé az alap, és arra szeretem rátenni a puncsot. Valaki Tihanyban járt és kóstolta a levendula fagyit, de volt olyan hallgatónk is, aki azt írta, hogy számára a csokoládé vanília az örök kedvenc. Az iménti vendégünk pedig Bodonyi Eszter, akivel kutyaterápiás szolgáltatásról beszélgettünk, a pisztácia fagyit jelölte meg. No hát ezzel a témával folytatjuk, mert hogy ugye ma féláron fagyizhatunk több száz helyen az országban. A részletekkel kapcsolatban Nebehaj Vandát, az Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány alapítóját kapcsoljuk telefonon. Hello Vanda, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Látod, hogy mennyire korbácsoltuk itt a kedélyeket azzal Igen. kapcsolatban, hogy milyen sokan szeretik a fagyit, és szerintem rengetegen örülnek annak, hogy ma több száz helyen lehet féláron fagylaltot kapni. De ne menjünk ennyire előre, Vanda. Honnan indult eleve ez a Magyar Fagylalt Napja ötlet? Számítottatok egyáltalán arra, hogy ekkora országos eseményen nő? Csak mondom, hogy itt az SMS-ek számából mi is azt gondoljuk, hogy a fagylalt valahogy nagyon foglalkoztatja a hallgatókat.
2: Igen, ez volt a cél tulajdonképpen. Azt láttuk, még a Covid idején volt egy olyan megélésünk, hogy nagyon hiányzik a közös fagylaltozás az embereknek. És hogy annyira szeretik, és ez annyira összeköti a magyarokat, hogy muszáj valami olyat csinálnunk, ami miatt ugye az egyre emelkedő fagylaltárak miatt is, és egyébként is a magyarok szokásai miatt, hogy nagyon szeretik a fagylaltot, és hogy a magyar fagylalt készítők, ezt mindig elmondom, de engedd meg, hogy most is elmondjam, hogy fantasztikusak a magyar cukrászaink, világszínvonalúak, és én azt gondolom, hogy megérdemlik azt, hogy legyen egy őket is ünneplő, és magukat a lakosságot, a fagylaltot, fogyasztókat is ünneplő esemény, és reméltük, hogy nagy esemény lesz, és most úgy néz ki, hogy a célunkhoz közel vagyunk, mert olyan 250 és 300 közötti fagylaltozó van most Magyarországon, aki, és még tegnap is jelentkeztek sokan, és próbáltuk őket is gyorsan a térképre feltölteni, úgyhogy majd szólok is a kollégáknak, hogy hol tartanak, hogy nézzék meg a technikai munkatársaknak, és igen, tehát hogy nagy esemény lesz belőle, és nem évről évre egy nagyobb lesz.
1: Igen, én is azt mondanám, hogy tudom, hogy idézőjelben lejárt már a jelentkezési határidő, de ha szólsz a kollégáknak, lehet, hogy még ők föl tudnak kerülni, tekintettel arra, hogy óriás az érdeklődés, miközben mi beszélgetünk. Érkezett egy 778-as végű számról egy üzenet. Kedves Jazzy, kedvenc fagyik, 2. pisztáciás, fehércsoki, szilvás gombóc és pinyakoláda, mindezek Dunakeszin voltak kaphatóak. Nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is. Szóval látod, nagyon sokan írnak, de egyébként szerinted miért fontos egy ilyen gasztro eseménynél az, hogy ugye nem csak fagylaltot lehet tenni, hanem szerintem ez az egész egy közösségi élményé is kinőheti magát. Szóval itt nem csak arról van szó, hogy most olcsóbban vesszük a fagyit, mert akciós.
2: Igen, én azt gondolom, hogy mindig kutatjuk, hogy mi a boldogság titka, ugye a pszichológusok és különböző kutatók, és a boldogság titka, én azt gondolom, hogy a kapcsolódás, az emberi kapcsolódás az alapja a boldogságnak. És itt Magyarországon különösen megnyilvánul ez a közös fagylaltozásban. Hát, amikor elmennek közösen, amikor együtt beszélgetnek, egy család elmegy, egy baráti pár elmegy, egy iskolai csoport, egy óvodai csoport elmegy közösen, annak van ugye egy ízélménye, és van egy kapcsolódás élménye, és ez borzasztóan fontos.
1: Ezzel az emberi kapcsolódással maximálisan egyet tudok érteni, és olyan szépen fogalmaztad meg, nagyon tetszett. Figyelj csak, az mit jelent, ha jól tudom, védj egy oltalmat kaptatok. Mit jelent az, hogy a Magyar Fagylalt Napja védi egy oltalmat élvez?
2: Ez azt jelenti, hogy egyrészt ugye nyilván ebben van egy védelem is, hogy például sok-sok Magyar Fagylalt Napja mondjuk nem szerveződik az országban, de ez nem olyan fontos. A fontos igazából az, hogy szeretnénk ezt egy mozgalommal fejleszteni, és ennek ez egy első állomása, hogy legyen a Magyar Fagylalt Napja ezzel az ábrával, amivel most megjelenik, és ezzel a kifejezéssel, ami mögött van ez a nagyon pozitív tartalom, közösségépítő tartalom, legyen folyamatosan lehetőség arra, hogy fejlesztük. És ennek ez egy ilyen első állomása a Védj egy oltalom, amit most mi megkaptunk. Köszönjük szépen.
1: Egyébként ti ellenőrzitek azt, hogy a csatlakozó cukrászdák valóban megfelelnek-e például a minőségi elvárásoknak? Magyarul, hogy tényleg azokkal az alapanyagokkal és tényleg ugyanúgy dolgoznak. Ugye a torkos csütörtök kapcsán, ami egy teljesen másik akció, szoktunk arról beszélgetni, hogy ugyanazért az árért minden egyes vendéglátóipar egységben ugyanazt a minőséget kapjuk.
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdést, és köszönöm, hogy feltetted. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy most az első lépés az az volt, hogy nagyon sok emberhez, nagyon sok cukrászdához elérjünk, és mindig fogadjuk egyébként a másik oldalnak a visszajelzéseit. Tehát mindig a fogyasztók, azok, akik a fagylaltot megeszik, ők szoktak nekünk jelezni, és mi ezeket a minőségi jelzéseket és észrevételeket mindig jegyezzük, de eddig mindig az volt a visszajelzés, és mindig az volt a visszhang, hogy olyat is megkóstoltak, amit nem gondoltak volna, mert egyébként nem ettek volna, nagyon finom volt, nagyon jó volt, és ajánlanak maguk a lakosság is ajánl cukrászdákat, hogy fogylaltozókat, hogy ez annyira fantasztikus, ez legyen. És azt gondolom, hogy fejlődik ez a mozgalom, ez a közösség, egyre inkább kell majd ilyen szempontokat is figyelembe venni, így hogy fogunk mindenképpen, de most nagyon támaszkodunk a lakossági és fogyasztói észrevételekkel, visszajelzéseket, úgyhogy azt is nagyon várjuk.
1: Azon gondolkodom közben, hogy azért a féláras fagylalt elsőre azért nagyon komoly üzleti kompromisszumnak tűnik, vagy tűnhet, hogy a cukrászdáknak ez szerinted inkább marketing, vagy inkább egyfajta valódi közösségi ügy, és akkor kapcsolódjunk ahhoz, amit olyan szépen megfogalmaztál, hogy a boldogság titka az emberi kapcsolódásokban van.
2: Nagyon érdekes, mert azt gondoltuk, tehát szkeptikusak is voltunk egy kicsit az elején, hogy nagyon a marketing oldaláról közelítettük meg számukra, hogy miért éri meg, és így is kommunikáltunk, és az volt a visszajelzés, hogy ez nagyon jó, ez nagyon fantasztikus, 99%-ban ez volt a visszajelzés, de hogy végre annyi gyereket látnak ott, annyi családot látnak ott maguk előtt, akik olyanokat kóstolnak meg, amit az előtt nem, nagyon sokan vannak, ők is szeretnének adni. Most idén még szponzorunk is volt, aki ugye alapanyagkedvezményt is biztosított.
1: Na, arról beszélünk nem majd, ez az MGL, ugye?
2: Igen,
1: akik...
2: igen.
1: Aha, erről beszélünk mindjárt.
2: Igen, de nem ez volt nekik a fő szempont továbbra sem. Tehát én azt láttam, hogy ők is arra vágynak, hogy hosszú tömött sorokban jöjjenek az emberek fagyizni, mert ennek örülnek. Tehát, hogy ez egy nyilván gazdaságilag is nagyon fontos, hiszen a sok kicsi sokra megy elvem, ugye ez is benne van, az is benne van, amit te mondtál, hogy ez egy kompromisszum az ő részükről, de mégis én nagyon sok üzenetet kapok, illetve az alapítvány nagyon sok üzenetet kap, és amikor olvasom, akkor nagyon boldog vagyok, mert az van benne, hogy hú, de jó, nagyon jó volt, tavaly is nagyon jó volt, milyen sokan voltak, de boldogok voltak, mennyi kép készült, mennyire sok pozitív visszajelzést kaptak, és akik ott megkóstolták mondjuk azt a fagyit, amit ezelőtt nem kóstoltak volna meg, később is visszajártak, tehát hogy volt ennek egy ilyen pozitív következménye is.
1: Vanda, javaslom, hogy nézzük meg ennek az egésznek most a gyakorlati oldalát, hogy szerinted milyen fagylalt trendek látszódnak most Magyarországon? Tényleg egyre népszerűbbek? Én legalábbis ezt olvastam több cikkben is, a desszertből lett fagylaltok?
2: Igen.
1: Tehát mondjuk dobos tortából készítenek fagylalt, vagy Rigó Jancsiból?
2: Igen, abszolút. Ez egy, ugye minden, hogy minden mindig megkíván minden év valamilyen trendet. Ugye a tavalyi év azt gondolom, hogy teljesen a Dubai csokinak volt, a Dubai stílusú csokoládénak volt a trendje, és fagylaltnak volt a trendje, és most az idei évben ugye inkább a forma, a textúra, a különlegesség, és azok, hogy ez egy puncstorta fagylalt. Ez megnyilvánul úgy is, hogy így hívják, és hogy vannak benne puncstorta szeletek, és gömbként vesz ki, és van olyan megoldás is, és olyannal is találkozhat a fogyasztó, amikor konkrétan ugye szeletként veszik ki gyakorlatilag, és úgy is rakják be egy dobozkába, amiből ő meg tudja enni, tehát kvázi egy torta szelet formájú fagylaltal fog ő találkozni, és úgy tudja kanállal megenni. Tehát, és van úgy, amikor tényleg gömbként találkozik vele, de a trend valóban ez puncstorta, lúdláptorta, rákóczi túrótorta, tehát hogy van egy ilyen trend jelenleg, jól látott teljesen.
1: Le vagyok nyűgözve egyébként, hogy mondjuk a puncstortát ebbe a beszélgetésbe behoztad, mert én a legelején, amikor kinyilvánítottam, hogy számomra melyik a kedvenc fagylalt kombináció, egyébként te sem úszod meg a beszélgetés végén, csak mondom. Én akkor azt mondtam, hogy a csokoládé puncs, és itt most ugye a puncstortáról beszélgetünk, de nézzük meg azt az oldalát, hogy hogyan tud ez jól működni mondjuk fagylaltként, mondjuk egy puncstorta, vagy bármilyen más egyéb desszert. Tehát amikor nekem azzal a bizonyos fagylaltszedő kanállal, nem tudom mi a pontos neve, kiszedik a cukrászatban, akkor biztos, hogy jut bele olyan alapanyag, amiből érzem, hogy ez tortaszerű dolog, és nem csak egy puncs ízt kapok?
2: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy ezt nagyon-nagyon jól megvalósították. Tehát egyrészt maga a tároló doboz, amiben benne van, amiben ugye hűtve tárolandó, ugyanúgy, mint a gombócos hagyományos fagylaltot, amiből kiveszik, abban is már úgy látható, tehát olyan formája van, és megvan a technikája, hogy hogyan négyzetesen, téglalaposan, hogyan veszik ki ugye a kanállal, hogyan szelik, és hogyan teszik bele. Tehát abszolút van egy ilyen élmény, tehát nem csak ízben, hanem szemre is. Tehát, hogy a szemrevételezés ugye egy nagyon fontos dolog.
1: Hogyne, persze.
2: Meg a szemünkkel is eszünk, tudjuk, tehát, hogy ez egy nagyon fontos szerv. És a szem és az íz, tehát a látás és az ízlelés összekapcsolódásában abszolút egy nagyon-nagyon jó élményt kapnak a fogyasztók. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó trend. Nem tudom, hogy jövőre megmarad-e, mert most is ugye a Dubaj csoki is trend fagylaltban megmaradt egyébként. És most is vannak például az évtortája fagylatok, amik még mindig megmaradtak, mert annyira szeretik a fogyasztók, annyira kérik, hogy maradjanak meg. Tehát, hogy van, ami velünk marad azért.
1: Mindjárt beszélünk még az MG-ről egy picit, de előtte még áruld már el, hogy szerinted vidéken vagy Budapesten erősebb most a kézműves fagylalt kultúra?
2: Én azt gondolom, hogy vannak ilyen csomópontok meg különlegességek. Nyilván Budapest számosságában, mienségében meghatározza azt, hogy itt, és ugye a turisták száma is, ugye ez lehetőséget ad arra, hogy a cukrászdák azok különböző stílusban, módon kézműves fagylaltokat készítsenek, és hogy kuriózumokat kínáljanak vidéken, ahol ugye a tömegízlést kell jellemzően erősebben kiszolgálni. Ott vannak olyan kiemelkedő cukrászdák, akik ugye a hagyományok miatt, az ismertségük miatt tudják azt biztosítani, hogy csomópontként kézműves különlegességeket, meg hagyományos kézműves fagylatokat nagy mennyiségben, mienségben áruljanak. Ez egy gazdasági kérdés, mert ugye ha egy cukrászda fenn akar maradni, és egy fagylaltozó fenn akar maradni, akkor mindig ugye a célcsoportot meg kell határozni, hogy amit ő nála keresnek, és ahogy keresik, azt jól tömegében ki tudja szolgálni. Úgyhogy maga Budapestnek a jellege miatt Budapesten jellemzően azért nagyobb volumenben vannak kézműves cukrászdák.
1: No, még egy utolsó kérdés a végére, aztán mondom, szint kell vallanod a kedvenc fagylaltodról. Szóval, hogy az alapanyagok tekintetében a résztvevő helyeknek milyen előnyt jelent az, hogy ez a bizonyos cég, ez az MGL Hungary tulajdonképpen gondolom, hogy árban támogatja alapanyagokkal ezt az egész akciót.
2: Igen, tehát, hogy az MGL Hungary Kft.-nek volt egy nagyon felajánlása, hogy magas százalékos, 30% feletti kedvezménnyel ajánl alapanyagokat, és hogy a jelentkezőknek ezt mind kiküldtük, hogy ha szeretnének, éljenek vele, hogy szeretük volna ide mi is, tehát, hogy nem csak kérni, hanem adni is. És az MGL ezt a hívást így jól meghallotta, és azt mondta, hogy hát ő is tud adni. Tehát nyilván ők nem fagylaltozók, ők nem a végfogyasztókat szolgálják ki, de szeretnének valamilyen módon ők is segíteni ebben, mert hogy ez a közösségi kapcsolódás, ez nekik is fontos, és én azt gondolom, nagyon-nagyon sok negatív következménye volt a Covid járványnak, de az mindenképpen pozitív, hogy az emberek rájöttek arra, hogy egymás nélkül nem megy.
1: No hát ezzel egyetértek teljes mértékben, és ez is egyfajta kapcsolódás, tudod, amit mondtál az elején, hogy a boldogságnak mi lehet az egyik eredője, az emberi kapcsolódás, valóban egymás nélkül nem megy. Imádom ezeket a filozofikus megközelítéseket egy fagylalt kapcsán is. Köszönöm szépen, Vanda, ne feledd, Vajszint kérlek szépen, hogy számodra mi a kedvenc, vagy melyik a kedvenc fagylaltod?
2: Hát nem tudok sajnos más mondani, nagyon unalmas vagyok, és tavaly is ezt mondtam, tudom, de én a pisztáciáért vagyok oda.
1: Képzeld el, az előző vendégünk, aki egyébként kutyaterápiás témában volt itt a telefonvonal másik végén, ő is a pisztáciát mondta, mondtam is neki, hogy remélem, hogy nem a Bud Spencer filmekben való elfogyott pisztácia fagyira gondolunk. Nagyon szépen köszönöm, Vanda, és nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak, mert hogy itt érkeztek közben ugye üzenetek, pisztáciás fehér csoki, szilvás gombóc, pinyakoláda, van, aki Finnországban kóstolt fenyőgyanta fagylaltot, valaki Tihanyban levendula fagylaltot. Hát szóval látod, Vanda, te is, hogy mekkora keletje, foganatja van ennek az egésznek, hogy magyar fagylalt napja, úgyhogy nagy menő dolog, amit ti kitaláltatok. Nebehaj Vandával, az Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány alapítójával beszélgettünk telefonon. Köszi szépen még egyszer, Vanda.
2: Én is köszönöm a lehetőséget. Szervusztok, szia, viszont hallásra.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vannak pillanatok, amelyek többet érdemelnek. A tavasz egészen ilyen. Globero Home. Prémium dizájn bútorok és új kültéri kollekciók Budaörsön. Találja meg az igazit. Globero Home. Több, mint bútor. Életérzés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Eljárási cselekményeket végeztek az MNB-t érintő különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben. Robbanás rázta meg a kormánypárt központját Hágában. Helyenként zivatarok pattanhatnak ki, de nyáriasan meleg időre készülhetünk. A délutáni csúcsok 21-26 fok között alakulnak. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Sólyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, Magyar Péter pedig várhatóan délután 3 órakor akkor teszi le a miniszterelnöki esküt. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számvevőszék épületében a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. Az ügyészség közölte, hogy a jegybankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben nem vetődött fel a dokumentumok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszély, de a szabályok előírják az iratok hivatalos személy jelenlétében történő átadását. Tegnap az amerikai haderő válaszcsapást mért iráni katonai célpontokra. Közleményük szerint önvédelmi csapásokról volt szó, amelyeket arra indítottak válaszul, hogy Irán rakétákkal és drónokkal támadott meg a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajókat. Amerikai álláspont szerint a katonai akció nem minősül a tűzszünet megsértésének, mivel iráni erőszakos cselekményre válaszul indították. Nem volt életveszélyes az ausztriai Burgenland tartományban a HIV bébi ételben talált patkányméreg dózisa. A toxikológiai vizsgálat szerint ugyanakkor lehettek volna egészségügyi hatásai. Azt még nem tudni, hogy milyen mennyiség került a Szlovákiában és Csehországban talált, valamint a Burgenlandban még keresett második üvegbe. Az ügy gyanúsítottja, a HIV egy elbocsátott alkalmazottja. A 39 éves szlovák férfi tagadja a vádakat. Az érintett HIV termékeket kivonták az üzletekből. Robbanás rázta meg a kormánypárt központját Hágában. Ezt a helyi rendőrség közölte, amely szerint senki nem sérült meg, az ügyben egy embert letartóztattak. A holland miniszterelnök tájékoztatása szerint tűzi játékból készült bombát dobtak be az épület bejárati ajtajának levélbedobó nyílásán át. A kormányfő gyáva megfélemlítési kísérletnek nevezte az esetet. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsen Parkban. A vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programot nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok is színesítik. Napos és felhős időszakok váltakoznak esték, többfelé futó záporok is kialakulhatnak. Ilyenkor megélénkül, viharossá fokozódik a szél, hideg azonban nem lesz. Napközben 20-25, késő este 12-20 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
3: Jó napot kívánok! Baleset történt a 15. kerületben a Bezerédi Pál utca előtt a Szent Mihályi úton irányban az M3-as felé. Közben az M3-as bevezető szakaszon megtelt, az M0-ástól akadozik az előrejutás. Fót felől az M2-esen is sokan autóznak a főváros felé. A torlódás gyorsan nő, mivel az M0-áson az M2-es közelében baleset történt, egy autó a szalagkorlátnak csapódott, ezért többen próbálnak erre kerülni. Két autó ütközött az M2-es autóúton Budapest felé Vác és Szőrliget között, a 36-os kilométernél egy sem járható, és ott is gyorsan jó a torlódó kocsisor. Vigyázzanak magukra, szép napot kívánunk!
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Finance Club. Bankok, biztosítók és szolgáltatásaik a hitelkártyától az értékpapír számlákig. Finance Club. Most a Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy, így van ez itt a Business Class. Május 8-án reggel, 8 óra múlt 5 perccel. SMS és Viber számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál kivételesen egyedül Pachman Péter, jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy továbbra is itt vannak velem. Tudják, beszéljük már lassan másfél órája. Ma van a Magyar Fagylalt napja. Azért május 8-án ünneplik, mert a május az év 5. hónapja, ami ugye a római számból vagy V betűből a tölcsért jelképezi. Az általunk használt 8-as szám pedig a rajta lévő két gombócot jelképezi, ha nem fektetjük el, és egy bizonyos pártnak mondjuk a jelképévé nem tesszük, hanem mondjuk egymásra pakoljuk azt a két gombócot. Szóval éppen ezért ma azt kérdezzük önöktől, hogy milyen különleges fagylaltokat kóstoltak már. Nyilván a helyszínt, ahol kóstolták, nem mondhatjuk be, de magát a különleges fagylaltot igen. Például volt egy kedves hallgatónk, aki azt írta, hogy Finnországban kóstolt fenyőgyanta fagylaltot, volt, aki Tihanyba ment és levendula fagylaltot kóstolt. Szóval írják meg, ha van kedvük, 0630 2010 909, és érkeztek azóta is üzenetek. Egy 591-es végű számról valaki azt írta, hogy a velencei álom a kedvenc fagylaltja, aztán más azt írta, hogy a pisztáciás fehér csokis fagylalt, a szilvás gombóc ízű, vagy éppen a piña koláda ízű fagylalt a kedvence, amit Dunakeszin kóstolt, és Péter írta Viberen, hogy szia, nekem a kedvenc fagylaltjaim azok voltak, amiket én készítettem 1999 és 2003 között egy azóta már sajnos bezárt nagymúltú cukrászdában. A fagyi frissen a legjobb, amikor elkészült, és engedem bele a fagyasztógépből a tégelybe. Akkor még jóval kevésbé volt műanyagból a fagyi, nem úgy, mint most. Természetesen ma is vannak kivételek, de nagyon kevés. Köszönjük szépen Péternek. No hát, ez a mai napnak az egyik témája, de lesz más is, mert hogy most arról beszélgetünk Karagics Istvánnal, a Blossom Capital alapító igazgatójával, hogy vajon miért nem jut el a magyar megtakarítások, mondjuk úgy, hogy jelentős része a gazdaságba. Hello István, jó reggelt, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
1: És te sem fogod megúszni, mert kezdjük az elején egy lazább témával, aztán belecsapunk a lecsóba. Neked mi a kedvenc fagylaltod?
2: Hát erre az adekvát válasz az ország az ennél, hogy tutti frutti karamell vanília.
1: Aha.
2: De igazából a csoki.
1: A csoki, figyelj, nem csoki, én is imádom a csokoládét, nem ciki, azért mondom, mert kicsit úgy érzem, mint hogyha úgy mondtad, de nem hiába, most mindenki azt várta volna tőled, hogy mondasz egy olyan fagylaltot, mit tudom, egy ludláb torta ízű fagyi. Na, én is a csokival vagyok egyébként.
2: Abszolút.
1: A legjobban kivékülve. Köszönjük szépen Istvánnak. Szóval, hát ugye a magyar megtakarítások jelentős része nem jut el valamiért a magyar gazdaságba. A közbeszédben ugye is már gyakran azt halljuk, hogy a forrás hiányos a magyar gazdaság, de ti szerintetek alapvetően nem a pénzhiány dominál ebben, hanem a döntéshiány. Ez mit jelent pontosan?
2: Ugye az egész felvetésünknek az alapja az volt, hogy elkezdtük megvizsgálni 5 évre, 10 évre visszamenőleg, hogy milyen növekedési potenciál lett volna, és milyen gyakorlati növekedés volt a pénzügyi megtakarításokban. Rögtön az elén fontos leszögezni, hogy a teljes lakossági vagyon, ami amiben aztán tényleg minden benne van, ingatlanoktól kezdve minden, ami nagyjából egy ilyen 290 ezer milliárd forintos nagyságrend. Ahhoz képest a pénzügyi vagyon, amiben mindenki által ismert nyilván készpénz, betétek, részvények, befektetési jegyek, állampapírok tartoznak, biztosítások, és nem utolsó sorban a céges részesedések. Ezeknek a mértéke 2025-től ugye 120 ezer milliárd forintra nőtt. Viszont ebből ez a bruttó vagyon, ebből a nettó az összesen 101 ezer milliárd forint, és ezt próbáltuk összehasonlítani, hogyha megnézzük, hogy még ezt is tovább árnyaljuk, és megnézzük, hogy mi az, ami a cég részesedések nélküli, magyarán próbáltuk azt valahogy szintetizálni, hogy a társadalomnak a legfelsőbb decilise és a maradék 9 decilise, illetve a legfelsőbb decilisre, a legfelsőbb tizeden belül is az a bizonyos 1%, hogy aránylik meg ez a pénzügyi vagyon, illetve a növekedés az elmúlt 5, illetve 10 évben Sőt, még az inflációt is elkezdték a kollégák így visszakutatni, visszanézni, megnézték azt, hogy milyen elképesztő 2010-hez vagy 2005-höz képest milyen elképesztő inflációs károk voltak a megtakarításainkban. De lényeg az, hogy azokra a következtetésekre meg egyenesági eredményekre jutottunk, hogy hiába emelkedett nagyon szépen a nominál értékben a pénzügyi vagyon, ugye szándékosan leszettük ebből a cégértékeket és a cégtulajdonokat, hiszen azok egészen biztosan a legfelsőbb tizedhez, de azon belül is az értékesebb cégtulajdonok, azok a legfelsőbb 1%-hoz köthetők. De azt arra következtetésre jutottunk, hogy hiába nőttek ezek nagyon-nagyon dinamikusan, ennek ellenére
1: valahogy ez a gazdaságban nem látszódik.
2: Hát azért nem, mert készpénzben és folyószámla betétben található a nagy része. Tehát az, hogy már a 24 ezer milliárd forintos nagyságrend az, ami igazából nem nagyon dolgozik, sőt szinte egyáltalán nem dolgozik, vagy rövid lekötésben van, vagy egyáltalán nincs lekötésben. Tehát, és mindezt persze hát úgy tudjuk azt, hogy egy ekkora gazdaságban valamekkora készpénz és likviditás igény az magától értetődően kell, hogy legyen. Ennek egy részét viszont lehetne vagy rövid lekötésekkel, vagy akár kicsit hosszabb lekötésekkel is kezelni. De hát ez éves szinten alsó hangon egy ilyen 700-800 milliárd forint, amit az emberek bent hagynak a rendszerben, és nem kapnak meg.
1: Igen, hát épp ezt akartam mondani, hogy én is kaptam tőletek egy nagyon jó háttéranyagot, nagyon nehéz volt, de nagyon fontos volt elolvasni, és ugye javíts ki, ha rosszul mondom, de nagyjából ott volt benne az, hogy több mint 10.000 milliárd forint parkol különböző számlákon, 7.000 milliárd pedig készpénzben, hogy szerintetek ez kulturális kérdés, pénzügyi edukációs probléma, vagy egyszerű bizonytalanság, hogy ahogy mondod, abszolút, ez nem pörgetődik bele a gazdaságba, mert ugye ez az alap tézise a mai beszélgetésünknek.
2: Igen, ugye az elmúlt 10 évben a Nemzeti Banknak és a Gazdasági Minisztériumnak volt egy jelentős törekvése arra, hogy állampapírba próbálja terelni jelentős állampapír prémiumokat ígérve és osztva. Nagyon sokan is nyitottak, tehát több százezer nyitottak állampapír számlát, illetve az államkincstárnál számlát, és áramlott is be pénzt, tehát ennek köszönhető gyakorlatilag az, hogy a állampapír állomány az a nem tudom én 2015-höz képest, amikor 1700 milliárdos nagyságrendről beszéltünk, most 14 ezer milliárd forint már, tehát hogy jelentősen nőtt, viszont az állampapír összetétel és az állampapírok kezelését vizsgálva arra jutottunk, hogy itt is őrületesen eltolódik az arány, nagyon sok a kis számlaösszegű állampapírszámla, és hát az állampapír vagyonnak a nagy részét azt egy nagyon szűk réteg birtokolja.
1: Ez az a bizonyos általatok úgy megfogalmazott pénzügyi rendszer, hogy kétsebességes maga a pénzügyi rendszer? Ez most egy kérdés. Azaz, hogy mennyire veszélyes hosszú távon azt szerintetek, hogy mondjuk a befektetési döntések és a hozamok egy szűk rétegnél koncentrálódnak, ahogy most te is mondtad.
2: Igen, hát az mindenképpen fontos volt és hasznos. Azt gondolom, hogy az a tömeg, aki mostanra például állampapír, ugye azért említjük sokszor az állampapírt, mert a folyószámlán és a készpénzen túl az első öngondoskodási vagy első megtakarítási pénzügyi tudatossági szint az a állampapírba fektetés, kockázatmentes, adómentes és könnyen hozzáférhető. Csak a számok miatt, tehát nagyságrendileg ilyen 800 000-820 000 állampolgár tart állampapírt, de hogy az előbb is mondtam, hogyha 25 millió forintnál húzunk egy határt, akkor az összes számlának, tehát a 820 ezer számlának a 88%-a az ez alatti összeget birtokol. Viszont mégis az van, hogy hiába ez a 88%, a maradék 12% az birtokolja a majdnem 60%-át a teljes állománynak, tehát a pénzügyi állománynak. És ugye ez azért is fontos, mert amikor arról beszélünk, hogy milyen őrületes kamatterheket fizetett ki az állam az elmúlt évben, ugye egy jelentős inflációs időszak mögött voltunk, és az azt követő, infláció követő államkötvények kamata az nagyon megterhelte az államháztartást. Igen, ám csak az így kifizetett pénz, az nem elterült a gazdaság, és nem elterült a lakosság körében, hanem viszonylag egy szűk réteg volt ennek az igazi haszonélvezője, és ez nagyon világosan látszik ezeken a számokon is.
1: Egyébként, hogyha már itt a rétegeket nézzük, szerinted a magyar középosztály pénzügyileg mennyire tekinthető ma stabilnak? Van valódi befektetői réteg Magyarországon?
2: Hát a felső decilisben mindenképp, nem csináltunk egy ilyen közép-kelet-európát átfogó, az egyik nagy bank, nagy kereskedelmi bank csinált közép-kelet-európa országairól egy ilyen megtakarítási összképet, és ennek a magyar lábát azt ránk bízták, és ugye arra jutottunk, hogy a különböző lakossági szegmenseknek a vagyona az nagyon jó kézzelfoghatóan tolódik, ugye egy privát banki, akik mondjuk a 150 millió forint fölötti likvid pénzügyi vagyonnal bírnak, egy affluens, aki a mondjuk az 50 és 100 millió forint között, vagy egy prémium banki, akinek már van megtakarítása, van egy állandó jövedelme, egy jó megbízható jövedelme, viszont az a jövedelem az nem elég ahhoz, hogy igazán nagy befektetéseket eszközöljön, de van egy 5 és 50 millió forint közötti pénzügyi vagyon tartalék, és hát ugye van a retail, akik gyakorlatilag fölélik a teljes keresetüket, és arra kényszerülnek, hogy a keresetüknek a felhasználását, tehát hóvégén számolniuk kell igenis, hogy mikor jön a következő fizetésnap. És a négy réteg között igazából hiába tekinthető számosságában ez a retail réteg messze a legnagyobbnak, csak hogy akkor gyorsan egy-két számot, csak nem akarom mutatni a hallgatókat, hogy nagyjából egy ilyen 50 ezer, 48 ezer számla van a privátbanki szegmensen, 49 ezer, akkor a affluens szegmens is nagyon erős, ott is 3500 milliárd forint nagyságrendű vagyon tartózkodik, egy ilyen 9500 milliárd forint vagyon a prémium szegmensbe, és hát a retail szegmensben, akik ugye a legnagyobb, de ők vannak számosságot tekintve a legtöbben, ott pedig 35 ezer milliárd forintnyi vagyon van, tehát így áll össze ez a teljes magyar, mondjuk így, hogy ilyen 68 ezer, 70 ezer milliárd forint körüli lakossági pénzügyi vagyon.
1: Nézzük meg azt most, hogyha itt a számokat egy kicsit már kiveséztük, és nem feltétlenül gazdasági, lehet, hogy pszichológiai kérdés, de szerinted mi hiányzik leginkább ahhoz, hogy még több ember kezdjen hosszú távú pénzügyi öngondoskodásba, ami azért nyilvánvalóan most jobb, mint hogyha 10 évvel ezelőtt beszélgettünk volna erről, de azért még mindig nincs a helyén ez az egész az emberek fejében.
2: Hát ugye itt a két dolog, jövedelem és pénzügyi tudatosság. Tehát, hogy az, ami nekem nagyon nagy szívfájdalma személyesen, az öngondoskodási rendszernek a szétbombázása. Ugye van egy nagyon érdekes statisztika, hogy a Magyarország az egyik első azok között, az országok között, akik a megtakarításaikat a havi jövedelmükhöz képest a megtakarítási rátát vizsgálva, gyakorlatilag azt hiszem, hogy Svédország van előttünk, tehát másodikok vagyunk ezen a listán 14%-kal, miközben a fejlett nyugati országok azok ilyen 4-5%-os nagyságrenddel állnak, és ez nem azért van, mert a magyaroknak annyira jó megy, hogy azt az úri hobortot is megengedhetik maguknak, hogy amikor megkapják a fizetésüket, akkor azt így félreteszik, hanem azért, mert a nyugati rendszerekben benne van az öngondoskodási pillér, tehát magyarán a munkaadóval már eleve a nettó fizetés a számos országban eleve elkülönítődik, tehát magyarán, amikor megkapja a fizetését az a munkavállaló, akkor ő azt a fogyasztásra, a mindennapi életre tudja költeni, és azon kívül önmagától még pluszba öngondoskodhat, és különíthet el megtakarítást. Magyarországon ugye ez kikerült így a rendszerből, tehát magyarán itt maguknak kell ellátni a munkavállalóknak, és hát nagyon soknak meg, ugye ezért mondtam a jövedelem kérdést, nagyon soknak meg módja sincs, vagy esélye sincs arra, és sajnos 9/10 érint az országból, tehát a munkavállalóknak a messze az ömét.
1: Hát figyelj csak is, van azért kérdezem, mert ugye a nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról is egyre többet beszélünk, ezzel elkéstünk, már pontosabban az öngondoskodási kultúra erősítésével késésben vagyunk, vagy lehet, hogy még időben?
2: Hát,
1: Bár én most vágtam erre egy képet, hogy vélhetően én azt gondolom, hogy nem, de te ebben jobban szakértő
2: hát
1: vagy.
2: Én azt gondolom, hogy egyrészt sosem késő, másrészt meg, hogy a túróban ellenénk elkésve. Tehát, hogy 1990 után annyi jó nyugati példa van, ez nagyon sok mindenre igaz, amikor, tehát bennünk mindig is volt, és ez most a mindenkori gazdaságpolitika, tehát nem egy kurzus felé, hanem mindenkori gazdaságpolitika felé, hogy mi szeretünk ilyen kicsit így kurucoskodni, tehát mindig valami új olyat kitalálni, amiben utána így félig behasalunk, amik nem mindig működnek, és nem véletlenül nem működnek, mert hogyha nem működött egy sereg más nyugati országban, akkor nem biztos, hogy nálunk is az fog működni, vagy miért működne. És ebben hosszú távon egyszerűen én azt gondolom, hogy megsporolhatatlan, pláne egy ilyen demográfiai trendben, amiben a világ van, Magyarország különösen, tehát minden erre utaló trendben az élen járunk sajnos. Öregedésben, születésszámban, a populáció fogyásában, ezt a migrációval való pótlásban, tehát ez egy nagyon-nagyon széles és összetett témakör, de hogy egyre kevesebb embernek kell megtermelnie, ugye ezt a felosztó kirovó rendszerben egyszerűen nem jön ki a matek. Tehát egyre kevesebb ember fogja megtermelni, egyre több embernek a nyugdíját lehetetlen.
1: Még egy kérdés engedj meg, csak azért, mert László Csaba kollégánk is egyébként ezzel kapcsolatban küldött nekem egy linket, a vagyonadó témája, amivel szintén vizsgálódtatok, vagy amelynek kapcsán. Szerinted elképzelhető, és tényleg ez az utolsó kérdés, hogy a következő években politikailag újra előkerülhet Magyarországon a vagyonadó témája?
2: Hát mindenképpen elő fog kerülni, és a kormányzatnak ez szilárd elhatározása, de erre tényleg csak ugyanazt tudom mondani, amit az előbb, hogy nem véletlen az, hogy 40 évvel ezelőtt az OECD országok felében volt vagyonadó, már összesen 3 országban van Európában vagyonadó. OECD csinált erről egy hosszú jelentést, aminek nem tudom én, 100 oldalon, vagy több 100 oldalon keresztül elemzik a mindenfajta aspektusát, mindenfajta tapasztalatot,

0: kívánná bevezetni. Számos szakmai indokot tudunk millió aspektusból megvilágítani arra, hogy ez elsőre jó hangzik. Hát ez a klasszikus, egy akkor ott jó ötletnek tűnt. De hogyha valóban elkezdünk belegondolni, akkor millió egy indok van, hogy ezt ebben a formában biztos nem, és amúgy is egyébként ennek a típusú általános vagyonadónak a szakmai indokoltsága az, ha jól alaposan körüljük, akkor az a végeredmény, hogy nem érdemes. Van millió egy más olyan forma, amivel valóban a legvagyonosabbakat, akár az ingatlanokra, akár az örökösödésre, akár az osztalékra, de a vagyon keletkezésének és a vagyon gyarapodásának, a jövedelemtől kezdve. Szóval mindegy, van számos formája, hogy hogy lehet ezt valóban eltolva a vagyonosok irányába ezt a kérdést. A beszedhetősége is könnyebb, sokkal kisebb apparátusa, sokkal jobban, transzparensebben beszedhető módon.
1: Hát István, azt mondtad, hogy hosszú beszélgetés témája lenne, mi állnánk elébe, úgyhogy nagy szeretettel várnánk e témában is, úgyhogy majd jelezzük a szerkesztőknek. Minden esetre ma másról beszélgetünk Karagics Istvánnal, a Blossom Capital alapító igazgatójával. Egészen pontosan arról, hogy vajon miért nem jut a magyar megtakarítások jelentős része bele a gazdaságba. István, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon köszönöm, hogy szint vallottál a fagylalt ízlésedről is. Ugye István azt mondja, hogy a kedvence mindig, vagy hát az örök kedvenc a csokoládé, mert hogy azt kérdezzük ma önöktől tekintettel arra, hogy ma van a magyar fagylalt napja, és egy csomó helyen féláron lehet fagylaltot vásárolni, hogy önök számára melyek a kedvenc fagylaltfajták?

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Hírek a Jazzin.
1: Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M1-es metró a hétvégén. A metró

0: Egy pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között jár majd. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot. Vízre szomjazik a termőföld. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelének mondható. Görögországban alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést. A módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia. A miniszterelnök azt mondta, hogy erre a jövő generációinak védelme, valamint a mesterséges intelligencia demokratikus kormányzásra és emberi jogokra gyakorolt kockázata miatt van szükség. Időnként gomoly felhők takarhatják a napot, de összességében kellemes időre készülhetünk. Eső, zápor is kialakulhat. Élénk szél mellett a délutáni csúcsok 21 és 26 fok között alakulnak. Késő este 14-19 fokig hűl majd a levegő. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt, illetve a Szerémi úton a Rákóczi hídnál. Lelassult a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet utazni majd karbantartás miatt. Ma este 8 órától lezárják a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánchíd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától hétvégére lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Zuglóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál mától időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a külső sávot, mert felújítják a járdát. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 8-án reggel, 8:09 perccel. SMS és Viber számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál kivételesen egyedül Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak, és tudják, ma van a magyar fagylalt napja. Azért május 8-án ünnepeljük, mert a május az év 5. hónapja, és tulajdonképpen, hogyha ezt római számmal írjuk, az egy V betű, ugye, ami a tölcsért jelképezi, a 8-as pedig azt, hogy egymásra pakolunk két gombócot. Szóval, ha van kedvük, írják meg, hogy önök számára melyek a kedvenc fagylalt ízek. Jó néhány üzenet érkezett már, és természetesen a vendégeinket sem kíméljük, nekik is szint kell vallaniuk. A következő percekben a gyermekgyógyítás fontosságáról beszélgetünk dr. Tamásné Besenórával, a Betesda gyermekkórház stratégiai igazgatójával, főigazgató helyettesével. Jó reggelt, Nóra, köszi szépen, hogy itt vagy megint. Nagyon örülök, hogy beszélhetünk, és kérlek szépen, hogy mindjárt az elején, aztán rátérünk természetesen magára a te szakterületedre, de neked mi a kedvenc fagylaltod?
2: A kedvenc fagylaltom a meggyes mák, ami egy kicsit furcsának tűnhet, de ez egy új ízvilág, és nagyon szeretem.
1: Nem, nagyon jó, sőt, én is láttam már jó néhány fagylaltozóban. Már csak azért fontos ez, és ezt most a hallgatók felé mondom, mert tudják, ma több mint 300 fagylaltozóban féláról lehet fagylaltot kapni, így ünnepeljük ma a magyar fagylalt napját, úgyhogy Besenóra a szintvalót számára a meggyes mák az, ami egy imádni való fagylalt. Én egyébként reggel azt mondtam, hogy a csokoládé puncs, de számos üzenetet írtak önök is, nagyon szépen köszönjük. Na szóval, Nóra, köszönjük szépen, hogy itt vagy, és nézzük meg azt egyébként, ha már Betesda gyermekkórház, hogy szerinted miért különleges terület a gyermekgyógyítás az egészségügyön belül? Miben más gyerekeket gyógyítani, mint felnőtteket? Ugye a laikus, aki egyébként nagyon tiszteli a munkátokat, azt gondolná, hogy ugye mégiscsak apró lelkekről van szó, akik kevésbé értik még a világot, mint a felnőttek, de szerintem ez sokkal jobban meg tudott fogalmazni.
2: Igen, ez egy valóban nagyon jó megfogalmazás, ez egy különleges világ a gyógyászaton belül is. Nagyon sok felnőtt gyógyász nem tudja elképzelni, hogy gyerekorvosként dolgozzon, leginkább azért, mert a gyerekek fájdalmával, szenvedésével mit tudna vajon kezdeni, mert ez nagyon érzékeny téma, és pont ettől különleges. Én azt gondolnám, hogy amit kiemelnék elsősorban, hogy itt nem csak a gyereket gyógyítjuk, és ez különösen a Betesdában egy fontos szemléletbeli különbség, hogy az egész családot gyógyítjuk. Amikor a gyermek megérkezik, akkor szülővel, nagyszülővel, testvérekkel érkezik, még hogyha nem is mindenki van ott, és ilyenkor az egész rendszert érinti, még egy legbanálisabb betegség is, mert az egész család elveszíti azt a biztonsági érzetét, amelyet kontrollálni tud. És ezért nagyon fontos számunkra, hogy a gyógyítóink az intézményben minden adott legyen, hogy az egész családot körbevegyük, és különösen egy krónikus vagy komolyabb betegség esetén magát a családot is gyógyítsuk. A másik fontos szempont, hogy ez egy sokkal komplexebb szemléletet kíván a gyermekek gyógyítása, mert őket az életre készítjük föl, ők még az elején állnak az életnek, és szeretnénk nekik olyan életet biztosítani, hogy a betegségüket meggyógyítva teljes életet élhessenek, és épp ezért nagyon szép is, mert igazából a reménye sokkal erősebb és sokkal nagyobb, mint a felnőtt gyógyászatban, mert azért ők többnyire meggyógyulnak.
1: Szerintem semmi csodálkozni való nincs azon, hogy a Betesda gyermekkórház neve sokak számára azért összefont, vagy összeforrott az elhivatottsággal, ahogy itt most te néhány mondatban fejtetted ki, azt én megpróbáltam egy szóban tömöríteni, ahogyan ti hozzáálltok ehhez az egészhez, amit ma mindennapjaitokban tesztek. Szerinted mi az a szemlélet, ami leginkább meghatározza az intézménynek a működését?
2: Az intézmény működésében, tehát a Betesdában van egy olyan szlogen, vagy mondat, hogy több, mint kórház. Tehát, hogy nem csak betegeket gyógyítunk, nem csak betegségeket gyógyítunk, és a gyógyítás az kiterjed az élet minden területére. Tehát nem ismerünk tabukat, hogyha gyógyításról van szó. Itt legyen szó akár, most mondok egy egészen furcsa példát, egy állatterápiáról. Hogyha egy ló segít egy kómában lévő gyereknek, akkor a lónak ott a helye a kórteremben. Hogyha egy borderline zavarral küzdő kamasznak a falmászás a terápia része lehet, akkor megteremtjük a lehetőséget, hogy a falmászás az egy része legyen a terápiának, és ezeket biztosítsuk ingyenesen az alapítványunk segítségével. Hogyha a művészetterápia egy eszköz, akkor azt is bevonjuk. Hogyha a gyerekeknek tábort kell szervezni, diabéteses gyerekeknek nyáron, mert ez egy külön beteg csoport, akik ezt igénylik, akkor a családokkal együtt őket elvisszük ingyenesen táborba. Tehát ez a fajta szemlélet, hogy többet adni, mindig többnek lenni, mint amit a kötelező kívánna, mint amit a tünetek kezelése kívánna, és azt gondolom, ez a szemlélet az, ami egyedülálló a Bethesdában.
1: És azt se felejtsük el, hogy ez a szemlélet megvan, és nagyon szépen köszönjük nektek, hogy ez megvan, és ezt adjátok, vagy kifelé legalábbis sugározzátok a kis páciensek felé, de ugye azért nézzük meg a másik oldalát is, mert én azt gondolom, hogy azért egy hatalmas lelki terhet is jelenthet az orvosoknak, meg az ápolóknak az, hogy nap mint nap tényleg elesett, már mint hogy nem a szó gyakorlati értelmében földön lévő, de elesett emberekkel, kis lelkekkel, apró gyerekekkel kell foglalkozniuk, akik nem mindig, vagy nem minden esetben látják és érzik azt, hogy ők most miért is kerültek oda hozzátok.
2: Így van, ez egy nagy kihívás, és nagyon sok törekvésünk van, hogy ezt a fajta kiégést megelőzzük, mert csak egészséges lelkű és egészséges testű gyógyítók tudnak ilyen módon gyerekeket gyógyítani. Ami a legnagyobb nehézséget okozza, az nem is sokszor az, hogy ezeket a pici gyerekeket hogyan lehet gyógyítani, hanem a szűkös körülmények, a szűkös lehetőségek között hogyan tudják megadni azt, amit egyébként szeretnének. És ez egy napi küzdelem a gyógyítóink számára is, és ezért szeretnénk nekik minél több lehetőséget megadni, hogy ez ne legyen akadály, hogy nincs a műtőben valamilyen eszköz. Tehát akkor legyen, ha egy országos égésközpont vagyunk, akkor legyen meg minden a 21. századhoz méltóan, az ő munkájukhoz méltóan, tehát nekik már csak gyógyítani kelljen, mert ők valóban elhivatott gyógyító szakemberek, ahol amit egyébként tényleg csak elhivatottságból lehet végezni.
1: Tehát tulajdonképpen kis túlzással nekik is beviszitek a lovat a korterembe, és biztosítjátok a sziklamászó falat, természetesen itt az eszközök és a körülmények tekintetében.
2: Így van, illetve én azt gondolom, hogy a mentális jól léte a dolgozóknak az kulcsfontosságú, és erre nagyon sok törekvésünk, programunk van, hogy magukra is figyeljenek, mert azért azt tudni kell, hogy általában a gyógyító szakember az, aki a legkevésbé törődik saját magával, mert mindig másokat szolgál, különösen a gyerekgyógyászatban és az intézményünkben ezt tapasztaljuk, tehát magukra már nagyon kevés energiájuk, idejük marad, és azért ez logikus, hogy ha kiégnek, akkor nem lesz, aki gyógyítson.
1: Azt meg tudod fogalmazni, hogy a Bethesda Gyerekkórház milyen területeken számít ma országos szinten is kiemelkedő intézménynek?
2: Igen, ezt nagyon nehéz is felsorolni, mert számos területen.
1: Hát hála Istennek.
2: Néhány
1: hála
2: számot Istennek. Azért mondanék, évente 200 ezer esetet látunk el a kórházunkban, ami egy hatalmas szám, az ország egész területéről érkeznek hozzánk gyerekek, körülbelül 50 járó beteg ambulancia szakellátásunk van most a kórházba, amit kiemelnék, az országos égés és plasztikai, gyermekplasztikai központ, ami nagyon fontos, a gyermekneurológia, epilepszia központunk, a rehabilitációs központunk, egy robotterápiás centrummal kiegészülve az otthon lélegeztetési központunk, a sportegészségügyi központunk, ezek mind országos profilok, és mindenhonnan fogadjuk a gyerekeket. Nálunk található az SMA génterápia központ ebből a súlyos betegséggel élő gyerekeknél, és folytathatnám a sort. Nagyon fontosak a pszichés ellátások, tehát az országban összesen szinte nincs annyi gyermekpszichiáter, mint a Bethesdában, és ők különböző profilokban dolgoznak, hogy országosan a gyerekek egészségéért.
1: Még nagyjából másfél hét van egyébként, ahogy itt beszélgetünk, és azon gondolkodom, hogy talán sok hallgatót meg is érint az, amilyen szépen beszélsz erről, amit most éppen képviselsz, hogy ugye alapvetően az adó 1%-a sok embernek meglehetősen kis összegnek tűnhet, de hát egy kórház életében szerintem sok pici tényleg nagyon sokra tud menni.
2: Ez így van, én azért bátorítok mindenkit, hogy ha azt érzi, hogy ez egy csepp a tengerben, ez a sok cseppből valóban rendkívül fontos és nagy támogatást tud összejönni. Tehát a tavalyi évben 22 ezeren ajánlották fel a Bethesdának az adójuk 1%-át, és ebből tudtunk idén nagyon sok mindent fejleszteni, mind orvosi eszközöket, mind ezeket a terápiákat finanszírozni, tehát ahhoz, hogy ezt a munkát végezzük, ez a 22 ezer ember az egy-egy cseppjével járult hozzá, és ez tényleg egy kattintás, tehát én azt sajnálom a legjobban, amikor valaki ezt hagyja veszni, és nem törődik vele, vagy nem nincsen éppen fókuszban, vagy elfelejti, hogy május 20-áig ezt megtegye, tehát én erre bátorítok mindenkit, hogy ha a jövő, a gyerekek egy nagyon picit is megérinti valakinek a szívét, akkor itt a legjobb helyen lesz, és erről folyamatosan be is számolunk, hogy mire költjük ezeket a fejlesztéseket.
1: Igen, mert hogy épp ezt akartam kérdezni, hogy ugye ezek az 1%-os felajánlások, ezek kerülhetnek eszközökre, fejlesztésekre, vagy akár a gyerekek komfortérzetének a javítására is.
2: Így van, tehát az idei évünkben például ebből tudtuk megvalósítani azt, hogy az új járóbeteg szakrendelőnkben olyan gyerekbarát környezetet alakítsunk ki, ahova mindannyian szívesen bevinnénk a gyerekeinket. Tehát ahol a feszültség csökken, ahol a gyerekek kevésbé frusztráltak, a bizonytalanságuk csökken. Az idei ében van még egy különleges célunk, ezt úgy mondjuk, hogy alternatív kommunikációs eszközök beszerzése. Azért furcsa ez a mondat, mert aki nem ebben dolgozik, nem tudja, mit jelent.
1: Hidd el, az is furcsa mondat volt, hogy egy lovat beviszünk a korterembe, vagy sziklamászófalat biztosítunk annak, akinek ez a terápia kell.
2: Szeretek furcsa mondatokat mondani.
1: Én meg azt szeretem, hogy ezt hallhatom tőled.
2: Mert olyan történetekkel találkozunk, amelyet talán a kedves hallgatók el sem tudnak képzelni. Vannak olyan gyerekek, akik egy-egy sérülés, baleset következtében, bénulás következtében nem tudnak kommunikálni, csak a fejüket és a szemüket tudják mozgatni. Képzeljük el azt, hogy a szemünkkel kell kommunikálni mindent a szüleinknek, az ápolóknak, és erre már léteznek olyan eszközök, amit úgy hívnak például, hogy szemegér, amikor a szem mozgásával egy fiatal tud üzenni a külvilágnak. Vannak olyan fiatalok nálunk, akik szemegérrel videókat vágnak. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a kezét, lábát nem tudja megmozdítani, csak a szemét, a fejét tudja egy kicsit mozgatni, és ezek a gyerekek visszakapják az életüket, hirtelen kommunikálni tudnak a társadalommal, hirtelen lesz értelme az életüknek. Ezt a rehabilitációs osztályunkon lévő szakemberek például az ilyen eszközök meglétével egészen más életminőséget tudnak biztosítani ezeknek a gyerekeknek, és most a mostani tervünk az, hogy ezeket nagyobb számban beszerezzük ezeknek a kómából éppen ébredt, illetve bénult gyerekeknek, vagy pedig akik valamilyen módon nem tudnak kommunikálni.
1: Ti hogy látjátok egyébként a kórházon belül, hogy mennyire változott meg az elmúlt években ez a bizonyos, kicsit már elcsépelten hangzik, de mégis fontos, ez a bizonyos társadalmi érzékenység. Az emberek ma nyitottabbak arra, hogy egészségügyi intézményeket támogassanak? Nem tudom, hogy az a szám, amit mondtál, ugye 22 ezer főt mondtál, akik az adójuk 1%-át ajánlották nektek, és nagyon örülök neki, hogy ez a szám mekkorának számít nagyságrendileg egyébként.
2: Ebben országosan a 4.-5. szervezet szoktunk lenni, illetve voltunk az elmúlt években, és ezért nagyon nagy hálával tartozunk mindenkinek, aki felajánlotta az adó 1%-át, és akár most hallgat minket. Tehát ez egy nagy szám, és ezekből tudjuk ezeket megvalósítani, és ezért is bátorítok mindenkit, hogy ez a 22 ezer fő ezt tudjon növekedni. Az volt a kérdés, hogy mennyire tartják fontosnak az emberek, és mennyire vállalnak ebben részt. Én azt gondolom, hogy nagyon kreatívak az emberek, hogyha segíteni tudnak. Ha azt érzik, hogyha az ő segítségüknek, az ő felajánlásuknak valóban van haszna. Ebben a mi felelősségünk, hogy legyünk transzparensek, és kommunikáljuk azt, hogy ez mire megy. Tehát ez nem egy nagy kalapba megy, ami ilyen kétes forrásként majd valahova kell, hanem hogy ebből konkrétan milyen gyerekeknek lesz egészen más az ellátásuk, és ha ezt az emberek látják és érzik, akkor valóban elköteleződnek ügyek mellé, és a legkreatívabb módon tudják segíteni a munkánkat.
1: Nagyjából 2 percünk van. Szerinted mi az a legnagyobb kihívás ma a magyar gyermekegészségügyben? Ez már egy nehezebb kérdés, és nem feltétlenül csak a kórházra magára vonatkozik, amit képviselsz, amiről talán túl keveset beszélünk.
2: Hát azt mondanám, hogy az alapellátásnak az összeomlása. Tehát amit mi tapasztalunk, hogy sokkal nehezebb helyzetben van az alapellátás, a házi orvosi rendszer, ezért nagyon sokan kerülnek be kórházba azok a gyerekek, akiknek nem biztos, hogy ott lenne a helyük, tehát mi ezt úgy éljük meg, hogy rengeteg gyerek ér, tehát hogy annak ellenére, hogy kevesebb gyerek születik, sokkal több gyerek érkezik hozzánk, és más országos intézményekbe, és erre szakemberileg még csak-csak fel van készülve például a mi kórházunk, de általánosan a gyerekegészségügy azért ebbe bele tud roppanni, de mind helyileg, mind pedig infrastruktúrában, eszközökben ez egy óriási kihívást jelent.
1: És még egy dolog, hogyha már itt az 1%-ról beszéltünk, hogyha egyetlen dolgot így a beszélgetés végén üzenhetnél azoknak, akik még nem döntöttek az adójuk 1%-áról, akkor nyilvánvalóan beszélhetsz haza természetesen, de akkor mi lenne az?
2: Akkor legyen kettő. Az egyik az, hogy mindenki ajánlja fel az adója 1%-át, azok is, akik három gyerekes anyukaként már csak részben adóztak tavaly, tehát az is nagyon fontos. A másik pedig, hogy ne hagyjuk veszni az adónk 1%-át. Én persze abban erősítek meg mindenkit, hogy a Betesda gyermekkórházban lesz a legjobb helye ennek, de ha más gyerekgyógyászati intézmény támogat, akkor avval fejezze ki a támogatását.
1: Hát Nóra, most is meggyőző volt nagyon ez a beszélgetés, engem meg is érintett, sokszor egyébként nem akartam mondani, egy kicsit borsozott akarom jó értelemben azoktól a szép dolgoktól, amiket mondtál. Dr. Tamásné Besen Nórával, a Betesda gyermekkórház stratégiai igazgatójával, főigazgató helyettesével beszélgettünk a gyermekgyógyítás fontosságáról, és hogyha úgy gondolják, akkor még nem késő, nagyjából még másfél hét van, hogy fölajánlják, adójuk 1%-át oda, ahova szeretnék. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, és külön köszönöm a Megyes Mák fagylalt kombit, pontosabban az emlék kombit, ez egyfajta gombóc, igen. Mert hogy Nóra is szint valata, hogy eddig minden egyes vendégünk. Szép napot neked, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
2: A Backpack rovat együttműködő partnere a Hotel Karos Spa Kft. A Hotel Karos Spa üzemeltetője. www.karos-spa.hu, ahol a wellness csak a kezdet.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak pillanatok, amelyek többet érdemelnek. A tavasz egészen ilyen. Globero Home. Prémium dizájn bútorok és új kültéri kollekciók Budaörsön. Találja meg az igazit. Globero Home. Több, mint bútor. Életérzés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Döntött az NVB, mennyi költségvetési támogatást kapnak a pártok a következő években. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Nyárias idő vár ránk egy-egy záporral, délután 21 és 26 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vukov Judit. Megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források eloszlási arányát a Nemzeti Választási Bizottság. Az összeg negyedét egyenlő arányban az országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75% a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedűs Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Beadta lemondását az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, írja az elitmed.hu. Révész János távozásának hátterében a Miskolci Kórház korábbi működéséhez köthető egyre súlyosbodó pénzügyi és jogi ügyek állnak, köztük több százmilliós és 10 milliárdos nagyságrendű kártérítési perek. Zalaegerszegen is azonosítottak aszbeszttel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek, a megyében még több településen utak, bicikliutak és parkolók is szennyezettek lehetnek. Beterjesztette az ENSZ biztonsági tanácsa elé a hormuzi szorossal kapcsolatos iráni magatartást elítélő javaslatát az Egyesült Államok és Bahrein. A határozattal még egy esélyt adnak a BT-nek, hogy fenntartsák a nemzetközi vizek és a hajózási útvonalak sérthetetlenségéről szóló előírásokat. 100. születésnapját ünnepli ma David Attenborough. A brit természetfilmes legenda szolgált a haditengerészetnél, megmászta a televíziózás szamárlétráját, járt az összes kontinensen, bevezette a színes televíziózást az Egyesült Királyságban, és immáron 8 évtizedet felölelő karrierje során több mint 35 neves díjat, köztük több BAFTA, Emmy és Peabody díjat is kapott. Életmód tanácsokat sosem szeretett osztogatni, és következetesen állítja, hogy a hosszú élet elsősorban szerencse kérdése. Fátyol és kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható, az északkeleti, keleti területeken helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén egy-egy zivatar is kialakulhat. Helyenként élénk lehet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukov Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Zuglóban a Róna utcában a Szugló utcánál, illetve a 15. kerületben a Károlyi Sándor úton a Közvágó híd utcánál. Továbbra is lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Szél Kálmán tér környékén, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre, a Rákóczi úton a Baros tértől, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi Budaörsi út előtt. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánchíd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától a hétvégére is lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától Zuglóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korond utcánál időszakos sávlezárásra kell számítani átépítés miatt. A Hungária körúton a Kacso-Pongrác úti felüljárónál lezárták a külső sávot a Rákóczi híd felé, mert csatornát javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 8-án reggel, 9 óra múlt 3 perccel. SMS és Viber számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál kivételesen egyedül Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. És sokszor elmondtam ma már reggel, de tudják, nagyon fontos információ, hogy ma van a magyar fagylalt napja. Ezt azért május 8-án ünnepeljük, mert ugye a május, hogyha római számmal írjuk, az 5. hoz egy V betűt jelez, az maga a tölcsér, a 8-a pedig a rajta lévő két gombóc jelképe vagy szimbóluma. Nagyon sokan szint vallottak már, érkeztek újabb üzenetek egy 591 végű számról, valaki azt írja, hogy a velencei álom a kedvenc fagylaltja. Én is kóstoltam már, nem rossz, egyáltalán nem rossz. És valaki azt írja egy 789-es végű számról, egészen pontosan István, hogy neki az áfonya fagyi, de őt sokkal jobban érdekelné, hogy miért kapcsolódik a fagylalt a nyárhoz. Teljesen igaza van, hozzáteszem, hogy vannak nagyon jó kis fagylaltok, amiket télen is egyébként desszertként fel lehet használni. Nekem van a hűtőben mondjuk, nem mondom ki a nevét, de ilyen torta alapú, és imádom, szóval, hogy nem feltétlenül csak a nyárhoz kapcsolódik, de logikus a felvetés, mert alapvetően ugye azt szoktuk mondani, hogy a nyár desszertje a fagyvalt. No, ezzel megyünk tovább, meg azzal is, hogy ma reggel megjelentek a friss inflációs adatok, meg a fogyasztói árak alakulása, és itt van velünk Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. Jó reggel, Zoltán, köszönjük szépen, hogy itt vagy.
2: Jó reggel, kívánok.
1: És azért mondtam, hogy ezzel megyünk tovább, mert te sem úszod meg, Zoli. Neked mi a kedvenc fagyit?
2: Nekem nem kell gondolkodnom ezen a kérdésen, egyértelműen a vanília.
1: A vanília? Aha.
2: A vanília. Bár ugye ez egy kicsit csalás, mert a vanília több, mint fagylalt, az egy desszert köret. Tehát az sok desszerthez.
1: Hogyne, hát bárminek a tetején elmegy egyébként van, egy gombóc vanília fagyja, ahogy mondod.
2: Úgyhogy, hogyha itt két gombócról beszéltél, mint ugye a 8-as szám, tehát hogyha a fagyira leszűkítjük, és kizárjuk a vaníliát, akkor a pisztácia.
1: A pisztácia. Te vagy körülbelül a harmadik, aki ezt mondja itt a vendégek közül, és mindig hozzáteszem, igen, már reggel ketten is mondták, hogy reméljük, hogy nem a Bud Spencer filmből, ahol egyébként elfogyott a pisztácia fagyja, ugye van ez a híres jelentem, hogy a Terence Hill-el akarnak fagylaltot vásárolni, szóval a pisztácia, te vagy az én emberem, nem rossz. Köszönjük szépen Török Zoltánnak, de most mással folytatjuk, mert hogy ugye néhány perce jöttek ki a friss inflációs, meg élelmiszer ár alakuló, vagy fogyasztói ár alakuló adatok. Mik az első reakciók most? Az, amit vártatok?
2: Az, pontosan az lett, hogy a 2,1% az éves infláció, havi szinten 0,4%-kal emelkedtek az árak. Ugye itt nagyon sok elem van, ami torzítja az inflációs folyamatok alakulását. Ugye itt nem csak az üzemanyag ástopra kell gondolni, ami ugye március 10-én lett bevezetve, amiből ugye az következik, hogy még áprilisban is volt némi üzemanyag áremelkedés, hiszen átlagárakat néznek, viszont sokkal kisebb az üzemanyag áremelkedés, mint egyébként, hogyha a piaci viszonyokat ráengednék az üzemanyag árakra megtörténne. Ugye itt az élelmiszer árak esetében nem szabad elfeledkezni arról, hogy tavaly március 17-én vezette be a kormány az élelmiszer árréstoppot, és ezért áprilisban volt egy nagyon jelentős, tavaly áprilisban egy nagyon jelentős élelmiszer árcsökkenés, ami ugye bázis hatásnak tekinthető, tehát ilyen értelemben az élelmiszer áremelkedés az idei évben, az előző évhez képest az ezáltal torzítva van, ugyanis nem következett be idén még egy hasonló mértékű csökkentése az élelmiszer árrésnek, úgyhogy és ezek mellett ugye ott van a energiaáraknak a kérdése, amiben ez egy kicsit olyan, mint a zsákba macska, a gázáraknak az alakulása, hiszen itt az átlagfogyasztáshoz, illetve a fogyasztástól való eltéréshez van hozzáigazítva, az átlagfogyasztáshoz képesti változásnak van hozzáigazítva az áralakulása. Idén ez egy jelentősebb csökkenést hozott az előző hónaphoz képest, mondjuk tavaly áprilisban egy jelentősebb emelkedést hozott, tehát rendkívül sok az ilyen torzító tényező, de az alapfolyamatok azért azt jelzik, hogy itt van egy egy egyelőre lassan emelkedő inflációs pálya. Ugye februárban értük el a mélypontját az a inflációnak 1,4%-kal, márciusban 1,8, áprilisban 2,1, és hát hogyha megyünk előre, majd a következő hónapokban egyre magasabb számokat fogunk látni.
1: Én örülök, hogy behoztad a beszélgetésbe a tavalyi évet, hogy 12 hónap alatt ez mennyit változik, de akkor nézzük meg, bár egy picit már érintetted, hogy mondjuk 2026 márciusához képest most áprilisban akkor hogy állunk?
2: Ugye itt 0,4% volt a
1: az áremelkedés. Igen, azt én is láttam itt a KSH adatok alapján, igen.
2: Igen, segíts kérlek, mert előttem nincsenek itt.
1: Ugye hát az élelmiszerárak 0,1%-kal nőttek, a szolgáltatások 0,7%-kal. Itt is igazából ugye az a kérdés, hogy azt kapjuk-e, vagy azt kaptuk-e, amit vártunk előzetesen?
2: Nagyjából igen. Tehát ugye nem csak arról van szó, hogy a nagy szám felel meg a várakozásoknak, hanem a részletekben sincs jelentős eltérés a várakozásokhoz képest. Például ugye ruházkodási cikkekben ilyenkor szezonálisan van egy némi emelkedés az előző hónaphoz képest. Ugye a szolgáltatások árában van egy folyamatos emelkedés. Éppként ugye, hogyha a hazai inflációt értékeljük, akkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy van egy nagyon jelentős forint árfolyam erősödés. Tehát ugye tavaly márciusban, áprilisban jóval 400 fölötti volt az euró-forint váltási arány, hát ugye tegnapi nap pedig 360 alatt volt már az árfolyam, tehát ez egy bő 10%-os forint árfolyam erősödés, ami megjelenik a fogyasztói árakban, és meg fog jelenni a következő hónapokban is, tehát ez azért tompítani tudja a bázis hatás miatti emelkedést, de nem szabad elfeledkezni ugye az iráni konfliktusról sem, tehát azt értjük, hogy itt egy üzemanyagár stopp van életben Magyarországon, hogy ez mennyi ideig tud kitartani, azt majd meglátjuk. Gyorsan hozzáteszem, hogy ez nem egy hungarikum, tehát nagyon sok országban vezettek be különböző intézkedést arra, hogy ne kelljen a fogyasztóknak az üzemanyagár emelkedést a piaci viszonyoknak megfelelően megérezniük a pénztárcájukon. De a másodkörös inflációs hatásai mindenféleképpen érezhetők lesznek majd az iráni konfliktusnak. Ugye itt arról van szó, hogy egyrészt ugye nem csak a védett üzemanyagár létezik, hanem nagyon sokan nem tudnak élni a védett üzemanyagára, főleg a cégekre gondolok egyfelől, másfelől pedig itt nem csak az üzemanyagár az, ami drág, nem csak az olajár drágul, nem csak a gázára drágul, hanem a különböző egyéb termékeké is, például a műtrágya ára nagyon jelentős mértékben drágul globálisan, ez pedig óhatatlanul az élelmiszer áremelkedést fogja elhozni globálisan, és nyilván ennek meg lesz majd a hatása Magyarországon is. Ezek a hatások inkább az év második felében lesznek érezhetőek.
1: Épp ezt akartam kérdezni, Zoli, hogyha már itt a műtrágya után az élelmiszer árakat is említetted, hogy ugye a hétköznapi emberek sokszor azt érzik, hogy hallják a rádióban, tévében, hogy papíron csökken az infláció, de boltban ez nem látszik. Hogy miért van ekkora különbség az érzékelt és a hivatalos infláció között, ez megmagyarázható?
2: Hát megmagyarázható például az emberi természettel, tehát arra emlékszünk, hogyha valaminek az ára emelkedik, azt nem szoktuk megjegyezni, hogyha valaminek az ára nem változik, vagy csökken, az nem marad meg az emlékezetünkben egyfelől. Másfelől nyilvánvalóan az a fogyasztói kosár, amit a KSH figyel és leképez, az nem egyezik meg azzal a fogyasztói kosárral, amivel te rendelkezel, amivel én rendelkezem, akivel bárki rendelkezik, hogy ez egy szintetikus fogyasztói kosár. Hát ezen túlmenőleg pedig ugye ebben a fogyasztói kosárban rengeteg olyan termék és szolgáltatására szerepel, amit vagy nem fogyasztunk éppen, vagy pedig, hogyha fogyasztunk, akkor például vagy ha mondjuk az háztartási energiaárakra gondolunk, ugye azoknak az ára az rögzített Magyarországon, vagy mondjuk a tömegközlekedési szolgáltatások ára szintén ugye mesterségesen alacsony szinten van Magyarországon, tehát ezek is benne vannak a fogyasztói árban, úgyhogy óhatatlanul is azt lehet gondolni, hogy hát az érzékelt infláció az nyilvánvalóan magasabb, nem csak Magyarországon.
1: Itt az imént már említetted egyébként az iráni válságot, és épp kérdezni akartam, hogy maga a nemzetközi környezet az az mennyire számít most érzékeny tényezőnek, például mondjuk az energiaárakat, ha nézzük, vagy mondjuk, hogyha a globális vámháborús feszültségeket nézzük, van okunk aggodalomra?
2: Hát nem jó a nemzetközi környezet, kedvezőtlen. Tehát itt milyen hatások várhatóak az iráni konfliktussal kapcsolatban, lassabb világgazdasági növekedés és magasabb inflációs környezet. Ez Magyarországot is érinteni fogja, tehát ez nem kedvező. Szerencsére Magyarország ugye egy olyan helyzetben van, hogy vannak olyan tényezők, amik ezzel szembe mennek, és a pozitív irányba tudják billenteni a mérleget előbb-utóbb. Ugye itt a növekedés szempontjából egyrészt ugye már láttuk az első negyedéves előzetes növekedési adatot, ez egész jó volt. A későbbiekben pedig számítani lehet arra, valószínűleg nem 2026-ban, de 27 től kezdődően, hogy az EU pénzek felhasználása az jelentős mértékben hozzá tud tenni a gazdasági növekedéshez. Csak egy példát említek ezzel kapcsolatban, hogy az elmúlt 4 évben, hogyha megnézzük a régiós országokat, Csehországot, Szlovákiát, Romániát, Horvátországot, vagy akár Szlovéniát, Lengyelországot, azt látjuk, hogy az uniós pénzek felhasználása éves szinten legalább 1,5-2 százalékpontot hozzátett a gazdasági növekedésükhöz. Ugye Magyarországon ez nagyon minimális volt. És ugye megnyílhatnak a pénzcsapok, úgyhogy ezt mi is reprodukálni tudjuk majd a következő években. Arról nem is beszélve, hogy ugye azok a hatalmas gigaberuházások, amikről itt az elmúlt évek hangosak voltak, akkumulátoripar, autóipar, ezeknek a beindulása, vagy termőre fordulása, ez az idei évtől lesz igazán érezhető, úgyhogy ezek is támogatják a növekedést. Ami pedig az inflációt illeti, itt azt gondolom, hogy hát vegyes a helyzet, de a forint árfolyam erősödés az mindenféleképpen egy nagy pozitívuma az infláció elleni küzdelem szempontjából.
1: Én javaslom, hogy legyen ez a végszó, tekintettel arra, hogy az időnk lejárt, viszont lenne még kérdésem, de tudom, hogy úgy is jössz, meg szeretjük is, hogyha jössz, meg szeretünk téged hívni, úgyhogy majd folytatjuk valami ilyenféle témával. Török Zoltánnal, a Raiffeisen Bank vezető elemzőjével beszélgettünk, részben a friss áprilisi inflációs adatokról, részben pedig arról, hogy Zoli kedvence a vanília fagyi, mint köret, de egyébként bevallotta, hogy a pisztáciát is szereti. Hozzáteszem, hogy egyébként egy Muradani nevű felhasználónk arról írt, hogy neki a rizs a kedvenc fagyja, sajnos ritkán és kevés helyen kapható. Hozzáteszem, Dani, hogy én is kóstoltam már rizsfagyit, és egyáltalán nem rossz. Zoli, neked pedig még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

Ez a Business Class, a Business Classban pedig Pachman Péter köszönti önöket. Egész reggel, jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. Egy 500-as végű számról Dani írta, hogy kedvence a rizsfagyi, sajnos ritkán és kevés helyen kapható. Aztán érkezett egy 380-as végű számról, hogyha jól látom, kávéfagyi, írja Péter, nagyon szépen köszönjük neki is, de egyébként István azt írta, hogy az áfonya fagyi, csak nem érti, hogy miért kell a fagylaltot a nyárhoz kapcsolni. Volt, aki egy 501-es végű számról azt írta, hogy a velencei álom, aztán volt olyan, aki azt írta, hogy pisztáciás fehércsoki, szilvás gombóc, pinyakoláda, hát mindegyiket el tudnám képzelni. Aztán volt, aki a ribizlire és a köszmétére esküdött, bocsánat, hogy ilyen csúnyán mondtam. Aztán Tíme azt írta, hogy Finnországban kóstolt fenyőgyantás ízű fagylaltot, egy másik hallgatónk pedig Tihanyban kóstolt levendula ízű fagylaltot. Mindegyik üzenetet nagyon szépen köszönjük, és tartsák meg jó szokásukat, írják meg, hogy önök számára melyek a kedvenc fagylaltok vagy fagylalt kombinációk tekintettel arra, hogy ma van a Magyar Fagylalt Napja.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Minden utcakő történetek százaival van tele, de vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin. Hírek a Jazzin.
1: Jelentős torlódás alakult ki az M0-as autóúton Dunakeszinél a Megyeri híd felé. Egy autó a szalagkorlátnak ütközött, a baleset miatt két sávot lezártak, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az Útinform információja szerint a 73-as kilométer szelvénynél a Megyeri híd felé a kocsisor már 4 kilométeres, ami visszahat az M2-es autóút forgalmára is. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Több mint 2,5-szeresével lépte túl a megengedett sebességet egy autós Murarátkán. A Zalavár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a sofőrt május 4-én délután mérték be, amikor a megengedett 50 km per óra helyett 134 km per órával közlekedett. A rendőrök a gyorshajtóra 468 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki, emellett 8 büntetőpontot is kapott. A hatóság hangsúlyozta, a gyorshajtás továbbra is a súlyos közúti balesetek egyik legfőbb oka. Elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, aki azt ígérte, Brüsszel teljesíteni fogja a tavalyi megállapodást bizonyos vámok nullára csökkentéséről. Változóan felhős napos idő lesz, záporok elsősorban keleten alakulhatnak ki. Időnként feltámad a szél, napközben 21 és 26 fokig melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, Zuglóban a Róna utcában a Szugló utcánál, illetve a 15. kerületben a Károlyi Sándor úton a Közvágó híd utcánál. Továbbra is lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Szél Kálmán tér környékén, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre, a Rákóczi úton a Baross tértől, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Ma este 8 órától lezárják a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánc híd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától a hétvégére is lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától Zuglóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korond utcánál időszakos sávlezárás

0: kell számítani átépítés miatt. A Hungária körúton a Kacso-Pongrác úti felüljárónál lezárták a külső sávot a Rákóczi híd felé, mert csatornát javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Láss! Ne csak hallgass! Kulturális témák a színház, a film, a zene és a képzőművészet területéről. Heti programajánlókkal kiegészítve ez itt a Hangár a Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 8-án reggel, 3:50. SMS és Viber számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál kivételesen egyedül Pakman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. És még néhány üzenet, amely a fagylalt témakörben érkezett. Tudják, ma van a Magyar Fagylalt Napja, és köszönjük szépen, hogy ilyen sokan írtak. Egy kedves hallgatónk írt egy 669-es végű számról. 1980-ban gyerekként ettünk Bulgáriában egy furcsa fagyit, úgy hívtuk, hogy kölni fagyi, mert olyan íze volt, de kiderült, hogy rózsafagyi volt, de nagyon intenzív kölni íze volt. Amúgy egyébként a rizs és a túrófagyi az, amit én szeretek. Aztán Dani írta, hogy neki nincs kedvenc fagyja, pontosabban neki a rizs a kedvenc fagyja, bocsánat, sajnos ritkán és kevés helyen kapható. Aztán áfonya fagyit említett István nagyjából 20 perccel ezelőtt. Ő azt írta, hogy egyébként sokabban érdekelni az, hogy miért kapcsolódik a fagylalt a nyárhoz. Aztán egy 591-es végű számról valaki a velencei álomfagyit írta. Rengeteg üzenet jött egyébként, úgyhogy most nem is olvasom be mindegyiket, mert amikor érkeztek az üzenetek, akkor mindenkit beolvastuk, és nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan írtak. De most teljesen másról beszélgetünk, mint hogy a Margit-szigeti szabadtéri színpad egyik fontos programja, a Vasovszky Szimfonik koncertje következik. Vasovszky Norbert a telefonnál. Hello Norbert, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok! Pedig beszélhetnénk a fagyiról.
1: No!
2: Mert pont vangó fagyit fogok ma csinálni a kislányomnak.
1: Na, csodálatos, mert nem mertem, ugye nem beszéltük meg előtte, hiszen most hívtalak nagyjából 20 másodperccel ezelőtt, hogy mindjárt adásban vagy, és nem akartam azt a merényletet elkövetni ellen, hogy vaj, te is szint egyébként, hogy te milyen fagylaltot szoktál enni, szeretni, és alapvetően, hogy mi a kedvenc fagylaltod, de ezek szerint a mangó az kedvenc, vagy éppen a kislányodnak kedvenc?
2: A kislányomnak kedvenc, egyszerűen annyi mangót eszik, hogy elképesztő, de csináltunk a héten egy epres bazsalikomos fagyit is. Én ezt a kombinációt is nagyon szeretem, meg málnás kókuszos bazsalikomos is készült a héten.
1: Na jó, hát nehéz lesz ez a beszélgetés, mert hogy csorog a nyálam, isteniek ezek. Mondd egyébként, otthon ezeket hogy készítitek? Ugyanúgy, hogy mondjam, felfőzitek, vagy hogyan teszitek krémessé, és egyáltalán hogyan kerül aztán a mélyhűtőbe?
2: Nincs felfőzés, van egy ilyen nagyon kis modern fagyigép, és igazából a kis tégeibe lepürésítem az egészet. Nyilván van 6000 recept, meg itt a netről is lehet lesni dolgokat, és akkor próbálom. Van egy ilyen kis, hát kókuszkrém talán. Krémes tud lenni az egész.
1: Hát csodálatosan ötvözöd egyébként az ízeket, le a kalappal előtt ez. De hogyha már ötvözés, és hogyha már eredeti vagy a saját téma, akkor honnan jött az ötlet, ugye térjünk rá most a Margit-szigeti szabadtéri színpadi előadásotokra. Szóval honnan jött az ötlet, hogy az elektronikus zenét szimfonikus hangzással ötvözzétek? Ez régen benned volt már? Szóval gyerekkorodtól kezdve ez folyamatosan épült benned?
2: Ezt tökéletesen leírtad és eltaláltad.
1: Pedig nem is beszéltünk. Igen. Előtte.
2: Nem. Nem igazán, viszont tényleg az volt, hogy már gyerekként is a 70-es évek diszkózenét hallgattam, és imádtam ezt a nagyzenekari, meg vonós hangzást, húvósokat, nagyon-nagyon közel állt hozzám, és hát tiniként is kerestem így még az akkori kezdetleges ilyen számítógépes világban, produceri világban, hogy akkor hogy csináljunk hegedűket, hogy rakjuk bele zenébe. Aztán nyilván, ahogy teltek múltak az évek, elkezdtem zenélni gitáros Német Zsolti barátom mellett, aztán jött egy kongás, aztán megismerkedtem a Herold Petékkel, Ferenc Petivel, akik ugye 14 éve a zenekar tagjai, ugye szaxofonon és hegedűn játszanak, és hát az évek tényleg hozták, hogy akkor ebből lett egy nagy zenekar.
1: És azt meg tudod fogalmazni, hogy mit tud hozzáadni egy vonós és egy fúvós szekció egy DJ-szethez, amit elektronikusan nem lehet megteremteni?
2: Érzelmeket.
1: Aha, ez jó, ez tetszik.
2: Én talán ezt tudnám mondani, illetve azért az a látvány, amit tud adni egy mondjuk egy 24 fő zenekar, 24-en leszünk a színpadon most a Margit-szigeten, azért szerintem az is elég jó tud lenni. Illetve ami talán különlegességünk, hogy mi tényleg élőben játszunk, azért találkoztam már egy-két nagyobb produkcióval a világban, akik ugye hát nem élőben valósítják meg ezt, tényleg nem egyszerű, az, mert nehéz megoldani, hogy tényleg nagyon jól szóljon a zenekar, meg hát nyilván akkor itt hibázási lehetőség van is társai, de én ezt a vonalat szeretem, és képviselem, hogy ezért tényleg ez történjen élőben, illetve a látvány rész és az érzelmek, amiket ki tud hozni a hegedű például, meg az egész zenekar, fúvó zenekar és társai.
1: Norbi, ugye a koncerten világslágerek hangzanak majd el szimfonikus köntösben. Hogyan választjátok ki, hogy mely dalok működnek ebben a formában, vagy rajtatok múlik, és alapvetően bármelyik dal, bármelyik világsláger tud működni szimfonikus köntösben is?
2: Én az elmúlt 20 év zenéléséből próbáltam meríteni. Nyilván ebben benne van az én zenei világom, nagyon mélyen. Illetve próbáltam tényleg úgy érzelmileg is felépíteni az egész műsort, hogy így elindul, szinte warm-up, ilyen bemelegítő stílusban elindul az egész, és nem az van, hogy mondjuk egy ilyen, nem egy Avicii slágerrel indítjuk be a műsort, így a slágerrel indítunk, de nem a legeslegnagyobban. A lényeg, hogy nagyon szépen épül fel a műsor érzelmileg is, hangulatilag is. Úgyhogy igazából tényleg az elmúlt 20 év tapasztalata benne van egyébként minden téren, nem csak a zenék válogatása terén.
1: Egyébként maga a Margit-szigeti szabadtéri színpad, ahol a koncert lesz, az ilyen szempontból mennyire különleges helyszín? Ugye említetted magát, hogy hányan lesztek a színpadon, jó sokan, meg azt, hogy azért itt elektronikus hangszerek találkoznak egyéb olyan hangszerekkel, amelyekkel általában nem szoktak találkozni. Szóval maga a helyszín egy ilyen koncert számára mennyire lesz különleges?
2: Számomra nagyon. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy én nem szerettem volna valahogy természet közelben fellépni, de vakartam is a fejem, hogy atya világ, hát ezt hogy kellene megoldani a városon belül, és akkor hát ilyenkor nem tudom, a jóisten gondoskodása, vagy mi lehet a háttérben, de pont megkeresett minket a Margit-sziget, és mondom, úristen, hát mekkora kombináció, itt vagyunk a város szívében, de körbevesz minket a Duna, meg a természet, hát mondom, ez itt csodálatos. És hát ugye azért az egy nagyon nagy színpad, úgyhogy ezt szépen be is kell lakni, úgyhogy mondhatni, hát nem ezért vagyunk ennyire sokan, de mondhatjuk, hogy ezért is, illetve azért tényleg komoly látvánnyal készülünk, a lézersótól kezdve rengeteg plusz lámpát viszünk, saját vizuált építünk ugye a koncertre, színpadi effekteket is hozunk a tűztől a CO-ig, szikragépig, lesz minden, ami egy ilyen sót magasba tud emelni.
1: Azon gondolkodom, hogy Lengyel Johanna, akinek az egyik dalát, meg Eszti Péterrel közös dalát játszottuk itt a délelőtti vagy a reggeli műsorban, hogy ő mit ad hozzá, vagy az ő jelenléte, mint hogy ő lesz az egyik sztár vendég, mit ad majd hozzá ehhez az esti hangulathoz? Mit tud ő, Johanna?
2: Csodás energiáját, illetve az elképesztő hangját és tehetségét. Ugye Johanna 4 évig volt a zenekarunk tagja, ez valamilyen szinten egy ilyen búcsú is számunkra és a közönség számára tőle, legalábbis így a zenekarunk szintjén. Hát aki már, rengeteg videónk van, úgyhogy aki esetleg élőben nem látta, azért a videókból is bele tud nézni, hogy mit tud Johanna, mire lehet számítani. Elképesztő tehetség, és szerintem nagyon különleges lesz a jelenléte a színpadon.
1: Igen, én is azt akartam, hogy mondtad, hogy mit tud Johanna, hát nagyon sok mindent tud. Hozzáteszem, én is tegnap néztem néhány YouTube videót, amikor készültem arra, hogy beszélgetek veled. Figyelj csak, itt az imént említetted, és határozottan leszögezted, ugye, hogy ti live, tehát élő zenészekkel és énekesekkel készítitek ezt a showt, és közben azon gondolkodtam, vagy az jutott eszembe, hogy ez a fajta közös meló, mármint ami majd a színpadon megjelenik, és a színpadról árad, nem csak hangban, hanem ahogy itt részletezted, látványban is, hogy az vajon mennyire hagy teret az improvizációnak egy ilyen showban, mert szerintem improvizáció nélkül ezt a műfajt, amit csináltok, nehéz lesz csinálni.
2: Marad.
1: Marad?
2: Van,
1: aha.
2: Tele, mert vannak olyan pontok, nem is kevés a műsorban, ahol ez meg tud történni, úgyhogy hát el kell jönni, bele kell hallgatni, meg kell nézni, hogy hol lesznek ezek a pontok, de szinte minden dalban egyébként maradt hely, vagy inkább azt mondom, hogy többségében.
1: Norbi, május 16-a a koncert időpontja, egyetlen egy mondattal, hogyha kellene, hogy meghozd bármelyik hallgató kedvét, mit mondanál, miért menjen el május 16-án a Margit-szigetre?
2: Hát egy mondattal lehet, hogy kevés.
1: Lehet kettő is.
2: Megpróbálom röviden összefoglalni. Ilyen jellegű koncert világszinten is egyedülálló. Szinte talán egy kezemen meg tudom számolni, hány ilyen projektet ismerek, ahol szimfonikus zenekar játszik világslágereket és elektronikus alapokon nyugszik ez az egész. Illetve én ezt a projektet tényleg a szívhajtja, a szenvedély, és az ilyen zenekari koncertélmény szerintem egy teljesen más szint tud lenni, mint amikor valami mondjuk a bizniszből épül. Úgyhogy ha valaki tényleg egy ilyen szenvedélyes, tüzes koncertet szeretne átélni, megnézni, és nyilván szereti az Avicii slágereit, Backstreet Boys is tudnám említeni, vagy például Sziát, hozzuk a Titániumot egy nagyon különleges átdolgozásban, úgyhogy azokat tényleg, azokat az embereket nagy szeretettel várjuk.
1: Norbi, nagyon szépen köszönöm. Hánykor?
2: Este 8-kor,
1: jó, tehát május 16 este 8. Köszi szépen, Margit-szigeti szabadtéri színpad. Norbi, nagyon köszi, Vasovszky Norberttel a Vasovszky Szimfonik koncertjéről beszélgetünk, és akkor nyomás mangófagyit csinálni, ahogy ígérte. Tarts be a szabad, a kislányod imádni fogja. Köszi szépen.
2: Így lesz, köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: Hát az a helyzet, hogy ritkán látok ilyet, hogy minden piros, azaz nem csak a Bux Index, hanem a Blue Chip-ek is tulajdonképpen zuhanó repülésben vannak. A Bux Index jelenleg 133.485,8 ponton áll, és 1,2%-os esésben van. A Blue Chip-ek közül a Magyar Telekom 5,2%-os, a MOL 3,4%-os, az OTP 0,9, a Richter pedig 0,6%-os esésben van jelen pillanatban. Az euró-forint árfolyam most 356,2, a dollár-forint árfolyam 303,3, a bitcoin pedig 79.392 ponton áll. Hát ez volt mára így péntekre a Business Class, mi hétfőn jelentkezünk utoljára, és nagyon szépen köszönöm, hogy a Magyar Fagylalt napján, ugye 5. hó 8, az 5. hó római számmal írva egy V betű, mint május, az a tölcsér, a 8-as pedig rajta a két gombóc fagyi, szóval 5. hó 8-án a Magyar Fagylalt napján ilyen sokan írtak és megírták, hogy melyek a kedvenc fagylaltjaik. Én imádtam, és nagyon örülök neki, hogy a vendégeket is faggathattuk erről, és mindenki nyitott volt, mint hogy úgy tűnik, hogy a fagylaltot mindenki szereti. Tudják, ma több mint 300 fagylaltozóban az országban féláról lehet ugyanolyan minőségű fagylaltot kapni. Egyébként ez fontos, ugye a torkos csütörtöknél is el szoktuk mondani, hogy ugyanolyan minőségű ételeket kapunk kevesebb pénzért. Szóval ugyanolyan minőségű fagylaltot lehet kapni, ugyanazért a pénzért, pontosabban féláron két gombócot lehet venni. Na szóval értik, most így belekavarodtam itt a végén, értik, mit akarok mondani. Szóval menjenek fagyizni és élvezzék a hétvégét, mert csodálatos idő lesz. Ez volt a Business Class, a Tape 5-val zárunk. Minden jót önöknek!

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vannak pillanatok, amelyek többet érdemelnek. A tavasz egészen ilyen. Globero Home. Prémium dizájn bútorok és új kültéri kollekciók Budaörsön. Találja meg az igazit. Globero Home. Több, mint bútor. Életérzés.
2: Május 8-án péntek este Get Funky Party a Momleroyban. Egy varázslatos helyre várunk, ahol egyszerre élvezheted a legforróbb funky zenéket, a hideg italokat és a legjobb társaságot a Get Funky családdal. A DJ pultban a két kedvenc lemezlovasod, Suri Imre és Jazz Kovács László, a főszerepben pedig a te kedvenc funky és klasszikus diszkós lágereid. Get Funky Party május 8-án a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Feljelentést tesz az ÁSZA a Budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodása miatt. Újra emelkedik az infláció. Kora nyári idő várható keleten záporokkal, a délutáni csúcsok országszerte 21 és 26 fok között alakulnak. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Több bűncselekmény gyanúját állapította meg az állami számvevőszék a Budapesti Metropolitan Egyetemen végzett ellenőrzése során, és ezért feljelentést tesz. Az ÁSZ tájékoztatása szerint azt ellenőrizte, hogy szabályszerűen használta-e fel az egyetem a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatásokat, illetve értékelte az intézmény gazdálkodását. A bejelentés után az egyetem közölte, hogy távozik posztjáról Cene Gréta elnök vezérigazgató. Tovább gyorsult az infláció, de még viszonylag alacsony maradt. A februári közel 10 éves rekord alacsony szintet jelentő 1,4 és a márciusi 1,8% után megérkezett a Központi Statisztikai Hivatal friss adata az áprilisi inflációról. Eszerint a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy éve. Egy hónap alatt, márciusról áprilisra 0,4%-os volt az áremelkedés. Közben a jegybank célja az, hogy 2 és 4% között legyen az infláció. Gimnazista élesztett újra egy férfit a nyílt utcán. A fiú a Blicknek mesélte el, hogy épp angol órán ült, amikor a telefonjára letöltött Safe City alkalmazás jelezte azt, hogy a közelben valaki segítségre szorul. Ekkor kirohant a teremből, majd az alkalmazás által megjelölt helyszín felé szaladt és megkezdte a segítségnyújtást. Elmondása alapján körülbelül 3 perc után a bajba jutott férfi újra elkezdett lélegezni, majd ismét összeomlott a keringése, ami miatt folytatta az újraélesztést, ami sikerrel járt. Nem sokkal később a mentők stabilizálták a beteget. Egyébként a Safe City az Országos Mentőszolgálat által fejlesztett alkalmazás, amely arra jó, hogy a 112-es segélyhívóra beérkező hívás mellett az appot használó önkénteseket is lehet riasztani. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első 2 beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A fertőzésben 3-an vesztették életüket, 8-an gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerültek a hazatérő utasokkal. Lehet, hogy mégsem az európai hódítók hurcolták be a skarlátot Amerikába. Dél-amerikai régészek olyan felfedezést tettek, amely átformálja a fertőző betegségek múltjáról alkotott ismereteinket. A tudományos kutatás fókuszában egy 700 éves mumia áll, amelynek maradványai között a skarlát kórokozójának nyomait azonosították a szakemberek. A lelet így azt bizonyítja, hogy a halálos betegség jóval a spanyol hódítók érkezése előtt is jelen volt már Dél-Amerikában. Szakemberek jelenleg is több mint 100 egyén maradványait elemzik Bolívia területén, hogy még pontosabb képet kapjanak a betegség ősi terjedéséről. Változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre készülhetünk. Záporok csak a keleti területeken fordulhatnak elő. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 21 és 26, késő este 14-19 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: A hírek után újra jazzy zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Bobby Blue Bland 1957-es dalának feldolgozását halljuk mindjárt a Simple Red frontemberétől, Mick Hucknalltől. Most pedig a 82 éves, ma is nagyon aktív Gloria Gaynor énekel. Ez a Find the Now.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A New Orleans-i Tank and the Bangles zenél 2020-ban Grammy-díjra jelölték őket. Dalaikban gyakran szólalnak meg feltörekvő tehetségek. Na, a No ID című dalukat játsszuk. Előtte a holland énekesnő Caro Emerald következik. 2017-ben jelent meg a 6 dalból álló Emerald Island. Erről játsszuk a What You Got című dalt.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője. Épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd budai hídfőjénél épült fürdő helyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8 féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak.
0: Jazzy Lexikon.

pesgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

Két albumának munkálatai során kezdett el együtt dolgozni. Don't Speak című dalukat játsszuk. Előttük az amerikai smooth jazz gitáros Jay Soto zenél, olyan nagy nevek segítettek neki előbbre lépni a zenei ranglétre, mint Jeff Lorber és Paul Brown, a Stay a While szólt tőle. Most pedig a Grammy-díjra is jelölt szlovén producer Grammatik jön, híres arról, hogy régi funk, soul, blues és jazz felvételekből származó hangmintákat használ fel, amelyeket hip-hop alapokkal és basszusokkal vegyít. 2010-es lemezéről zenélünk.

0: Jazzy Lexikon.
1: Harmadik Kallixtusz pápa 1456. június 29-én elrendelte az Európát fenyegető oszmán hódítók legyőzését és a keresztény seregek győzelméért a déli harangozást és imádkozást. Történelmi véletlen, hogy a pápai bulla és a Hunyadi János július 22-én kivívott nándorfehérvári győzelmének híre szinte egyszerre jutott el Budára és Bécsbe. Ennek tudható be, hogy az imabullában elrendelt déli harangozás, illetve a nándorfehérvári diadal örömhírét követő ünnepi harangozás összekapcsolódik a köztudatban.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Május 8-án péntek este Get Funky Party a Momleroyban. Egy varázslatos helyre várunk, ahol egyszerre élvezheted a legforróbb funky zenéket, a hideg italokat és a legjobb társaságot a Get Funky családdal. A DJ pultban a két kedvenc lemezlovasod, Suri Imre és Jazz Kovács László, a főszerepben pedig a te kedvenc funky és klasszikus diszkós lágereid. Get Funky Party május 8-án a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Döntött az NVB, mennyi költségvetési támogatást kapnak a pártok a következő években. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Nyárias idő vár ránk egy-egy záporral, délután 21 és 26 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vukov Judit. Megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források eloszlási arányát a Nemzeti Választási Bizottság. Az összeg negyedét egyenlő arányban az országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75% a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedűs Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Beadta lemondását az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, írja az elitmed.hu. Révész János távozásának hátterében a Miskolci Kórház korábbi működéséhez köthető egyre súlyosbodó pénzügyi és jogi ügyek állnak, köztük több százmilliós és 10 milliárdos nagyságrendű kártérítési perek. Zalaegerszegen is azonosítottak aszbeszttel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek, a megyében még több településen utak, bicikliutak és parkolók is szennyezettek lehetnek. Beterjesztette az ENSZ biztonsági tanácsa elé a hormuzi szorossal kapcsolatos iráni magatartást elítélő javaslatát az Egyesült Államok és Bahrein. A határozattal még egy esélyt adnak a BT-nek, hogy fenntartsák a nemzetközi vizek és a hajózási útvonalak sérthetetlenségéről szóló előírásokat. 100. születésnapját ünnepli ma David Attenborough. A brit természetfilmes legenda szolgált a haditengerészetnél, megmászta a televíziózás szamárlétráját, járt az összes kontinensen, bevezette a színes televíziózást az Egyesült Királyságban, és immáron 8 évtizedet felölelő karrierje során több mint 35 neves díjat, köztük több BAFTA, Emmy és Peabody díjat is kapott. Életmód tanácsokat sosem szeretett osztogatni, és következetesen állítja, hogy a hosszú élet elsősorban szerencse kérdése. Fátyol és kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható, az északkeleti, keleti területeken helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén egy-egy zivatar is kialakulhat. Helyenként élénk lehet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukov Juditot hallották.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. A holland zenész, producer Alain Clark következik. 2004-ben debütelt, emellett tévéműsorokhoz írt zenéket. 2007-ben lett igazán sikeres, amikor második albumán édesapjával duettezett. A Baby Got Your Back című dalban az amerikai énekesnőt Nika Kostát halljuk. Az olasz zenészek alkotta Funko Radio zenél előtte, gyakran mozognak a bosszanova, a szól és a modern elektronikus ütemek határán. Zenéjükben fontos szerepet kap az analóg hangszerek használata. Ez a Hopeless Romantic. I won't

0: Jazzy Lexikon.
1: A Mátyás templom 6 harangja közül csak 2 maradt meg, a többit a két világháborúban beolvasztották hadinyersanyagnak. A templom felújításának fontos eleme volt a harangok pótlása, amire 2010-ben került sor. Jelenleg a toronyban összesen 6 harang található, ezek 2 szinten helyezkednek el. Az alsó harangházban a Szent Károly, a 12. Piusz, a Szent Háromság és a Szent Margit harang, a felsőben a Krisztus és a II. János Pál harang lakik. Mindközül a legnagyobb, a 4,4 tonnás Krisztus harang.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a Nouvelle Vague zenél. A zenekar ismert arról, hogy újraértelmezi a régi punk és post-punk dalokat a 60-as évek bossanova stílusában, a Dancing With Myself szól majd. Most pedig a francia producer Double és az énekes Kunta közös dala jön, a dal a retro funk és a modern elektronikus zenei elemek stílusos keveréke.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Mindjárt délben folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Take That egykori tagja Gary Barlow következik. 2020-as Music Played by Human című lemezéről hoztunk egy dalt. Előtte a holland Ghostbusters következik, akik a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit modernizálják. Hatalmas repertoárral rendelkeznek, szinte minden hónapban kiadnak egy-egy újabb átdolgozást. Upside Down című dalukat játsszuk. Most pedig Jack Stratton bandája a Wolfmon következik, az amerikai funk együttestől. Ez a Got to be Mine, a következő zenei blokkunkat követően jön a Déli Hír magazin, meghallgatjuk Jazz Kovács László Jazzy Mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A New York palota és a benne található kávéház a világvárossá váló Budapest jelképértékű épülete, amelyet a New York Életbiztosító Társaság építtetett. A társaság a 19. század végén a világ egyik legjelentősebb biztosító intézete volt, amely Európa több fővárosában rendelkezett önálló székházzal. A New York palotán számos Amerikára utaló szimbólumot találunk. Az obeliszkeket bronzba öntött sasmadarak koronázzák, amelyek az Amerikai Egyesült Államok címer állataira utalnak. A Dohány utca és az Erzsébet körút által meghatározott sarok kialakítás oromzati záróeleme, a jobb kezében fáklyát tartó sason ülő nőalak a New York városában 1886-ban

0: one more time. Do it to me. Yeah.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere a Hotel Karos Spa Kft. A Hotel Karos Spa üzemeltetője. www.karos-spa.hu, ahol a wellness csak a kezdet.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Május 8-án péntek este Get Funky Party a Momleroyban. Egy varázslatos helyre várunk, ahol egyszerre élvezheted a legforróbb funky zenéket, a hideg italokat és a legjobb társaságot a Get Funky családdal. A DJ pultban a két kedvenc lemezlovasod, Suri Imre és Jazz Kovács László, a főszerepben pedig a te kedvenc funky és klasszikus diszkós lágereid. Get Funky Party május 8-án a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabbak percekkel mások előtt. Déli hírmagazin a Jazzin.
3: Feljelentést tesz az ÁSZA a Budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodása miatt. Újra emelkedik az infláció. Kora nyári idő várható keleten záporokkal, a délutáni csúcsok országszerte 21 és 26 fok között alakulnak. Ez a Jazzy Déli Hír magazinja 2026. május 8-án pénteken 11 óra 53 perckor. A mikrofonnál Vukov Judit. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M1-es metró a hétvégén. A metró helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között jár majd. Megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források eloszlási arányát a Nemzeti Választási Bizottság. Az összeg negyedét egyenlő arányban az országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75% a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Beadta lemondását az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, írja az elitmed.hu. Révész János távozásának hátterében a Miskolci Kórház korábbi működéséhez köthető egyre súlyosbodó pénzügyi és jogi ügyek állnak, köztük több százmilliós és 10 milliárdos nagyságrendű kártérítési perek. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számvevőszék épületében a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. Az ügyészség közölte, hogy a jegybankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben nem vetődött fel a dokumentumok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélye, de a szabályok előírják az iratok hivatalos személy jelenlétében történő átadását. Több bűncselekmény gyanúját állapította meg az állami számvevőszék a Budapesti Metropolitan Egyetemen végzett ellenőrzése során, és ezért feljelentést tesz. Az ÁSZ tájékoztatása szerint azt ellenőrizte, hogy szabályszerűen használta-e fel az egyetem a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatásokat, illetve értékelte az intézmény gazdálkodását. A bejelentés után az egyetem közölte, hogy távozik posztjáról Cene Gréta elnök vezérigazgató. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot. Tovább gyorsult az infláció, de még viszonylag alacsony maradt. A februári közel 10 éves rekord alacsony szintet jelentő 1,4 és a márciusi 1,8% után megérkezett a Központi Statisztikai Hivatal friss adata az áprilisi inflációról. Eszerint a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy éve. Egy hónap alatt, márciusról áprilisra 0,4%-os volt az áremelkedés. Közben a jegybank célja az, hogy 2-4% között legyen az infláció. A tavalyi infláció mértékével emelkedhet a szolgáltatások díja júliustól, több banknál és telekommunikációs cégnél az önkéntes árstop kifutásával. A G7.hu információi szerint olyan szolgáltatóra is van példa, amely 2 évnyi inflációt kompenzál most, és 8% felett emeli a díjait. Ismét az Alkotmánybírósághoz fordult a lakossági kamatstop miatt az OTP és más piaci szereplők. A beadványban azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a rendelet és a meghosszabbítás alaptörvénybe ütközését. Gimnazista élesztett újra egy férfit a nyílt utcán. A fiú a Blicknek mesélte el, hogy épp angol órán ült, amikor a telefonjára letöltött Safe City alkalmazás jelezte azt, hogy a közelben valaki segítségre szorul. Ekkor kirohant a teremből, majd az alkalmazás által megjelölt helyszín felé szaladt és megkezdte a segítségnyújtást. Elmondása alapján körülbelül 3 perc után a bajba jutott férfi újra elkezdett lélegezni, majd ismét összeomlott a keringése, ami miatt folytatta az újraélesztést, ami sikerrel járt. Nem sokkal később a mentők stabilizálták a beteget. Egyébként a Safe City az Országos Mentőszolgálat által fejlesztett alkalmazás, amely arra jó, hogy a 112-es segélyhívóra beérkező hívás mellett az appot használó önkénteseket is lehet riasztani. Vízre szomjazik a termőföld, a második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 milliméternyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelének mondható. 100 éves lett Sir David Attenborough, már is mondom a részleteket, előtte azonban...
2: Külföld!
3: Elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, aki azt ígérte, Brüsszel teljesíteni fogja a tavalyi megállapodást bizonyos vámok nullára csökkentéséről. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első 2 beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A fertőzésben 3-an vesztették életüket, 8-an gyaníthatóan megfertőzöttek, jelentette a WHO. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerültek a hazatérő utasokkal. Robbanás rázta meg a kormánypárt központját Hágában. Ezt a helyi rendőrség közölte, amely szerint senki nem sérült meg, az ügyben 1 embert letartóztattak. A holland miniszterelnök tájékoztatása szerint tűzijátékból készült bombát dobtak be az épület bejárati ajtajának levélbedobó nyílásán át. A kormányfő gyáva megfélemlítési kísérletnek nevezte az esetet. Görögországban alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést. A módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia. A miniszterelnök azt mondta, hogy erre a jövő generációinak védelme, valamint a mesterséges intelligencia demokratikus kormányzásra és emberi jogokra gyakorolt kockázata miatt van szükség.
2: Kulturális hírek.
3: Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsen Parkban. A vasárnapig tartó eseményen ügető és agár versenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programot nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok is színesítik. Lehet, hogy mégsem az európai hódítók hurcolták be a skarlátot Amerikába. Dél-amerikai régészek olyan felfedezést tettek, amely átformálja a fertőző betegségek múltjáról alkotott ismereteinket. A tudományos kutatás fókuszában egy 700 éves mumia áll, amelynek maradványai között a skarlát kórokozójának nyomait azonosították a szakemberek. A lelet így azt bizonyítja, hogy a halálos betegség jóval a spanyol hódítók érkezése előtt is jelen volt már Dél-Amerikában. Szakemberek jelenleg is több mint 100 egyén maradványait elemzik Bolívia területén, hogy még pontosabb képet kapjanak a betegség ősi terjedéséről. 100. születésnapját ünnepli ma David Attenborough. A brit természetfilmes legenda szolgált a haditengerészetnél, megmászta a televíziózás szamárlétráját, járt az összes kontinensen, bevezette a színes televíziózást az Egyesült Királyságban, és immáron 8 évtizedet felölelő karrierje során több mint 35 neves díjat, köztük több BAFTA, Emmy és Peabody díjat is kapott. Életmód tanácsokat sosem szeretett osztogatni, és következetesen állítja, hogy a hosszú élet elsősorban szerencse kérdése.
0: Budapest legfrissebb időjárása.
3: Fátyol és kevés komoly felhő mellett sok napsütés várható, az északkeleti, keleti területeken helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén egy-egy zivatar is kialakulhat. Helyenként élénk lehet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Ez volt a Jazzy Déli Hírmagazinja. A szerkesztő Vukov Judit volt.

0: Jazz Kovács László készítette. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hofi 90.
2: Jól hallottátok! A Cotton Club Singers az én dalaimmal május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban.
1: Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n és személyesen a Broadway jegyirodában.
2: No, még én is elérzékenyülök.
0: Reklámot hallottak. Jazzy Mix. Jazz Kovács László válogatásában. Itt a Jazzy.

0: Jazz Kovács László készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Május 8-án péntek este Get Funky Party a Momleroyban. Egy varázslatos helyre várunk, ahol egyszerre élvezheted a legforróbb funky zenéket, a hideg italokat és a legjobb társaságot a Get Funky családdal. A DJ pultban a két kedvenc lemezlovasod, Suri Imre és Jazz Kovács László, a főszerepben pedig a te kedvenc funky és klasszikus diszkós lágereid. Get Funky Party május 8-án a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Holnap megalakul az új országgyűlés. Közben ma kiderült, Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter. A nyomozás adatai alapján nem gyilkosság áldozata lett az ismert sportoló Dudás Miklós. Változóan felhős napos időre számíthatunk a folytatásban. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik. Majd a képviselőkre teszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az ülése párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Közben ma az is kiderült, hogy Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékányát kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter, leendő miniszterelnök, aki ezt Facebook oldalán jelentette be. Hozzátette, a következő időszak egyik legfontosabb célja annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek. Magyar Péter korábban Melétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a Facebook oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csaknem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Itthon Dudás Miklós világbajnok kajakos halálát egy balesetszerű esés okozta, közölte a BRFK mai sajtótájékoztatóján a Telex beszámolója szerint. Nem gyilkosság áldozata lett tehát az ismert sportoló, aki 34 évesen halt meg januárban. Nem sokkal később derült ki, hogy a rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a kajakos halála kapcsán, mert a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált rajta, amelyek keletkezési mechanizmusa büntető eljárás keretében tisztázható. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt, a több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehová. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába, az üres férőhelyek már elérhetők az oktatási hivatal honlapján. Negatív lett a KLM Holland légitársaság légiutas kísérőjének hantavírus tesztje, akit a fertőzés enyhe tüneteinek gyanújával ápolnak egy amszterdami kórházban. Két külön kórházban ápolt két betegnél azonban kimutatták a fertőzést. Ezzel a megerősített fertőzések száma 6-ra nőtt, és további 3 ember esetében áll fenn a fertőzés kockázata. A két kórház vezetése közleményben erősítette meg a diagnózist, majd közölték, intézkedésre tettek a betegség terjedésének megakadályozására. A többi beteg nincs veszélyben, és a látogatókkal szemben sincs szükség további intézkedésekre. Végül az időjárásról. Fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután 21-26, késő este 14-19 fok várható. A hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. A Los Angeles-i Tyler Mann produceri és dalszerzői munkálatokkal kezdte karrierjét. Munkássága a New Disco, a Deep House és a Funk zenei stílusok köré épül. 2024-es My Love című dalát játszunk. A The Smoky Orchestra egy tehetséges olasz zenészekből álló kollektíva, akik a retro hangzás modern újraélesztésére specializálódtak. Céljuk, hogy visszahozzák a digitális érába az élő hangszerek nyers erejét. Az 1960-as, 70-es évek klasszikus funk, soul, jazz és bugaló világet idézik. Ez a Rice and Rips.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Az amerikai énekes dalszerző producer Monta Jordan következik, akinek már első 1995-ben kiadott kislemeze platina lett. A 90-es évek egyik sikeres fiú csapatának, a Boyz II Men-nek is a tagja volt. A Get It On Tonight szól tőle. Most pedig egy Rio de Janeiro énekesnő, Rosalía de Sousa következik. Egy 1970-ben megjelent dal, a Carolina Carola Bella feldolgozását játsszuk.

0: Jazzy Lexikon.
1: 1778-ban egy óbudai sváb szőlős gazda római padlófűtés maradványaira bukkant munka közben. A leletet Schönwiesner István régész azonosította Aquincum városával. A II. Világháború utáni helyreállítási munkák során egymás után kerültek elő a föld alól az ókori emlékek. Így kiderült, hogy a 2000 éves Aquincumnak nem csak a jelenlegi romterületen, hanem a teljes budai oldalon és a pesti belváros területén is voltak épületei.
0: Jazzy Lexikon.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a Keleos zenél. Bár hangzásuk alapján sokan amerikai zenekarnak gondolják őket, a csapat Izlandról származik. 2016-ban ismerhette meg őket a közönség, a Hey Gringo szól tőlük. Előttük Herb Alpert zenéjét játsszuk, a Slow Down megjelenésekor már a 80-as éveiben járt, de a játéka semmit sem vesztett frissességéből és precizitásából. Ő a Tijuana Brass alapítója, 9-szeres Grammy-díjas művész, aki több mint 72 millió lemezt adott el világszerte. Most pedig a francia Emile Omar zenei produkciója Rousseau folytatja, Alois Black is a tagja. Ez a You Can Discover.

0: Jazzy Lexikon.
1: A mentés során kitartásával és bátorságával kitűnt egy magyar főnemes, Veselényi Miklós báró, akit ezért a mai napig az árvízi hajós néven emlegetnek. 5 napon át rótta csónakjával a város utcáit, és szinte szünet nélkül mentette az embereket. A báró helytállását, hősiességét számos alkotás örökíti meg, ilyen például a pesti ferences templom oldalán található dombormű. Az akkor még 938 cm-es vízállást számos épület oldalán megjelölték, és a mai napig megfigyelhető. Az árvízjelzések a Blahalújza tér közelében álló Rókuskápolna oldalán, illetve a Döbrentei téri Mesemúzeum falán is megtalálhatók.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hofi 90.
2: Jól hallottátok! A Cotton Club Singers az én dalaimmal május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban.
1: Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n és személyesen a Broadway jegyirodában.
2: No, még én is elérzékenyülök.
3: Május 8-án péntek este Get Funky Party a Momleroyban. Egy varázslatos helyre várunk, ahol egyszerre élvezheted a legforróbb funky zenéket, a hideg italokat és a legjobb társaságot a Get Funky családdal. A DJ pultban a két kedvenc lemezlovasod, Suri Imre és Jazz Kovács László, a főszerepben pedig a te kedvenc funky és klasszikus diszkós lágereid. Get Funky Party május 8-án a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Holnap megalakul az új országgyűlés. Közben nyilvánosságra hozták az új igazságügyi miniszter jelölt nevét. Változóan felhős, napos idő várható a folytatásban. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért. Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban, hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszak Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Az Ózdi rendőrkapitányság kábítószerkereskedelem büntet miatt nyomoz egy 38 éves helyi férfival szemben, miután autója ellenőrzésekor drogot találtak a gyerekülésbe rejtve, közölte a rendőrség a honlapján. A férfinél talált több mint 2,5 millió forintot, a nagyértékű autót és a mintegy 200 gram kábítószert lefoglalták. A nyomozók a férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A gyanúsított több kábítószer elosztónak volt a felsőbb kapcsolata, így további nyomozás várható a hálózat teljes felszámolása érdekében. Továbbra sincs megegyezés a cseh államfő és a kormányfő között arról, hogy ki képviselje Csehországot a NATO júliusi csúcs találkozóján Ankarában, közölte Petr Pavel köztársasági elnök, miután a témáról Andrej Babiš miniszterelnökkel tárgyalt. Babiš továbbra is úgy véli, hogy a cseh küldöttségben az államfőnek nincs helye, míg Petr Pavel azt tervezi, hogy mindenképpen elmegy Ankarába. Babiš a találkozó után nem jelent meg az újságírók előtt. Feltételezhető túszejtés gyanúja miatt nagy erőkkel vonult ki a rendőrség egy bankfiókhoz a nyugat-németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban. A tájékoztatás szerint a rendőrök azt követően érkeztek a helyszínre, hogy reggel 9-kor vészhívást kaptak onnan. További részleteket híradásunkig nem közöltek még. Végül az időjárásról. A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Csak a keleti ország részben fordulhat elő záporzivatar, a szél megélénkül. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Most napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Hétvégén is marad a napos száraz, koranyárias idő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. Damon Gilfillian, egy Philadelphiából származó Nashville-ben élő amerikai énekes dalszerző gitáros, az All I Really Wanna Do című dalát játsszuk, ami 2023-ban jelent meg. A The Hatchest Collective egy viszonylag friss és izgalmas kezdeményezés, nem egy hagyományos, fix tagokból álló zenekar, hanem egy művészeti csoportosulás. Egy kerti fesztiválból nőtte ki magát komolyabb zenei projekté. Ez a Place in the Sun.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Duna 30 km hosszan kanyarog Budapesten, hol szélesebb, hol keskenyebb mederben. A Szentendrei sziget csúcsa alatt például 640, míg a Lánchídnál 350 méter a Duna szélessége. A folyam az Erzsébet hídnál a legkeskenyebb, itt csak 280 méterre van egymástól Buda és Pest. Ahol szélesebb a folyó, ott sekélyebb is, így a vízmélység a budapesti szakaszon 3 és 10 méter között váltakozik. Budapestnél az átlagos sebessége körülbelül 1-1,5 méter másodpercenként, de árvízkor a 2,5 méteres másodpercenkénti sebességet is elérheti.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Alastair Lane egy francia DJ producer, aki az új generációs francia house mozgalom egyik kiemelkedő alakja. Zenéje hidat képez a 70-es évek diszkója és a modern elektronikus tánczenek között. Nagy hatással volt rá a Daft Punk és a Castillus korai korszaka, 2021-es dalát játsszuk. Most pedig a macedón Vladimir Csetkár következik, aki zenei karrierje beindításához New Yorkot választotta, és már bejárta a világot. Dr. Packerrel közös dalát játsszuk.

Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk. És meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Shirley Bassey történelmet ért azzal, hogy ő lett az első női előadó, akinek 7 egymást követő évtizedben volt top 40-es albuma az Egyesült Királyságban. Karrierje 1953-ban indult, és még 2026-ban 83 évesen is sikeres albumot adott ki, a Big Spenders szól majd. Előtte egy tavaly októberben megjelent dalszól Tippánk előadásában, a felhőtlen bulizásról, az éjszakai életről és a zene iránti szenvedélyről, a Funky Love Tonight-ot hallgatjuk. Popo Road egy amerikai énekes dalszerző, aki az oklahomai Normanből származik, de Los Angelesben él és alkot. Rainy című dala a modern zenei trendeket ötvözi, a 70-es évek szól és funk elemeivel.

0: Jazzy Lexikon.
1: A magyar sport legeredményesebb olimpikonja Gerevics Aladár volt. Miskolcon kezdett sportolni, de hamarosan már a világhírű Italo Santelli olasz mester budapesti iskolájában vívhatott. 6 olimpián vett részt, összesen 7 aranyérmet szerzett. Ali bácsi még 50 évesen is olimpiát nyert Rómában. Amikor megkérdőjelezték az indulását, ő kihívta a fiatalokból álló csapatot és mindenkit legyőzött. Hallatlan saját eredményei mellett a nevelésben is kiemelkedő volt, tanítványai rajongtak érte. Kivételes technikája, nagyszerű fizikuma, eleganciája kiemelte még a többi remek magyar vívó közül is.
0: Jazzy Lexikon.

0: Stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Óbuda napja a hétvégén. Szabadtéri koncertet adnak a MÁV szimfonikusok, és újra lesz Csakamentes Fesztivál. Jó napot kívánok! Szombat-vasárnap az Óbuda napja rendezvényei várják a családokat. Több helyszínen, a Főtéren, a Szentlélek téren, a Csobánka téren és a Zicsi udvarban is folyamatosan lesznek programok. Többek között fellép a Makám, a KFT, a Kis Csillag és a Kaláka is. Ezen kívül rengeteg workshop, játszóház, gyerekkoncert és mese előadás is lesz, hogy a legkisebbek is remekül szórakozzanak. A MÁV szimfonikus zenekar a hagyományokhoz híven idén is koncerttel mond köszönetet a közönségnek az odaadó érdeklődésért, és közösen ünnepli az új évad bemutatását. Erre vasárnap kerül sor a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. A szabadtéri koncerten a zenekart az együttestől távozó Farkas Róbert vezényli, méltó lezárásaként egy jelentős művészeti korszaknak és egyben ünnepélyes nyitányaként az új évadnak. A hétvégén rendezik meg a Csakamentes Fesztivált a Momsportban. Két nap az egészség tudatosság jegyében, hiszen minden lesz, ami glutén, cukor, laktózmentes és vegán élelmiszer, vagy éppen alapanyag. Mindemellett szakmai előadások, élményekkel teli workshopok, nyereményjáték és gyerekprogramok is várják az érdeklődőket. Az idei Jazzliget sorozat tavaszi időszaka ma este egy különleges produkcióval zárul az Erzsébet Ligeti Színházban. A Just for Fun projekt 6 éve alakult, és elsősorban olyan repertoárral dolgozik, amely közérthető, kedvelt jazz melódiákból áll, de kikacsintanak más műfajok a funky és a jazz rock világa felé is. A kiváló zenészeknek és egy ritkábban hallható hangszernek köszönhetően a hangzás valóban egyedi. A zenekar vezetője Novotny Tibor ugyanis vibrafon művész, a zenekar dalai jelentős mértékben e hangszer izgalmas hangjára épülnek. A mostani koncert énekes szólistája Bolba Éva lesz, az esten pedig még vendégként Kolman Gábor szaxofonművész is fellép. Tömegek ritmusa, egy elfeledett életmű újra felfedezése. A két világháború közötti magyar művészet egyik különleges hangú alkotója, Kósa Molnár Mária munkássága 100 év távlatából is meglepően aktuális kérdéseket vet fel a közösségről, spiritualitásról és az emberi kapcsolatok természetéről. A BTM Kiscelli Múzeum fővárosi képtár kiállítása a töredékekből rekonstruálható életművet mutatja be, és arra tesz kísérletet, hogy visszahelyezze a művészt a 20. századi magyar művészet történetébe. Erről Molnárné Acél Eszter, a kiállítás társkurátora beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Grafikus és szobrász művész volt, és amúgy úgymond az irodalom terén is kiválóan teljesített, hiszen Kósa György feleséges librettót is írt Kósa György zeneművéhez. Alapvetően a szobrászattából indultunk ki a címadáskor, és ugye egy szobormű esetén a tömeg az nagyon fontos, és az, ahol ő maga fogalmazott így, hogy őt a szobrászatban a tömeg mozgása, illetve a tömegek ábrázolása érdekli. És ha valaki eljön a kiállításra, akkor látni fogja ezt pontosan, hogyan is jelenik meg a kiállításban. Tehát magának a tömeg alatt itt most a nehézkedést kell érteni elsősorban. Van egy tömeg című szobra is, amin ez gyönyörűen látható, illetve a legnagyobb szobor, ami megmaradt, illetve eddig előkerült, az a Hegyi Beszéd, ahol Jézus tanítványokkal körbevéve jelenik meg, és az is egy olyan kompozíció, ami a tömegeket nagyon szépen érzékelteti, és a mozgást is gyönyörűen megformálja a szobor alakjában. Ugye ez egy relatív rövid életmű, hiszen 1899-ben született, és 1945-ben tragikus módon eltűnt, tehát egészen pontosan a halálát nem tudjuk, elviszik a nyilasok. Többször állított ki csoportos kiállításokon, tehát a nyilvánosság előtt rendszeresen megjelent kiállított, sikeresen vásároltak is tőle. Különböző sajtóorgánumokban humoros, állatos meséi, állattörténete is megjelentek. Tehát őt a nyilvánosság ismerte, de a tragikus halála és feltehetőleg egy kicsit női mi volta is, elrejtette az életművet olyan szempontból, hogy a család csodával határos módon őrizett meg több szobrot, majd a 80-as években, ugyanis Kósa György a férj, elég sokáig élt. A Kósa György halála körül a harmadik feleség, Kepes Anna a Kiscelli Múzeum fővárosi képtárnak adományozott egy jelentős szobor és grafikai műállományt. És gyakorlatilag így kerül egyáltalán a művészettörténészek látóterébe ez az életmű, újra, de igazából a 2000-es évek 20 környékén a Fővárosi Képtár akkori vezetője, Róka Enikő a gyűjtemény bemutatásáról való gondolkodás során és a gyűjtemény újra átnézése során elkezdték vizsgálni egyetlen a női alkotók jelenlétét, és akkor én voltam olyan szerencsés, hogy egy sorozatot rendezhettünk ki a Raktár címmel.
1: A Molnárné Acél Eszterrel készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Május 8-án péntek este Get Funky Party a Momleroyban. Egy varázslatos helyre várunk, ahol egyszerre élvezheted a legforróbb funky zenéket, a hideg italokat és a legjobb társaságot a Get Funky családdal. A DJ pultban a két kedvenc lemezlovasod, Suri Imre és Jazz Kovács László, a főszerepben pedig a te kedvenc funky és klasszikus diszkós lágereid. Get Funky Party május 8-án a Momleroyban. Jegyek a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: 30 képviselő vette át megbízó levelét. Fegyveres túsz dráma tartja lázban a németországi Zincich városát. Holnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az április 12-i országgyűlési választáson országos pártlistáról mandátumot szereztek, de megbízó levelüket még nem vették át. A Nemzeti Választási Iroda és a Nemzeti Választási Bizottság Alkotmány utcai székházában tartott rendezvényen Sasvári Róbert, az MVB elnöke arról beszélt, hogy április 12-én az újkori magyar demokrácia történetében 10. alkalommal zajlott le az országgyűlési képviselők választása. Az országos listás eredmény jogerőre emelkedett. Dudás Miklós világbajnok kajakos halálát egy balesetszerű esés okozta, közölte a PRFK mai sajtótájékoztatóján. Nem gyilkosság áldozata lett tehát az ismert sportoló, aki 34 évesen halt meg januárban. Nem sokkal később derült ki, hogy a rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a kajakos halála kapcsán, mert a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált rajta, amelyek keletkezési mechanizmusa büntető eljárás keretében tisztázható. Fegyveres dúsz dráma tartja lázban a németországi Zincich városát, ahol egy ismeretlen elkövető rontott be az egyik helyi bankfiókba. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, a környéket teljesen lezárták, a szomszédos épületeket pedig kiürítették. Híradásunkig még tartottak a tárgyalások a támadóval, aki több túszt, köztük banki alkalmazottakat is fogva tart az épületben. A hatóságok különleges egységeket is mozgósítottak, egyelőre sérültekről nem érkezett jelentés. A rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy kerüljék el a belvárost, és ne készítsenek fotókat, videókat a különleges egységek mozgásáról. A tagállamok jelentős előrelépést tettek az uniós migrációs és menekültügyi paktum végrehajtása terén. Az új rendszer fő pillérei már működnek, ugyanakkor további erőfeszítésekre van szükség a paktum teljes körű alkalmazásához, közölte jelentésében az Európai Bizottság. A brüsszeli közleményben az uniós bizottság emlékeztetett, a 2024 májusában elfogadott csomag átalakítja az EU migrációs és menekültügyi keretét, és közös keretet biztosít a külső határok erősebb védelmével, tisztességes és szigorú menekültügyi szabályokkal, valamint a szolidaritás és a felelősségvállalás közötti egyensúly megteremtésével. A legtöbb tagállam jó úton halad afelé, hogy kiigazítsa jogszabályait. Kötelező előszűrési és határon folytatott eljárásokat vezessen be, és megfelelő befogadási kapacitást érjen el, jegyezték meg. Azonban a reformcsomag 10 egymással összefüggő jogszabályának végrehajtásához jelentő és jogi és operatív munkára van szükség, tették hozzá. Végül az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Záporzivatar csak elszórtan, főleg a déli tájakon fordulhat elő. Az északkeletire forduló szél néha megélénkül, 25 fok körüli nyárias meleg idő lesz. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
5: A hírek után újra jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. Karibi hangulat, lüktető ska, füstös reggi, hazai népi ízek, sodró balkán témák. Ez a bomba biztos elegy minden körülmények között működik. Jön a Pazo és a Hungarian-d is. Sarah J. Morris brit énekesnő, aki a pop, jazz, rock és R&B műfajokban egyaránt otthonosan mozog. Tavaly készített egy közös dalt a szicíliai énekessel Mario Biondival. Ez a Back Together Again.

Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz a német elektronikus duo Blank & Jones. 11 albumot és több mint 2 tucat kislemezt adtak ki. Emma Brammer énekel a Right Time című dalukban. Astro Gilberto, brazil bossanova és szamba énekes. A The Girl from Ipanema című dal tette világhírűvé, és már a dal örök zöldé. Dalai a portugál mellett angolul, spanyolul, olaszul, franciául, németül és japánul is megjelentek. Ez a Take Me to Rwanda.

Jazzy Lexikon. Az Országház titkos légkondicionálója a Falk Miksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hullétét sokáig titkolták, nehogy támadás éri az Országházban dolgozó politikusokat. Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD

Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. MT Jones Liverpool zenei köreiből emelkedett ki. Korábban más előadó kísérő zenészeként járta a világot, aztán szóló karrierbe kezdett. Saját bevallása szerint olyan legendák hatottak rá, mint például Bill Withers. All I Do című dalát játsszuk. Katie Melua az egyik legsikeresebb brit grúz énekesnő dalszerző. 2006-ban ő volt Nagy-Britannia legnagyobb példányszámban eladott női előadója. Beírta magát a Guinness rekordok könyvébe is, amikor 303 méterrel a tengerszint alatt egy olajfúró torony lábánál adott koncertet az északi tengeren. If You Were a Sailboat című dalát játsszuk mindjárt. Camel Fat egy brit house zenei duó Liverpoolból, ami Dave Vellamból és Mike Di Scalából áll. Eder Brooke pedig egy Londonban élő énekes, dalszerző, producer, aki elektronikus és szólós hangzásáról ismert. Grammy jelölt Cola című dalukat játsszuk, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hour-os jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: Szent Márton, a keresztény mártír a római birodalomban 316-ban Szaváriában született, ami ma Szombathely városa. Márton már gyermekként megismerkedett a keresztény hittel, de pogányapja arra kényszerítette az ifjút, hogy katonai szolgálatot vállaljon. 341-ben leszerelt a hadseregből és nyíltan felvállalta keresztény meggyőződését. Nagyszerű hittérítőnek bizonyult, emiatt megválasztották Túr város püspökévé. Márton azonban egyszerű papként képzelte el az életét, így amikor eljöttek érte, hogy megtartsák az avatási szertartást, inkább a Libaulba menekült. A libák hangos gágogásukkal elárulták Márton rejtekhelyét, és innentől nem kerülhette el a neki szánt sorsod. Élete során számos alkalommal tett csodát. Emlékét a fővárosban többek között a Mártonhegy őrzi, ami a hegyen a püspök tiszteletére emelt kápolna után kapta a nevét.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: 2011-ben Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját ünnepelte az ország, a Ferihegyi repülőteret is ekkor nevezték el a világhírű zeneszerzőről. Kolodkó Mihály gerilla szobrász ekkor kezdett el dolgozni a világhírű zeneszerzőt és zongora virtuózt ábrázoló miniszobrán. Liszt Ferenc a szobor méretéhez képest magas posztamensen a bőröngyén üldögélve várakozik. Lábánál egy kottalapból hajtogatott papírrepülőgép hever, utalva a helyszínre és a zene szárnyaira, amelyek képesek Liszt muzsikáját korokon és időkön át hozzánk is elrepíteni. A szobor a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es A-terminál érkezési szintjén, a buszmegálló közelében egy beszögelésben található.
0: Jazzy Lexikon.

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere a Hotel Karos Spa Kft. A Hotel Karos Spa üzemeltetője. www.karos-spa.hu, ahol a wellness csak a kezdet.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Május 8-án péntek este Get Funky Party a Momleroy-ban. Egy varázslatos helyre várunk, ahol egyszerre élvezheted a legforróbb funky zenéket, a hideg italokat és a legjobb társaságot a Get Funky családdal. A DJ pultban a két kedvenc lemezlovasod, Suri Imre és Jazz Kovács László, a főszerepben pedig a te kedvenc funky és klasszikus diszkós lágereid. Get Funky Party május 8-án a Momleroy-ban. Jegyek a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Lezárta a vizsgálatot az Európai Bizottság abban az ügyben, amely szerint Magyarország állítólag uniós információkat szivárogtatott ki Oroszországnak. Kismértékben nőtt az éves infláció. Holnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Lezárta a vizsgálatot az Európai Bizottság abban az ügyben, amely szerint Magyarország állítólag uniós információkat szivárogtatott ki Oroszországnak. Újvári Balázs uniós szóvivő Brüsszelben bejelentette, a vizsgálatok nem mutattak ki súlyos biztonsági rést a brüsszeli testület rendszerében, a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban. A szóvivő hozzátette, a rendelkezésre álló eszközökkel sem egyéni felelősségüket, sem közvetlen érintettségüket nem lehetett megállapítani az ügyben, így az Európai Bizottság részéről a kérdést lezártnak tekintik. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4%, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Ples Tamás hozzátette, mielőbb ki kellene dolgozni az Airbnb-re vonatkozó szabályokat is. Negatív lett a KLM Holland légitársaság légiutas kísérőjének hantavírus tesztje, akit a fertőzés enyhe tüneteinek gyanújával ápolnak egy amszterdami kórházban. Két külön egészségügyi intézményben ápolt két betegnél azonban kimutatták a fertőzést. Ezzel a megerősített fertőzések száma 6-ra nőtt, és további 3 ember esetében áll fenn a fertőzés kockázata. A két kórház vezetése közleményben erősítette meg a diagnózist, majd közölték, intézkedésre tettek a betegség terjedésének megakadályozására. A többi beteg nincs veszélyben, és a látogatókkal szemben sincs szükség további intézkedésekre. Megválasztásának első évfordulóján Pompejbe látogatott 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Szűz Mária ünnep alkalmából érkezett az olasz zarándokhelyre, ahol hívők ezrei fogadták. A korábbi püspököt egy éve választották a történelem első amerikai születésű pápájává. 14. Leó pápa a békéért és megbékélésért imádkozott. A Szent Atya Manápolyba is ellátogat. Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából különleges digitális kezdeményezés valósult meg. Az Országos Széchenyi Könyvtár digitális bölcsészeti központjában ugyanis elkészült az író Svábhegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója. A Jókai Gazda Kertje című projekt nem csak az irodalom történeti emlékezetet gazdagítja, hanem a 19. századi kert kultúra világába is új, élményszerű betekintést kínál. Végül az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Zápor, zivatar, csak elszórtan, főleg a déli tájakon fordulhat elő. Az északkeletire forduló szél néha megélénkül, 25 fok körüli nyárias meleg időben lesz részünk. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
4: Jó napot kívánok! Péntek révén korábban kezdődött a csúcsforgalmi időszak, jelentős torlódások alakultak ki a főbb útvonalakon. Az erős forgalom miatt torlódik a kocsisor az M3-as autópályán, a kifelé vezető oldalon Magyaród és Bak között hosszabb menetidővel számoljanak. Baleset történt Zuglóban a Vezér utca Magyaródi úti csomópontban. Két autó ütközött a Kőbányai úton a Horog utcánál, illetve nem messze innen, a Vaspálya utcában a Kőér utca után is, és a belvárosi Bajcsy-Zsilinszky úton továbbra sem működnek a jelzőlámpák a Bank utca után irányban a Lehel tér felé, mondták a taxisok. Vigyázzanak magukra, jó utat kívánunk!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, és nagyon kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. Ha Önöknek csak fele olyan kellemes a délutánjuk, mint az enyém, akkor már nagyon jó. Én már lélekben készülök a mai estére, remélem Önök közül sokan szintén, akik pedig még bizonytalankodnak, talán minden óra elején hallanak, sőt óra közben is, egy-két olyan dalt, ami azt üzeni nekik. Menjünk el este a 64. Get Funky Partyra a Momlerojba, amelynek egy részét 9 és évfél között természetesen közvetítjük majd itt a rádióban, de az csak hang, a kép és a hangulat nincs meg hozzá. De most még csak délután 4 óra van, úgyhogy lássuk, hogy mivel szolgálunk Önöknek ebben a 3 órában. Hamarosan egy érintett Get Funky születésnapos jön, aztán egy dal évfordulóról beszélünk, vendégem lesz telefonon Hávarga Marian, itt lesz velem Tittel Kinga és Szeré Minóra, meg persze a jazzy zenék is. Aki Önök közül rendszeres Happy Hours hallgató, az jól tudja, hogy a Get Funky Party napján, ami az esetek 99%-ában péntekre esik, és tényleg ezúttal is, hiszen ma péntek van, arra napra esik, hát szóval ezekben az esetekben mindig a Péntek című dalt hallgatjuk meg, aféle nyitányként. De nem a rap verziót, mert az Animal Cannibals rappes dala sem rossz, de az egy picit talán ki is lóghatna a jazziből. Viszont az Adlibes No Rap Remix, az pont ide passzol. Hey, hey, hey.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours 2026. május 8-án, a 64. Get Funky Party napján, amely Get Funky Partyn kiemelt szerepet kap mindig az Earth, Wind & Fire. Később majd játszunk Earth, Wind & Fire dalt, és mondtam, hogy van egy érintett Get Funky születésnaposunk. Ő bizony Philip James Bailey, az Earth, Wind & Fire énekese, aki 1951. május 8-án született. Miközben egyébként épp egyetemista volt, 72-ben maga Morris White invitálta az Earth, Wind & Fire-be, és mivel 4 oktávos a hangterjedelme és falzett a technikája, hamar ő lett a másik vezető vokalista Morris White mellett. Nem volt másodhegedűs, de amikor Morris White a 90-es években már nem akart turnézni, egyértelmű volt, hogy ő veszi át a helyét. Persze az Earth, Wind & Fire mellett kiadott szólóalbumot is, Grammy-t hozott konyhára, egyébként az az Easy Lover, amit majd a következő órában meghallgatunk. Producerként is dolgozott, a később Death Bandként megismert Kingsman Death nevű zenekar első nagylemezének útját is ő egyengette 1978-ban, és azt kevesen tudják róla, hogy 88-ban Little Richarddal együtt ő jegyezte az Ikrek című Schwarzenegger DeVito film főcímdalát is, bizony. Rengeteg közreműködése is ismert Stevie Wondertől Keiko Matsuig, rengeteg mindenkivel zenélt. Hatalmas formátumú zenész, örülünk neki, hogy még köztünk van. Az Earth, Wind & Fire-re tehát sort kerítünk még a harmadik órában, az Easy Lover-re a második órában. Most a korábban emlegetett szóló lemezéről következzen egy dal, az előadó tehát Philip Bailey, a dal címe pedig The Good Guys Supposed to Get the Girls.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületben a Fogarasi út Vezér utca kereszteződésben. Sávlezárásra kell készülni. Erős a forgalom a Közraktár utcában befelé, a Pesti alsó rakparton az Erzsébet hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig és a Margit hídnál délre. Ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet Királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Vasárnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos, a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusszal utazhatnak a Göncz Árpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Mától a 14. kerületben a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Ma este 8 órától lezárják a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánc híd között rendezvény előkészületei miatt. Majd 11 órától a hétvégére lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A rendezvények miatt szombat reggel 9 órától a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik vasárnap délutánig. Szép Csilla, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours. Kedves szülőtársak, akinek olyan korú gyermeke van, aki szívesen menne táborba, vagy akit önök küldenének szívesen táborba, hogy okuljon, szépüljön, és egy kicsit fellélegezhessenek a szülők is, most nagyon figyeljenek, ugyanis már táborfronton sem minden az, aminek feltétlenül látszik. A vonalban Tóth Béla, a táborfigyelő.hu és a táborminősítő.hu vezetője, már ez is két érdekes weboldal. Kibontjuk ezt a témát, üdvözlöm, szép napot kívánok!
1: Szép napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat is.
0: Hát szóval táborfigyelő és táborminősítő. Hát már erre is szükség van?
1: Alapvetően két lépcsőfok az, amiről most beszélgetünk. 20 évvel ezelőtt már kimondani is sok, hogy 2 éve nem táborozhatnak azok a gyerekek, akik akkor születtek, amikor mi a táborfigyelőt alapítottuk. Szóval 20 évvel ezelőtt az a például hoztuk létre a táborfigyelőt, hogy egy kis rendet vágjunk abba a tábor dzsungelben, ami akkor volt Magyarországon. Ez az alapcél az volt, hogy legálisan működő táborokat gyújtsunk egy helyre, akik biztonságosak, és ahova mi magunk a saját gyerekünket is bármikor elküldenénk. Tulajdonképpen csukott szemmel, talán a fiunkat a hercegnő táborba kevésbé, de ezt leszámítva ez volt az alapcél. És aztán 2020-ban indítottuk el a tábor minősítő oldalt, ugyanis azt láttuk, hogy nincsen Magyarországon olyan mélyelemző minősítő rendszer, ami a vállalatok ISO minősítéséhez hasonlóan a teljes folyamat, a teljes irányítási rendszert, mind a szülők szempontjából, akár a táborral való kommunikáció, akár a gyerekek étkeztetése kapcsán, a felügyelők felkészültsége, a tudása, tapasztalata kapcsán, vagy éppen a táboroknak a felelősségbiztosítása kapcsán. Szóval ez egy nagyon-nagyon nagy merítés, amit mi átnézünk a tábor minősítő kapcsán, és amely táborok megfelelnek a szakmai sztenderdeknek, ez közel 300 kérdés az, amit egy-egy tábornak meg kell válaszolnia ahhoz, hogy ezen a minősítésen átmenjen, és hogyha megfelelnek a válaszok, akkor egy úgynevezett táboros sátras pecsétet kap, ami egy évre minősíti az ő táborait, és amely minősített táborok vannak, ők egy második lépcsőfok gyakorlatilag, amiről szó van. A táborfigyelőn elérhetőek a legálisan működő biztonságos táborok, és a minősített táborok pedig a tábor minősítőn.
0: Tehát táborfigyelő.hu és táborminősítő.hu. Nem szeretnék senkiről sem rosszat feltételezni, de ezek szerint akkor vannak olyanok, akik nem tartják be az általános szabályokat, vagy azért, mert nem is tudnak róla, talán jó szándékon indulnak neki, de biztos lehet olyan szegmens is, aki elsősorban a pénzt látja benne, mi pedig szülők, nem véletlenül mondtam az elején, hogy egyébként néha szükséges is több okból táborba adni a gyereket, szocializálódjon és tényleg legyen egy kis én időnk. Szóval a tábor figyelő és a tábor minősítő talán ezeket próbálja kiszűrni, a jó vagy a rossz indulatúakat. Fontos azt talán megjegyezni, hogy ez nem valamilyen állami intézmény, ez abszolút civil kezdeményezés, tehát szakmai alapon szerveződnek?
1: Pontosan ez csak és kizárólag szakmai alapon működő dolog. Állami részvétel vagy segítség, sajnos az elmúlt 20 évben nem kaptunk, úgyhogy ezt abszolút önerőből. Sok esetben a táboros kollégákkal, a táborokat üzemeltető vállalkozókkal, egyesületekkel, alapítványokkal közösen alakítottuk ki például a tábor minősítőnek a rendszerét is. Alapvetően sajnos igen, a kérdésére a válasz, előfordulnak olyan idézőesen értendő táboroztatók vagy szervezők, akik nem megfelelően végzik ezt a fajta tevékenységet. Ezt ugye ennek a kiszűrésére alapítottuk meg 20 évvel ezelőtt a táborfigyelőt, ami miatt kifejezetten fontos ezt a témát most kiemelni, hogy az elmúlt hetekben több tucat olyan megkeresés érkezett hozzánk a táborfigyelőhöz, hogy megjelennének a táborlistában. Kérni ugye minden tábor, ami nálunk elérhető, ez több mint 700 táborturnus most jelenleg. Ezeket mi egyesével ellenőrizzük, hogy legálisan működik-e, megfelelnek-e a szakmai sztenderdeknek, a programjuk megfelelő-e, és így tovább. És csak azon táborokat jelenítjük meg, amelyek legálisan működnek. Na most miután ezeket a jelentkezőket mi ellenőriztük, kiderült, hogy ők nem felelnek meg ezen kritériumoknak, és akkor egyrészt ugye jeleztük, hogy ez az információcsomag, amit mi kiküldünk mindig, hogy akkor ezek a dolgok kellenek például a kormányhivatalnál bejelenteni, hogy tábort szerveznek, hogy legyen mögötte egy alapítvány, egy egyesület vagy egy vállalkozás, ami a tábor szervezője, szóval jogilag is rendezetten működjön, felelősségbiztosítása legyen, és így tovább. És hát ugye voltak olyan szervezők, hogy a kezdjük a jó hiszemű résztel, akik megköszönték, és sőt olyan is volt már, aki ezeket elintézte, és utána visszatért, és utána örömmel megjelentettük a táborát. Tehát ugye mindenki valahol elkezdi. Ezt látni kell, hogy semmilyen forralállás nincs az új belépőkkel kapcsolatban. Mindenkinek megvolt az első tábora, annak is, aki 20 évvel ezelőtt kezdte el, akkor is volt egy első, amivel indult. Viszont ugye nagyon volt egy nagyobbik szelete a ezeknek az idézőes szervezőknek, aki nem is reagált, és volt egy másik szelete, akik kifejezetten agresszíven válaszoltak vissza arra vonatkozóan, hogy már pedig nem képzeljük, hogy ő még adózni is fog ebből a vállalkozási tevékenységből. Ezt így elengedném, ez a komment szekciónak a szintje
0: volt,
1: ezt nem is nagyon erőltetjük. Ami a problémás volt ebben az egész kérdéskörben, hogy a kollégák találkoztak ilyen utóbbi csoportba tartozó idézőjeles táboroknak a hirdetésével más hirdető oldalakon egy nappal később az interneten. Azaz, ugye egy színes szagos weboldalt összerakni egy 10 éves gyerek 5 perc alatt meg tudja csinálni. Igen. Vagyis minket szülőként nagyon könnyű megtéveszteni azzal kapcsolatban, hogyha látunk egy weboldalt, hogy ez hú, ez már nagyon régóta működik, hú, itt milyen szép dolgok vannak, meg milyen szépek a képek, meg minden, és nyilván az ember nem biztos, hogy utána néz, hogy ez stockfotó-e éppen, vagy pedig ez valóban a táborban készült, és így tovább. Szóval én annyit javaslok és kérek a kedves szülőktől, hogy ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy minden biztonsági és egészségügyi szabályt, ami Magyarországon a táboroztatást érinti, az adott táboroztató betart, ahhoz az kell, hogy legálisan működő tábor legyen, mert egyrészt felelősséget vállal innentől kezdve, másrészt pedig hatósági ellenőrzésre is számíthat, vagyis elvárhatjuk tőle, hogy az összes szabályt betartsák, és a gyermekünkkel az történjen a táborban, amit szeretnénk, hogy egészségesen oda elmegy, és élményekkel telve egészségesen jön onnan haza. Na most, ahol igen, ugye nem legális a tábor, ott ugye kérdés, hogy ezek a szabályok közül mit tartanak be, ha betartanak egyáltalán valamit.
0: Hát, és itt jönnének a további kérdéseim, amelyeket most nem tudok feltenni, de csomó hallgatunk minket ilyenkor autóban szokott hallgatni, így nem is tud szörfözni az interneten, viszont meg tudja jegyezni, és ajánlom is a kedves szülőtársaknak, hogy mind a táborfigyelő.hu-t, mind a táborminősítő.hu-t jegyezzék meg. Utóbbit egyébként azok figyelmébe is ajánlom, akik a hallgatók közül azon gondolkodnak, hogy mondjuk táboroztatnak, de nulláról indulnak, mert van ott egy csomó jó, hasznos, elérhető info, jogi és gazdasági kérdések, kommunikáció, táborhelyszín, egészség, étkezés, szállás, stb. Szóval akár táboroztatnánk a gyereket, akár valaki táborozásban gondolkodik, mind a táborminősítő.hu, mind a táborfigyelő.hu hasznos lehet, úgyhogy remélem tudtunk segíteni Tóth Bélával, a táborfigyelő.hu és a táborminősítő.hu vezetőjével. Rendkívül hasznos információk, és nagyon köszönjük, hogy mindezt megosztotta velünk. További szép napot önnek!
1: Nagyon köszönöm, szép napot kívánok!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Újabb egy órával vagyunk közelebb a ma esti 64. Get Funky Partyhoz, amelyet a Momlorojban tartunk, és amelyre szeretettel várunk mindenkit, aki például velünk is összefutna személyesen, vagy az ismerősökkel, vagy a Get Funky család tagjaival, mert így fél száz bulin túl már mondhatjuk, hogy van egy kialakult család, egy Get Funky család. Jó egyébként ebbe a familiába tartozni. A következő óra elején, ahogy ígértem, jön Philip Bailey és Phil Collins, valamint az Easy Lover. Ezzel meghozhatjuk a kedvüket, egyébként biztos szólni fog este is a buliban. De a következő órában van még egy dal évfordulónk, és Hávarga Marjant is felhívjuk, majd témánk a holnapi Dr. Jazzy lesz. Most hírek, információk, utána pedig Lady Gaga következik, aki a Carpenters klasszikusát, a Day Long to be Close to You-t adja majd elő.
1: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
2: A Backpack rovat együttműködő partnere a Hotel Karos Spa Kft. A Hotel Karos Spa üzemeltetője. www.karos-spa.hu, ahol a wellness csak a kezdet.
3: Társadalmi célú reklám következik.
4: A Betesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek, meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Betesda gyermekkórháznak.
5: Készült a Betesda Kórház Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Hofi 90.
7: Jól hallottátok! A Cotton Club Singers az én dalaimmal május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban.
6: Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n és személyesen a Broadway jegyirodában.
7: No, még én is elérzékenyülök.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
8: Lezárta a vizsgálatot az Európai Bizottság abban az ügyben, amely szerint Magyarország állítólag uniós információkat szivárogtatott ki Oroszországnak. Tagadták bűnösségüket a 4 évvel ezelőtti terézvárosi házfalomlás miatt indult büntetőeljárás vádlottjai. Holnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Zápor, zivatar csak elszórtan lehet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Lezárta a vizsgálatot az Európai Bizottság abban az ügyben, amely szerint Magyarország állítólag uniós információkat szivárogtatott ki Oroszországnak. Újvári Balázs uniós szóvivő Brüsszelben bejelentette, a vizsgálatok nem mutattak ki súlyos biztonsági rést a brüsszeli testület rendszerében, a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban. A szóvivő hozzátette, a rendelkezésre álló eszközökkel sem egyéni felelősségüket, sem közvetlen érintettségüket nem lehetett megállapítani az ügyben, így az Európai Bizottság részéről a kérdést lezártnak tekintik. Tagadták bűnösségüket a 4 évvel ezelőtti terézvárosi házfalomlás miatt indult büntető eljárás vádlottjai. A mai tárgyaláson elhangzott, hogy a Jókai utcai társasház tetőterében egy cég ráépítéssel 15 új lakást tervezett kialakítani. A tetőszerkezet és a homlokzat fő párkánya feletti falat részlegesen visszabontották, utóbbi leomlott. A több tonna törmelék a járdára és az úttestre zuhant, 3 ember sérült meg. A balesetben a Budapesti Operettszínház egyik táncművésze maradandó fogyatékosságot okozó sérülés szenvedett. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik. Az ügyészség a vádlottakkal szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozta. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrákbányából szerezték be. A magánberuházásról nincsenek információk. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállítottak osztrák kőbányákból származó azbesztszennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikli utakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Túszejtés miatt nagy erőkkel vonult ki a rendőrség egy bankfiókhoz a nyugat-németországi Rajna-Vidékfalc tartományban. A hivatalos tájékoztatás szerint a rendőrök azt követően érkeztek a Bonn melletti Zincich városában lévő helyszínre, hogy reggel 9-kor vészhívást kaptak onnan. A rendőrség híradásunkig úgy tudta, több elkövetőről lehet szó, és a túszok között van egy pénzszállító jármű sofőrje is. A környéket lezárták, a rendőrség azt közölte, hogy a helyzet stabil, és további információkat taktikai okokból egyelőre nem akarnak megosztani. Egy Balatonmária fürdői fagylaltozó lett a 13. Balatonfagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázia névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Végül az időjárásról. Napos, fátyol felhős, koranyárias idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok idején megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap napközben 21-27 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
9: Jó napot kívánok, élénk a forgalom, a kivezető utak megteltek, a főbb útvonalakon lassú haladásra számítsanak. Telítettek a sávok a Nagykörúton, a Hungária körúton, kifejezetten lassú a haladás a Rákóczi úton, a Baross tértől az Erzsébet hídig, meg aztán a Bakcsomóponttól szintén arra szólnak az autók. Útjavítási munkák miatt lezártak egy sávot a Hungária körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a Betesda utcánál, Kőbányán a Gergely utcában a Kada utca előtt, és megváltozott a forgalmi rend a Madách Imre tér környékén, ami érinti a Rumba Sebestén és az Osbót utcát is. Jó utat, további szép napot kívánunk!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a második órában, amelyben természetesen vendégem lesz Hávarga Marjan. Igaz, csak telefonon, de azért kifaggatom őt a holnapi Dr. Jazziről. Van egy dal évfordulónk, egy melankolikus, de klasszikus dal évfordulója. Arról is beszélünk, meg persze magát a dalt is meghallgatjuk, és lélekben készülünk az esti 64. Get Funky partira. Mivel ma van Philip Bailey születésnapja, elspoilereztem az előző órában, hogy most megszólal az Easy Lover, és tényleg...

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours, amelyben olyan, mintha az Üveg Tigris főcímdalát hallottuk volna, nem? Ez nem csak olyan, ez az is volt. Ugyanis Majsai Gábor Rossz pénz című dala valóban az Üveg Tigris első részének főcímzenéje volt annak idején. Előtte pedig Philip Bailey és Phil Collins, valamint az Easy Lover, a művész úr Philip Bailey születésnapja alkalmával. Egyébként el kell mondanom, hogy az a Chinese Wall című album, amelyen ez a bizonyos Easy Lover is található, Phil Collins produceri munkáját dicséri, tehát elég szorosan működött együtt a két művész. Másik szoros együttműködés következik most, évfordulónk van. 1981-ben ugyanis ezen a napon egészen pontosan hajnali 3:30-kor Diana Ross és Lionel Richie mondjuk úgy összefutott egy Las Vegas-i stúdióban, hogy felénekeljék az Endless Love című duettjüket. Sietniük kellett, mert az Azonos című film szerelmi témája lett ez a muzsika, és nagy szükség volt rá a júliusi bemutatóhoz. Lionel Richie Los Angelesből repült a stúdióba, Diana Ross pedig a Tahoe-tótól autózott fel egészen Vegasig. A Billboard magazin szerint ez a dal lett minden idők legnagyszerűbb duettje. A filmre egyébként sokkal kevésbé emlékszünk, mint a dalra, pedig Zeffirelli rendezte, és Brooke Shields volt az egyik főszereplője. Szóval, bár a film nem ment nagyot, ez a dal annál inkább. Abban az évben a második legnagyobb példányszámban eladott kislemez lett, ehhez kellett az is, hogy a Billboard listán 9 héten át listavezető legyen, de a hatás egyébként oda-vissza működik, minél hosszabb ideig első valami, annál többen meg is veszik. Mondhatjuk úgy, hogy duett standard lett az Endless Love, később elénekelte Luther Vandross és Mariah Carey is, valamint Lionel Richie Shania Twain-nel például. De mi most az eredeti verziót hallgatjuk meg, pörgünk még úgyis eleget, jöjjön most tényleg ez a klasszikus, legnagyszerűbb duett Lionel Richie és Diana Ross, Endless Love.

0: Jazzy. Testgéstjét
1: és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzy-n.
2: Budapesten lassú a haladás a Közraktár utcában befelé, a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orszi tér felé, valamint a Szél Kálmán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, és az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt. Ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Vasárnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos a Göncz Árpád város központ és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncz Árpád város központ és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Lezárták a 18. kerületben a Vlasis Gyula utcát a Baross utcánál, mert javítják a gázvezetéket. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Útszükletre kell számítani a 18. kerületben a Kossuth Lajos utcában a Városház utcánál, vízvezeték javítása miatt. A 36-os autóbusz terelve közlekedik per Szent Lőrinc vasútállomás felé, kihagyja a Tököli út és a Baross utca megállót. Rendezvények miatt szombaton reggel 9 órától a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között vasárnap délutánig. Szép Csilla, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Talán a következő néhány perc lesz az, amikor nem beszélek orbaszájba az Estiget Funky Partiról, már csak azért sem, mert nem én fogok beszélni, csak néhány kérdést teszek fel. Aki válaszol, természetesen Hávarga Marian, a témánk pedig a holnapi Dr. Jazzy. Szia Marian, kivel, miről?
1: Szia Laci, köszöntöm a Jazzy hallgatóit. Szombaton délután 4 órától a Dr. Jazzy vendége Bénes Dóra, funkcionális táplálkozási tanácsadó, fitoterapeuta, aki pedig egyébként szeretne olvasni is tőle, az látogasson el az Édes Pofa Gyerek Gasztro blogra, ahol egyébként én magam is szuper cikkeket olvastam. Ha megengeded, akkor idézek is egy elég friss cikket Dóritól. A glutén gyulladás keltő, a koleszterin káros, így működnek a kognitív torzítások. Egyébként ebbe én is bele szoktam esni, hogy ezt vagy azt nem eszem meg, hiszen tudom róla, hogy ez nekem nem tesz jót. Szóval az ilyen kijelentések olykor tévhiteken alapulnak, és olykor meg mondjuk influencerek üzenetein keresztül hisszük el. Szóval Dóri nem csak a családi táplálkozás, a családi étrend, az egészséges étrend kialakításában tud segíteni, de nagyon komoly tudományos cikkek feldolgozásával abban is, hogy mi az, amire érdemes már gyerekkortól odafigyelni, mi az, ami tulajdonképpen segíthet abban, hogy például a szelektívező gyerekeknek az étrendje az bővülhessen, és egészen iskoláskorig szuper receptek is elérhetők nála.
0: Olyan jól kezdted az alliterációval, hogy Dénes Dóra, és utána funkcionális filoterapeuta, hogy azt hittem, hogy legalábbis rímbe szedve folytatott tovább, de ez nem annyira vidám téma, viszont eszembe jut egy mozgalom, ami volt a 90-es évek elején, az agykontroll mintájára volt egy olyan, egy testkontroll, amiről persze összeírtak több könyvet is, de valójában annak az volt az esszenciája, hogy nem mindegy, hogy mit mivel, de majdnem mindegy, hogy mit eszel, fordítva, majdnem mindegy, mit eszel, csak az nem mindegy, hogy mit mivel. Valahol erre kellene keresgélni, vagy totálisan félreértettelek?
1: Egyébként nagyon jó a felvetésed, és azt gondolom, hogy erre majd rá is kell kérdeznem a Dórinál, mert ez egy teljesen új megvilágítása a témának, úgyhogy köszönöm.
0: Hát egyébként
1: nem erre gondoltam. Elsősorban azt szeretném tőle megtudakolni, hogy amikor arról ír, például az Édes Pofa gasztro oldalán, vagy akár a könyvében, ami tavaly jelent meg, és az a címe, hogy nincs olyan, hogy rossz szevő, akkor ez pontosan mit is jelent, hiszen itt a hozzátáplálástól, tehát az egészen pici kortól az iskoláskorig viszi végig a gyerekeknek az étkezését. Nagyon fontosnak tartja például az első 1000 napnak a jelentőségét, tehát hogy az első 1000 napban mit adunk a gyereknek. És most így végig is gondoltam, ahogy készülök a beszélgetésre, hogy bár ismertem volna őt 15 évvel ezelőtt, amikor tényleg nagyon nagy para volt nekem, hogy mit adhatok a gyereknek és mit nem. Teljes káosz volt a fejemben, próbálkoztam, nem is mindig ügyesen. De egyébként ír arról is, hogy mi az úgynevezett ízablak időszak, amikor a gyerekben nagyon nagy a felfedezőked, vagy mit jelent a neofóbia időszaka, amikor a gyerek bizalmatlanná válik az újdonságokkal, új ízekkel szemben, azt hogyan lehet például ügyesen megoldani, hogyan lehet a gyereket úgy bevonni az étel elkészítésébe, hogy ezen keresztül is tudjon a szülőkkel kapcsolódni. Szóval inkább erről az oldalról közelítenék, de igen, a gyerekek esetében is érdekes lehet például, hogy most akkor tulajdonképpen mi is számít, hogy mikor esszük meg azt a valamit, vagy hogy mit teszünk meg.
0: Hát van egy olyan nagy méretű vonat, ami szembe jön ezzel az egésszel. A mobiltelefon használat jutott az eszembe, amikor ideális szülő akarsz lenni, akkor persze a gyereknek ne legyen mobilja, meg ne legyen Facebookja, meg Gmailje, meg semmi, ami nem. De ott van az összes többi osztálytárs, akinek mindene van, vagyis jön szembe egy csomó inger, amit a gyerek még nem képes elkülöníteni, nem képes megkülönböztetni, csak azt látja, hogy mondjuk amit neki nem lehet, vagy amitől tiltják, azt meg másnak mindenkinek lehet. Szóval ez lehet, hogy egy külön műsor témája kéne legyen, hogy te nagyon tudatos vagy, meg nagyon szeretnél tudatos lenni, de a világ az meg nem olyan.
1: Egyébként képzeld el, hogy én úgy érzékelem a cikkekből, hogy pont arra bátorít a Dóri mindenkit, hogy engedje el ezeket a megfelelési kényszereket. Tehát ő azt mondja például, hogy úgy lehet a legjobban megismerni, mondjuk egy kicsi gyerek úgy tudja legjobban megismerni a különböző zöldségeket, gyümölcsöket, hogy megszagolgatja, megízleli, megérinti, és arra szólítja a szülőket, hogy masszatolják szét különböző állagúra, hogy pacsmagolják.

0: jön a gyerek, nyilván nem pocsékolva az ételt, hanem csak egy kis darabbal, hogy ez egyfajta szenzoros gyakorlás is legyen, hogy pozitív legyen a kapcsolata az ételekkel, és lehet, hogy később az az étel neki nem jó, és kikerül az étrendjéből, de legyen egy egész komoly tárház az ő kis életében, meg az ő érzékszervei számára, hogy ne legyen benne egy elutasítás. És egyébként visszatérve egy kicsit a saját gyerekeimre, én bennem tényleg akkora volt a para, hogy aztán ennek a kárát is láttuk a bölcsiben, Oviban, ahol az volt a mázlim, hogy eszméletlen aranyos bölcsis nénik meg óvodapedagógusok voltak, akiknek volt türelme arra, hogy az én szelektívező gyerekeimmel foglalkozzanak, de hát ez azért nem elvárható. Úgyhogy azt gondolom, hogyha pozitív a kapcsolódása a gyereknek mindenféle étellel, zöldséggel, gyümölcsel, az már egy jó alap arra, hogy utána összeállítsa neki a szülő, akár segítséggel, mondjuk a Dórival, hogy mi az, ami ebből neki mondjuk tényleg jó, mert mondjuk van egy ekcémája, vagy van egy allergiája, vagy egyebek, és akkor bizony tényleg ki kell venni bizonyos ételeket.
1: Nem könnyű téma, lehet, hogy az sem könnyű, amit kérdezek. Létezik valamilyen elfogadott definíciója a szelektív evőnek? Mert biztos, hogy a fejünkben kialakul valami, hogy szelektíven eszik, vagy szelektív típusú fajtájú ételeket eszik, de van valamilyen, amit itt a végére ide tudunk biggyeszteni?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis a szelektív evéssel kapcsolatban szerintem a legtöbbünknek két dolog szokott eszébe jutni. Az egyik, hogy valamilyen spektrumzavara van a gyermeknek, és akkor bizonyos ételeket, mondjuk most mondok egy példát, csak fehér színű ételeket eszik, vagy pont azt nem. De igazából szerintem ennél jóval szélesebb körről van szó. Tehát az is lehet, hogy a gyereknek eleve rossz szokások alakultak ki, és ezért lett szélsőségesen válogatós, és ezért nem fogad el bizonyos állagú vagy színű ételeket, vagy csak bizonyos dolgokat. Emögött állhat egy szorongás is egyébként, és ez ráadásul nem csak gyerekeknél, hanem felnőtteknél is előfordulhat. Az is lehet, hogy a hozzátáplálásnál voltak bizonyos nehézségek, és kialakult benne ez a tartós és szélsőséges válogatóság. Tehát, hogy igen, a definíciója az a szelektív evésnek, hogy ez egy szélsőséges válogatóság, de valójában nagyon-nagyon sok oka lehet.
1: Hát és hogyha kisgyermekkorban van, lehet, hogy könnyebb a helyzet, de én tudok felelőst a saját szelektív evésemre. Például a rizses hús, meg a grízes tészta az általános iskolai menza bűne az én életemben, hogy egyiket sem vagyok hajlandó megenni, vagy legalábbis duzzogva, mert ott már ezt eléggé elrontották. De hát az még a múlt században nagyon régen volt, úgyhogy visszatérek inkább a mai, sőt a holnapi napra. Foglaljuk akkor össze, hogy kivel és miről beszélgetsz a Dr. Jazzy-ben.
0: A Dr. Jazzy vendége tehát szombaton délután 4 órától Dénes Dóra, funkcionális táplálkozási tanácsadó, fitoterapeuta, az Édes Pofa gyerekgasztroblog szerzője és a Nincs olyan, hogy rossz tevő című könyv szerzője.
1: Kedves Marian, köszönöm szépen, szia!
0: Én is köszönöm, szia! Sikim!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Elhagytuk a második órát, jön a harmadik, itt leszek még, ne aggódjanak, ajánlok önöknek programot, meg van egy-két évfordulónk is. Aztán majd jön a Funky Feeling, 9-től pedig indul a rádiós közvetítés a Momlorojból, a 64. Get Funky Partiról, amelyhez a következő óra elején is jön egy hangulatba hozó dal, egy kevéssé ismert Earth, Wind & Fire melódia, de az érzések azok boldogok lesznek, sőt, az érzés boldog lesz, inkább egyes számban mondom, és hogy miért, az majd kiderül a hírek után.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebeka, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Irán a Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre. Itthon hamarosan zárul a fűtési időszak, a főtáv felkészül a nyári karbantartásokra, fejlesztésekre. Holnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk, a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. A Hormuzi szoroson nemzetközi jog biztosítja az áthaladást, de Irán a harcok kitörése óta korlátozza a forgalmat, miközben az amerikai haditengerészet több iráni kikötőt is blokkád alá vont. A Politico friss értesülései szerint felgyorsultak az egyeztetések Brüsszelben a Magyarországnak járó korábban befagyasztott uniós források sorsáról. A tét hatalmas, összesen 10,4 milliárd euró, körülbelül 3700 milliárd forint sorsa dőlhet el a közeljövőben, amelyet még a jogállamisági és a korrupciós akályok miatt zárolt az Európai Bizottság. Azonban a kiszivárogtatott hírek szerint Brüsszel nem a teljes összeg felszabadítását javasolja az új kormánynak. Az Európai Bizottság álláspontja szerint Magyarországnak differenciáltan kellene kezelnie a forrásokat, írja a portál. Itthon távozik a Tisza párt sajtófőnöki posztjáról Tárkányi Zsolt. Azt egyelőre nem tudni, hogy kiveszi át a helyét, de a Tisza parlamenti frakciójának sajtókommunikációs struktúrája rövidesen véglegessé válik. Tárkányi Zsolt távozásának oka, hogy a debreceni központú Hajdubihar 1-es körzetből országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. A politikus maga jelentette be a váltást. Hamarosan zárul a fűtési időszak, a főtáv felkészül a nyári karbantartásokra, fejlesztésekre, közölte a társaság. Azt írták, hogy még egy hétig tart a hivatalos fűtési időszak, de a tartósan enyhe időjárás miatt a lakóközösségek távhőfelhasználása már minimálisra csökkent. A főtáv korszerű rendszereiben ugyanis a hőmérséklet függő automatikus szabályozásnak köszönhetően az épületekben lévő hőközpontok a külső hőmérséklet emelkedésével kapcsolnak, megakadályozva ezzel az épületek túlfűtését. A budapesti közművek idén a fővárosi távhőrendszer karbantartására csaknem 1,5 milliárd forintot, míg szinten tartó és fejlesztő beruházásokra összesen mintegy 7 milliárd forintot fordít, teszik hozzá. Tagadták bűnösségüket a 2022-ben a 6. kerületi Jókai utcában történt házfalomlás ügyében indult büntető eljárás vádlottjai a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a per előkészítő ülésén. A balesetben a Budapesti Operett Színház egyik táncművésze maradandó fogyatékosságot okozó sérülés szenvedett. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik. Végül arról, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat, az elismerést ma adták át. Ami az időjárást illeti, holnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Zápor, zivatar csak elszórtan, főleg a déli tájakon fordulhat elő, az északkeletire forduló szél néha megélénkül majd. 25 fok körüli nyárias meleg időben lesz részünk. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban lassú a haladás a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Váci úton és a Kerepesi úton kifelé a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljárótól. Ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Vasárnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig, az 1-es villamos a Göncárpád város központ és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncárpád város központ és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Mától a 14. kerületben a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Sávlezárásra számítsanak a 20. kerületben az Rényi utcában az Ősz utcánál, mert javítják a csatornát. Lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig a járda felújítása miatt. Rendezvények miatt szombaton reggel 9 órától a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpark között vasárnap délutánig. Szép Csilla, BKK Info.
5: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a harmadik órában, amelyben természetesen ajánlok programot. Van még két naptári eseményünk, és lesz Mesélő Budapest is, amelyben Titel Kinga és Szerémi Nóra a Budapest múzeumai rovatukban, értik rovat a rovatban, rovat a Mesélő Budapest, és rovat benne a Budapest múzeumai, szóval ebben a kis rovatukban a Természettudományi Múzeumról értekeznek majd. De addig még van egy csomó dalunk. Például a Get Funk is hangulatba hozó, több már nem lesz, amit így ilyen deklaráltan konferálnék, mert nem sokára vége a műsornak, aztán majd a hangulat ott lesz kint a momban, de jöjjön az Earth, Wind and Fire, és azért mondtam az előző óra végén, hogy boldog lesz az érzés, mert a Happy Feeling című dal szólal meg az Earth, Wind and Fire-től most.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig programajánlatok. Folytatódik a Hajdneum régi zenei központ fortepiano sorozata. Somlai Petra és az Ensemble Variable estje Franz Schubert műveit állítja a középpontba. A Hágai Királyi Zeneakadémia professzoraként is elismert Somlai Petra a Hajdneum koncertjeinek rendszeres közreműködője, az Ensemble Variable pedig a historikus kamara zenejáték egyik kiemelkedő képviselője. Repertoárjuk a baroktól a kora romantikáig terjed. Somlai Petra először Schubert legutolsó B-dur szonátáját adja elő, amelyet a zeneszerző nem sokkal a halála előtt komponált. A Pisztráng ötösként közismert A-dur zongora ötös jóval korábbi kompozíció, ám csak egy évvel Schubert halála után 1829-ben adták ki. A közönséget ezen a héten pénteken a Zeneakadémia Solti termébe várja a Hajdneum régi zenei központ, valamint Somlai Petra és az Ensemble Variable. A MÁV szimfonikus zenekar a hagyományokhoz híven idén is koncerttel mond köszönetet a közönségnek az odaadó érdeklődésért, és közösen ünnepli az új évad bemutatását. Erre vasárnap kerül sor a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. A szabadtéri koncerten a zenekart az együttestől távozó Farkas Róbert vezényli, méltó lezárásaként egy jelentős művészeti korszaknak, és egyben ünnepélyes nyitányaként az új évadnak. Tehát a MÁV szimfonikus zenekar hagyományos koncertje vasárnap a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Hétvégén rendezik meg a Csaka Mentes Fesztivált a Momsportban. Két nap az egészség tudatosság jegyében, hiszen minden lesz, ami glutén, cukor, laktózmentes és vegán élelmiszer vagy éppen alapanyag. Mindemellett szakmai előadások, élményekkel teli workshopok, nyereményjáték és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket a Csaka Mentes Fesztiválon a hétvégén a Momsportban. Pénteken ismét találkoznak egymással a funky zene elkötelezett rajongói, akik tudják, hogy a recsegős bakeliteken garantáltan AI-mentes, zseniális muzsikák láttak napvilágot, és ezekre még ma is jó táncolni. A Momleroyban a két DJ Suri Imre és Jazz Kovács viszi a lemezeket, a Get Funky család tagjai pedig hozzák a táncoló, bár nem mindig fekete és nem mindig lakcipőket. 64. Get Funky Party pénteken a Momleroyban.

0: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.
2: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban lassú a haladás a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Váci úton és a Kerepesi úton kifelé a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljárótól. Ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Vasárnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig. Az 1-es villamos a Göncárpád város központ és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncárpád város központ és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Mától a 14. kerületben a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Sávlezárásra számítsanak a 20. kerületben az Rényi utcában az Ősz utcánál, mert javítják a csatornát. Lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig a járda felújítása miatt. Rendezvények miatt szombaton reggel 9 órától a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpark között vasárnap délutánig. Szép Csilla, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours 2026. május 8-án. 1965. május 8-án készült egy videófelvétel Bob Dylanről, amint a Subterranean Homesick Blues című dalát énekli egy sikátorban. A művész kartonlapokat tartott a kezében, amelyeken a dal szövegének részletei voltak olvashatók, és ezeket dobálta el, miközben énekelt, mindig a megfelelő szövegrészt. Az egyik legelső videoklip lett ez egyébként, és 30 évvel később le is másolták, az Inexis zenekar a Mediate című dalához pont ugyanilyen klipet készített kartonpapíros eldobálóst. Ez volt 65-ben, 1970-ben ezen a napon jelent meg Nagy-Britanniában a Beatles utolsó albuma, a Let It Be. 7 évvel korábban először lettek elsők a From Me To You című dallal a hazájukban, és 7 évvel később már jött az utolsó album, amelyről a Let It Be-t hallgatjuk meg, de nem eredetiben, hanem Bill Withers tolmácsolásában.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk a Budapest múzeumai sorozatunkat, és most elérkeztünk a Természettudományi Múzeumhoz. Ez a múzeum is olyan múzeum, amely sokszor költözött, vagy ez itt volt az elejétől fogva?
2: Hát sajnos az előbbi része a kérdésednek, ugyanis ennek a múzeumnak a története is szorosan összefonódott a Nemzeti Múzeum történetével. Ennek a megalakulása ugye 1802-re nyúlik vissza, erről beszéltünk nagyon sokat a kerek évforduló kapcsán, ugyanis Széchenyi Ferenc gróf ekkor adományozta mintegy 17 ezer kötetből álló könyvtárát és éremgyűjteményét a magyar nemzet számára, és ebből lett aztán az országos Széchenyi könyvtár. Az első természettudományi gyűjtemény egy évvel később, 1803-ban az alapító Széchenyi Ferenc hitvesének, Festetics Julianna grófnőnek volt az adománya. Ez az adomány válogatott és értékes magyar ásványokat tartalmazott. Ez az anyag a többi adományjal együtt a pesti Pálos kolostorban, a később papnöveldébe, a mai Pázmány Péter Katolikus Egyetem papnövelde utcai épületébe került elhelyezésre. Aztán persze jött a nagy pesti árvíz, erről is beszéltünk majd, és ezt követően tovább gyarapodott a gyűjtemény. 1811-ben jött az első őslénytani gyűjtemény Reiner főherceg ajándékaként, és ugyanebben az évben vásárolták meg az első állattani gyűjteményt is, amely lepkéket, csigákat és kagylókat tartalmazott. Majd 1818-ban József Nádor 7000 forintért megvásárolta Kitai Bál Pál herbáriumát, növénygyűjteményét, és ezzel megvetették a botanikai osztály alapjait.
1: Ugye róluk már szerintem ezek olyan nevek voltak, amelyekről már beszéltünk, vagy megemlékeztünk, és így is tudják hozzájuk kötni a hallgatók. Na de, hogy hogyan folytatódott a gyűjteménynek a gyarapodása, ezzel menjünk tovább.
2: Ugye a reformkorban vagyunk, és ez a kor a hazafias lendületnek, az adakozásnak az időszaka volt, tehát ennek megfelelően elég gyors ütemben gyarapodtak a gyűjtemények, adományozás, vásárlás útján. A szabadságharc idején az ásvány és kőzet gyűjtemény körülbelül 13 ezer darabot számlált, az állattani anyag pedig több mint 35 ezer darabból állt. És hát persze a szabadságharc leverése utáni időszak nem kedvezett a nemzeti gyűjtemények gyarapításának, hanem majd csak a kiegyezés volt az 1867-ben, amely a felvirágzás kezdetét jelentette. Úgyhogy először Kubinyi Ágoston, majd Puszki Ferenc lett az igazgató, és ekkoriban kezdett felmerülni az, hogy egyre nagyobb lett ez a gyűjtemény, és már kezelhetetlenné dúzzadt, úgyhogy a Nemzeti Múzeumon belül önállósítani kellett, és így 1870-ben elkülönült az állattári, az ásvány őslénytári és a növénytári osztály.
1: 1870, tehát az önállósodás megtörtént, ezután mi jött a folytatásba?
2: Az egyes tárak fejlődése megélénkült, és a millenniumra, 1896-ra a természetrajzi gyűjtemények nagysága már megközelítette az 1 millió darabot. Tehát itt már egy nagyon zsúfolt gyűjtemény együttesről van szó, helyszűkéről van szó, és ez elodázhatatlanná tette az egyes részlegek új helyre költöztetését. Itt különböző helyszínek megjelentek hosszabb, rövidebb időre. Volt egy része a kollekciónak az Iparművészeti Múzeumban, volt a Magyar Tudományos Akadémiában, volt a Nemzeti Múzeumban is, de hát 1902-re már csak az állattani gyűjtemény is elérte az 1 millió darabot. Ez a probléma, ez ott volt folyamatosan, és aztán a 20. században érdekes módon itt nem is a második világháború, hanem az 56-os forradalom volt az, ami egy hatalmas trauma volt a gyűjtemény életében, ugyanis 1956-ban a múzeum történetének talán legsúlyosabb katasztrófáját élte át, ugyanis október 24-én találatot kapott a Nemzeti Múzeum épülete, itt volt a gyűjteménynek egy jelentős része, és ekkor elpusztult az Afrika kiállítás, az ásványtár és az őslénytár egy része, és november 5-én pedig gyújtóbomba talált az állattárba, és elégett 36 ezer madár, 22 ezer tojás, 13 ezer hal, 40 ezer kétéltű és hüllő, 500 ezer puhatestű, 60 ezer szitakötő és recésszárnyú, 200 ezer légy, valamint több mint 100 ezer szakkönyv és külön lenyomat.
1: Ez egy óriási veszteség volt.
2: És akkor ezek után ismét és továbbra is felmerült az, hogy hova is kerüljön ez a, még így is a megmaradt anyag is egy hatalmas anyag volt. Több terv is született. Az egyik az volt, hogy a Nemzeti Lovardába kerüljön, ugye a Palota negyedben a mai rádió épületébe, de voltak tervek arra, hogy a Vérmezőn épül majd fel valami, illetve a Fővámpalotába kerülnek, illetve a Budai vár egy szárnyait is átadták volna ezekre a célokra. De aztán az egyetlen lehetséges megoldást a főleg az ELTE által használt volt Ludovika Akadémia épülete jelentheti, ez született megoldásként. Úgyhogy a rendszerváltást követően 1994-re készültek el a Természettudományi Múzeum új elhelyezési tervei is. 95-ben kezdődött meg, és még ebben az évben be is fejeződött a Ludovíceum épületében az ásvány és kőzettárnak helyet adó termek átépítése, és ekkor indult meg a Ludovika Akadémia lovardájának az újjáépítése is. Itt volt korábban a Alfa mozi, ami leégett, és ebben a gyönyörűen helyreállított épületben nagyszabású történeti ökológiai állandó kiállítás nyílt meg az Ember és Természet Magyarországon címmel 1996-ban a Mille centenáriumi rendezvénysorozat kiemelkedő eseményeként, ugye az 1100-as évfordulóra, nem a millenniumra, hanem 100 évvel még később.
1: Mikor volt a következő ilyen építési ütem?
2: 1999-ben adták át a Nagy Ludovika épület vadonatúj tetőterét, és Európa egyik legkorszerűbb múzeumi helyiségébe költözhetett az Embertani tár és az Állattár három részlege, az emlősgyűjtemény, a madárgyűjtemény és az állatökológiai csoport, és aztán a harmadik lépcsőben készült el a kiállítási épület és a Nagy Ludovika közötti föld alatti összekötő épület egy új kiállítási térrel a Ludovika udvara alatt, illetve további mélybesüllyesztett raktárterek és mélygarázsok. És ezután került sor aztán a teljes átfogó rekonstrukcióra, úgyhogy mostanra elmondhatjuk, hogy a múzeum tényleg készen áll egy fantasztikusan érdekes, izgalmas kiállításra, állandó és időszakos kiállításokra, vendégek fogadására, és azt gondolom, hogy ennek az egyik legdrámai pillanata, amikor bemegyünk a Természettudományi Múzeumba, Ludovika épületére. Igen, mert a fogadótér kupolájában egy hatalmas barázdás bálna felfüggesztett csontvázat található. Emlékszem, amikor a fiaimmal voltunk, még ott kicsik voltak, és teljesen el voltak ájulva, amikor meglátták ezt az óriási csontvázat.
1: Ez nálunk is ugyanígy volt, tehát mindegy, hogy fiú vagy lány, ez az asztal mekkora.
2: Így van.
1: Látogassanak el tehát a Természettudományi Múzeumba, ezt a múzeumot is érdemes meglátogatni, akár ez erre az évre lehet egy ilyen kihívás is. Nagyon köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a pénteki Happy Hours vége. A 64. Get Funky Party hetében, illetve napján vagyunk ma. Este találkozunk a Momlorojban, remélhetőleg sokukkal. Addig azonban van még idő, és Imre, valamint Anna a Funky Feelingben is hangolja majd önöket az estére, szóval a hangulatra nem lesz panasz, talán csak arra, hogyha olyanok nem jönnek el, akik most még úgy érzik. Szerintem ilyen időjárásban érdemes megindulni. Megkülönben is. A hangulat olyan lesz, amilyen 63-szor már volt. Nem véletlen, hogy a 64-nél tartunk, de ennél többet már nem tudok tenni annak érdekében, hogy összefussunk. Ha jönnek, akkor nagyon örülök, ha nem, akkor is örülök, ha majd hétfőn délután találkozunk. Itt a 90.9 Jazzin. Az elmúlt 3 órában Jazzkovács Lászlót hallották. Kívánok mindenkinek szép, kellemes hétvégét, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hofi 90.
3: Jól hallottátok! A Cut & Club Singers az én dalaimmal május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban.
2: Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n és személyesen a Broadway jegyirodában.
3: No, még én is elérzékenyülök.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Holnap megalakul az új országgyűlés. Közben nyilvánosságra hozták az új igazságügyi miniszter jelölt nevét. Irán a hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre. Itthon holnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Zápor, zivatar csak elszórta lehet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért. Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4%, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Tagadták bűnösségüket a 2022-ben a 6. kerületi Jókai utcában történt házfalomlás ügyében indult büntető eljárás vádlottjai a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a per előkészítő ülésén. A balesetben a Budapesti Operettszínház egyik táncművésze maradandó fogyatékosságot okozó sérülés szenvedett. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik. A hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk, a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. A hormuzi szoroson nemzetközi jog biztosítja az áthaladást, de Irán a harcok kitörése óta korlátozza a forgalmat, miközben az amerikai haditengerészet több irán kikötőt is blokkád alá vont. Véget ért a TUSZ dráma a németországi Zinszig városában, miután a rendőrség különleges egységei behatoltak az érintett bankfiókba. A hatóságok megerősítették, hogy a két TUSZ, aki közül az egyik egy pénzszállító autósofőrje volt, sértetlenül kimenekítették az épületből. Az elkövetőknek azonban sikerült elmenekülniük a helyszínről, így a városban és a környékén jelenleg is nagyszabású hajtóvadászat zajlik. A rendőrség helikopterekkel és kutyás egységekkel keresi a gyanúsítottakat, a belvárost pedig továbbra is zárva tartják a nyomozati munkálatok idejére. Végül az időjárásról. Napos, fátyol felhős, kora nyárias idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok idején megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap napközben 21-27 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: A fővárosban akadozik az előrejutás a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé a közös csomópont előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lencit között a rendezvény előkészületei miatt, majd 11 órától a hétvégére lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Tart a felújítás a 4. kerületben a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell számítani a Lőrinc utcától a Tél utcáig, valamint a Tél utcától az Árpád útig. A rendezvények miatt szombat reggel 9 órától a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között vasárnap délutánig. Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
6: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
7: Nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez itt a Jazzy, és benne a Funky Feeling. Prince-tel kezdünk, és ez a Kiss. Aztán jön Robert Palmer-től az Addicted to Love. Aztán az Andrea True Connection-től a What's Your Name, What's Your Number, illetve a végén Rönés Angelától a Save Your Love.
8: 8. stúdióalbuma forog Prince-nek, a Parade 1986-ból, egészen pontosan 1986. február 5-én került a boltokba.
7: Hozzáteszem, nekem minden idők szerintem legjobb Prince albuma volt ez.
8: Tényleg?
7: Igen.
8: Na, hát ehhez persze ismerni kell az összes többit is. Én ezzel nyilván kicsit gyengébben állok, de nem is ezért vagyok itt a Funky Feelingben, hanem olyan dolgokért, hogy például elmondom azt önöknek, hogy a dalt, mert hogy a Kiss-t, az például Tom Jones is ugye híressé tette, eredetileg viszont a Maserati nevű zenekarnak írta Prince.
7: Csak annyira jól sikerült.
8: Hogy... amelyet szintén alapított, de aztán visszavette tőlük.
7: Igen.
8: Visszavette tőlük, ezt mert nem volt elégedett. Srácok. Nem volt elégedett a funky hangzással, amit alátettek, így aztán visszavette, és hát hoztam nyilván néhány érdekességet Prince-ről. A When Doves Cry című 84-es slágere az első toplistás R&B dal, amelyben nincs basszus gitár, vagy bármilyen basszus alap.
7: Uh-huh. Igen, uh-huh. Egyébként mert szóló gitáron játszanak, de jó mély hangukat, tehát hogy igen, de nem kellett hozzá külön basszus gitár.
8: Ennyi. Aztán az is egy nagy igazság, hogy a Bengalsnek az egyik leghíresebb dalát, Manic Monday-t is ő írta.
7: Hát meg Sinead O'Connornak a Nothing Compares to You-t.
8: Aztán ugye Minneapolisban, ott volt a háza, ott is hunyt el, a pincéje állítólag tele volt kiadatlan felvételekkel és szerzeményekkel, egyes becsülések szerint akár a következő évszázad során minden évben új albumot adhatnának ki belőle. Annyira sok dal volt, és hát Prince ugye nem egy felvett név, hanem valóban ez volt a keresztneve, Prince Rogers Nelson, ez volt a hivatalos név.
7: Na jó, akkor még egyszer Prince és a Kiss, aztán Robert Palmer és az Addicted to Love, Andrea True Connection-től a What's Your Name, What's Your Number, illetve a Rönés Angelától a Save Your Love.

0: Itt a Jazzin már is folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixingben Prince, Robert Palmer, az Andrea True Connection, illetve René és Angela egy-egy felvétele szólt, és akkor itt a folytatás. Brian Ferry, Let's Stick Together, aztán Donna Summer és a Bad Girls, aztán érkezik majd a Disco Incorporated-től a Lovely Day, ugye ez Bill Withers klasszikusa, illetve végén a Moodynától a Strawberry Jam.
0: Donna Summerről szeretnék majd beszélni.
1: De jó, örülök neki.
0: 1979-es dalát választottad, a Bad Girls, ez 8. albuma és 3. dupla albuma volt az énekesnőnek, 5-szörös Grammy-díjas művészről beszélünk. Eredeti neve LaDonna Adrienne Gaines. 1970-es évek legsikeresebb diszkó királynője volt, amiben nagy szerepet játszottak állandó szerzői Giorgio Moroder és Patti Bellott. 68-ban jelent meg az első kislemeze, 74-es debütáló albuma a Ladies of Night is jelezte, hogy hát bizonyít új sztár tűnt fel a könnyű zene horizontján. Aztán ugye jött a Love to Love You Baby 75-ből, ami kicsit erotikus témájú volt.
1: Nem kicsit.
0: Igen, és hát ez vallásos meggyőződésével nehezen összeegyeztethető volt ez a szexi imázs, úgyhogy ezzel aztán neki volt is később több problémája. Viszont ami érdekesség vele kapcsolatban, hogy a diszkoműfaj hanyatlásában sem került feledésbe, mint sok más kortársa. A 80-as, 90-es években, sőt még az új évezredben is szerepelt a slágerlistákon.
1: Hát Donna Summer fogalom volt, azt nyugodtan kimerem mondani. Gyakorlatilag ő volt az első igazi nagy diszkó királynő, és ő volt az, akinek rengeteg slágere született, tehát más diszkó királynőknek is voltak slágerek. Például Gloria Gaynor-nak is volt 3-4-5, de Donna Summernek ennél nagyságrendekkel több.
0: Hallgassuk!

0: Ez itt továbbra is a jazzy, és benne a funky feeling. Előző mixemben Brian Ferry-től szólt a Let's Stick Together, aztán Donna Summer-től a Bad Girls. Disco Incorporated játszott a Bill Withers klasszikusát, a Lovely Day-t, illetve a végén a Moodyana játszotta a Strawberry Jam-et. Folytatásban. Elsőként Diana Ross és az I'm Coming Out. Aztán Frank Ferris-től a Club 44. Gwen Guthrie-től az Ain't Nothing Going On By Durant, illetve Lenny Kravitz-től a Low.
1: Diana Ross, I'm Coming Out. Ez a Chic alapítója, Bernie Edwards és Nile Rodgers közös szerzemény, 1980. augusztus 22-én jelent meg, és hát ugye most...
0: Az első meleg himnusz, mondjuk ki.
1: Igen, és 2021-ben Rodgers egy TikTok videóban, ugye most mindenhol ez hasít, ez a közösségi média forma, szóval egy TikTok videóban elismerte és megerősítette, hogy a dalt valóban eredetileg az LMBTQ közösségnek szánták New Yorkban. Így nyilatkozott: egyik este elmentem egy klubba az aranyozott szőlőbe, és észrevettem, hogy legalább 6 vagy 7 Diana Ross imitátor van, ezért kimentem, hogy felhívjam Bernardot, és azt mondtam, tudod, Diana Ross tisztelik a melegek. Ha Diana Rossnak írnánk egy dalt I'm Coming Out címmel, az ugyanolyan erővel bírna, mint Tom Jones Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Másnap találkoztunk a stúdióban, és elkészült a dal.
0: Egész jól sikerült, hallgassuk meg.

0: Itt a Jazzin már is folytatódik a Funky Feeling Bárány Annácskával és Suri Imrével.
1: Így köszönjük szépen. Diana Rosszól szólt az I'm Coming On, aztán Frank Felix-től a Club 44, Gwen Guthrie-től az In Nothing Going On But The Rent című felvétel, itt a végén Lenny Kravitz-től a Low. A folytatásban elsőként Bobby Womack és az It's My Party Time, aztán Shapeshifter-től a Try My Love, de a Doug Willis-től a Doug's Disco Theme.
0: 1978-as dalát választottad Bobby Womacknek, It's My Party Time 11. lemezéről szól majd. A dalszerzők Don Davis és Willis Caulfield. Womack zenei karrierje ugye az 50-es években kezdődött, gyerekként családi zenekar, és később, ami érdekesség az ő élete vonatkozásában, az ugye Sam Cooke bandája, ahol háttérgitáros volt, és hát ez már csak azért is érdekes Sam Cooke, mert hogy 1965. február 26-án, egészen pontosan 77 nappal Sam Cooke halála után, a 20 éves Womack és Cooke özvegye a nála 10 évvel idősebb, tehát 30 éves Barbara Cook házasságot akartak kötni Los Angelesben. Tehát, hogy olyan túl sokáig nem gyászolták. Egyébként ugye hát ezt érvénytelenítették, illetve elutasították már magát a kérelmet is, mert Womack még 21 év alatti volt, úgyhogy szülői engedély kellett volna a házasságkötéshez, tengeren túlon vagyunk, tehát ott nem 18 év. Végül aztán március 5-én, 21. születésnapja után össze is házasodtak, viszont a testvérei és a közönség is Bobby Womack ellen fordult, sőt, Sam Cooke családja is feldühödött.
1: Később hát ez nem volt egy elegáns tépés.
0: Később azt állította, hogy kezdetben csak az özvegy mellé akart állni, megvigasztalni.
1: Jól sikerült.
0: Megvigasztalta, én is így
1: na,
0: érzem.
1: Akkor Bobby Womack, Shapeshifters, illetve Doug Willis egy-egy felvételen állom. Now I'm gonna tell you before we get started, we ain't got no room.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
2: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hofi 90.
4: Jól hallottátok! A Cotton Club Singers az én dalaimmal május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban.
3: Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n és személyesen a Broadway jegyirodában.
4: Na, no, még én is elérzékenyülök.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
5: Holnap megalakul az új országgyűlés. Közben nyilvánosságra hozták az új igazságügyi miniszter jelölt nevét. Irán a Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre. Itthon holnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Zápor, zivatar csak elszórtan lehet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt, délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért. Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4%, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Tagadták bűnösségüket a 2022-ben a 6. kerületi Jókai utcában történt házfalomlás ügyében indult büntető eljárás vádlottjai a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a per előkészítő ülésén. A balesetben a Budapesti Operett Színház egyik táncművésze maradandó fogyatékosságot okozó sérülés szenvedett. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik. Hamarosan zárul a fűtési időszak, a főtáv felkészül a nyári karbantartásokra, fejlesztésekre, közölte a társaság. Azt írták, hogy még egy hétig tart a hivatalos fűtési időszak, de a tartósan enyhe időjárás miatt a lakóközösségek távhőfelhasználása már minimálisra csökkent. A főtáv korszerű rendszereiben ugyanis a hőmérséklet függő automatikus szabályozásnak köszönhetően az épületekben lévő hőközpontok a külső hőmérséklet emelkedésével kikapcsolnak, megakadályozva ezzel az épületek túlfűtését. A budapesti közművek idén a fővárosi távhőrendszer karbantartására csaknem 1,5 milliárd forintot, míg szinten tartó és fejlesztő beruházásokra összesen mintegy 7 milliárd forintot fordít, teszik hozzá. A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk, a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. A Hormuzi szoroson nemzetközi jog biztosítja az áthaladást, de Irán a harcok kitörése óta korlátozza a forgalmat, miközben az amerikai haditengerészet több irán kikötőt is blokkád alá vont. Napos, fátyol felhős, kora nyárias idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok idején megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap napközben 21-27 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra! Jazzy zene!
6: Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék! Funky Feeling most a Jazzin!
7: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.

0: Nagyon kellemes jó estét kívánok, ez itt továbbra is a Jazzy és benne a Funky Feeling. Bárány Annával, Súri Imrével, illetve a legjobb funky muzsgákkal. Előző mixingben az Electro Deluxe-szal kezdtük, és ez volt a Smoke. Aztán Michael Jackson-szal forgott a Liberian Girl, Seductive szóltól az Ain't Nobody, illetve Prince-szal az Alphabet Street. Na, a folytatásban. Elsőként Four Taps és a Loco in Acapulco, ugye ez egy filmzene szerepelt a Cocktail című filmben. Aztán jön Sky-tól a Here's to You, illetve Jasper Street Connection-től a Till I Find You.
1: Éppenséggel a Cocktailban is szerepelhetett volna, de nem ott szerepelt, hanem a Busterban.
0: Lehet.
1: Phil Collins írta, ugye ő is a producer, és egyébként ebbe a Buster című filmben Phil Collins is a főszereplő, de menjünk a Four Taps-ra, ami egy detroiti vokál kvartett, és a Motown hangzás egyik jeles képviselője, és ez jelentősen segített meghatározni, vagy fókuszba helyezni a város, mármint, hogy Detroit Motown hangzását a 60-as években. A Four Ames néven alapított csapat, Lewis Taps, Abdul Duke Fakir, Renaldo Obi Benson és Lawrence Payton több mint 4 évtizeden át maradtak együtt. 53-tól 97-ig léptek fel, anélkül, hogy személyi változás történt volna.
0: Ez egy nagyon nagy dolog.
1: Ami egyébként nagyon érdekes még, hogy Stubbs egy bariton. Ő volt az énekes, vagy a főénekes, pedig a legtöbb korabeli férfi és vegyes énekegyüttesben ugye a tenorok voltak elől.
0: Így van.
1: Four Taps.
0: Four Taps, Locke, Acapulco, Sky, Here's the You, Jasper, Sweet Connection, Till I Find You.

0: Itt a Jazzin már is folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixében elsőként a Four Taps-tól szólt a Lokoinak a Pulko, és ahogy az Anácskától megtudtuk, több mint 40 évig ugyanabban a felállásban szerepeltek, ez egy óriási dolog. Utána követte,
0: hát ezt követte körülbelül így, nem? Így, így, tehát, ezt követte
1: Skysel a Here's to You, utána Jasper Sweet Connection a Till I Find You. Na, a folytatás. Elsőként a brit tehetségkutató nyertes Lisa Stansfieldtől szól majd a Real Thing, aztán Chaka Chas-tól a Jungle Fever, a Flow Dynamics-tól a You Pin the Party, illetve Trombone Short-tól a Justice.
0: Lisa Stansfield 97-es dalát választotta im, és valóban, ahogy mondtad, 1980-ban kezdődött az ő karrierje, amikor is megnyerte a Search for a Star című énekversenyt, ezután persze feltűnt tévéműsorokban, megjelent első kislemeze, és Stansfield, valamint Ian Devaney és Andy Morris közösen megalapították a Blue Zone-t 1984-ben, számos kislemez, nem tudom, de hát aztán mégiscsak valahogy ez az önálló színpadra állás lett a sikeres, és hát éveken át tartó barátság után bizony Ian Devaney eljegyezte Lisa Stansfieldet, 98. július 25-én össze is házasodtak.
1: Ez milyen szép történet.
0: Ilyen.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Funky Feeling, Bárány Annával, Suri Imrivel. Előző mixünket Lisa Stansfield muzsikájával kezdtük, ez volt a Real Thing. Aztán érkezett Chaka Chastól a Jungle Fever. Ezt követte a Floyd Dynamics-tól a UP in the Party, illetve a legvégén trombon sortitól szólt a Justice. Az utolsó mixünkben összesen három dal van, de három milyen dal. Másoként Karen Young-tól a Hot Shot, aztán Spencer Morales-ről az I Need You Love, illetve a The Love Project-től az I'm in Love.
1: Karen Young, Hot Shot 1978, az énekesnő debütáló, vagy hát egészen pontosan egyetlen lemezén jelent meg ez a bizonyos dal. 2007-ben közel 30 évvel az eredeti megjelenés után, 16 évvel Young halála után, a Max Rox Music kiadta a Hot Shot The Karen Young Rehit,
2: Így
1: című változatot, ahol az eredeti ének hangsávot használták fel, és Karen Young indokolatlanul fiatalon 39 évesen hunyt el 91-ben.
0: Sajnáljuk, azóta is szerintem azért neki lehetett volna egy jó visszatérése. Na jó, akkor még egyszer Karen Young, Spencer Morales, illetve a Love Project egy-egy felvétele. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, találkozunk egy hét múlva.
1: Legyen így, jó ét! Na!

0: Backpack keddenként a Jazzy Business Classban. Beszámolunk a hazai és külföldi turizmus aktuális helyzetéről.
1: A Backpack rovat együttműködő partnere a Hotel Karos Spa Kft. A Hotel Karos Spa üzemeltetője. www.karos-spa.hu, ahol a wellness csak a kezdet.
0: Hírek a Jazzin.
2: Holnap megalakul az új országgyűlés. Közben nyilvánosságra hozták az új igazságügyi miniszter jelölt nevét. Irán a hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre. Itthon holnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Zápor, zivatar csak elszórtan lehet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt, délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért. Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4%, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Tagadták bűnösségüket a 2022-ben a 6. kerületi Jókai utcában történt házfalomlás ügyében indult büntető eljárás vádlottjai a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a per előkészítő ülésén. A balesetben a Budapesti Operettszínház egyik táncművésze maradandó fogyatékosságot okozó sérülés szenvedett. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik. Hamarosan zárul a fűtési időszak, a főtáv felkészül a nyári karbantartásokra, fejlesztésekre, közölte a társaság. Azt írták, hogy még egy hétig tart a hivatalos fűtési időszak, de a tartósan enyhe időjárás miatt a lakóközösségek távhőfelhasználása már minimálisra csökkent. A főtáv korszerű rendszereiben ugyanis a hőmérséklet függő automatikus szabályozásnak köszönhetően az épületekben lévő hőközpontok a külső hőmérséklet emelkedésével kikapcsolnak, megakadályozva ezzel az épületek túlfűtését. A budapesti közművek idén a fővárosi távhőrendszer karbantartására csaknem 1,5 milliárd forintot, míg szinten tartó és fejlesztő beruházásokra összesen mintegy 7 milliárd forintot fordít, teszik hozzá. A hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk, a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. A hormuzi szoroson nemzetközi jog biztosítja az áthaladást, de Irán a harcok kitörése óta korlátozza a forgalmat, miközben az amerikai haditengerészet több irán kikötőt is blokkád alá vont. Napos, fátyol felhős, kora nyárias idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok idején megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap napközben 21-27 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra! Jazzy zene! Yeah!

megkésve bár, de törve nem. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ha még nem volt elég a Jazzkovácsból délután a Happy Hours-ban, akkor most még hallhatnak egy kicsit. Beköszönünk végre a helyszínről, a Momleroyból, ahol 64-szer is Get Funky Party. Megvan az a rossz szokásunk, hogy megtartjuk a bulit, ez éppen a Bad Habit, Jenny Burton-től, aztán egy különleges Michael Jackson remix-el megyünk tovább, és hát önök élvezhetik azt, ami éjfélig történik, ami pedig utána van, az ugyebár itt is marad a Momleroyban. De még lehet érkezni.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hofi 90.
2: Jól hallottátok! A Cotton Club Singers az én dalaimmal május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban.
1: Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n és személyesen a Broadway jegyirodában.
2: No, még én is elérzékenyülök.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Holnap megalakul az új országgyűlés. Közben nyilvánosságra hozták az új igazságügyi miniszter jelölt nevét. Irán a Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre. Itthon holnap sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet. Zápor, zivatar csak elszórtan lehet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt, délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért. Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Tagadták bűnösségüket a 2022-ben a 6. kerületi Jókai utcában történt házfalomlás ügyében indult büntető eljárás vádlottjai a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a per előkészítő ülésén. A balesetben a Budapesti Operett Színház egyik táncművésze maradandó fogyatékosságot okozó sérülés szenvedett. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik. Hamarosan zárul a fűtési időszak, a főtáv felkészül a nyári karbantartásokra, fejlesztésekre, közölte a társaság. Azt írták, hogy még egy hétig tart a hivatalos fűtési időszak, de a tartósan enyhe időjárás miatt a lakóközösségek távhőfelhasználása már minimálisra csökkent. A főtáv korszerű rendszereiben ugyanis a hőmérséklet függő automatikus szabályozásnak köszönhetően az épületekben lévő hőközpontok a külső hőmérséklet emelkedésével kikapcsolnak, megakadályozva ezzel az épületek túlfűtését. A budapesti közművek idén a fővárosi távhőrendszer karbantartására csaknem 1,5 milliárd forintot, míg szinten tartó és fejlesztő beruházásokra összesen mintegy 7 milliárd forintot fordít, teszik hozzá. A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk, a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. A Hormuzi szoroson nemzetközi jog biztosítja az áthaladást, de Irán a harcok kitörése óta korlátozza a forgalmat, miközben az amerikai haditengerészet több irányítása kikötőt is blokkád alá vont. Napos, fátyol felhős, koranyárias idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok idején megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap napközben 21-27 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra! Jazzy zene! És most! Folytatódjon az élő közvetítés a Get Funky Partiról!

Ez itt a Jazzy, és benne majdnem azt mondtam, hogy a Happy Hours, de sajátos boldog órák jönnek innentől kezdve egészen hajnali 2 óráig. Itt a Momlerojban a 64. Get Funky Partin vagyunk itt egyre többen. Még melegítgetünk egy kicsit, egy korábbi program miatt mi is később kezdtünk, de ráteszünk, hogyha arról van szükség. Ehhez az kell, hogy mindenki ide érjen, aki elindult, és közben mondjuk hallgassa a bemelegítő szettet, amelyben most egy olyan muzsika szól, amit ritkán szoktunk játszani, de hozzátesz a hangulathoz. Ez a Fine Young Cannibals.

Hölgyeim, elsősorban hölgyeim, akiktől mindig beindul a buli, ezt a rádióhallgatók nem látják, de ahhoz ide kellett volna.

Vannak dolgok, amiket már dobalapról is fölismer a család. Ez?

amelyikben ez a dal is benne van. És Germany fia játsza benne a királyt. Nem baj, ha nem láttátok. Majd megnézzük, de most jön a zene. Michael? Ekkora zene. És ez a hang, figyelj! Azt mondja, hogy...

0: hajni, nem leállni. Gondolkodni. Aretha Franklin.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Koranyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot. Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. És most folytatódjon az élő közvetítés a Get Funky Partyról.

Olyan meleg van, hogy dukál a latin. Aki pedig a rádióban hallgat minket és erre jár, meg éppen befér, itt vagyunk a Mumlorojban 64-szer. Na most figyelj, ha volt outro lugár, akkor jöhet egy kis mambó.

A lányok nem éltek, ők nem járhattak. De a fiúk igen, és ők hallották ott ezt a dalt nagyon sokszor.

azért jó a Get Funky Peti, mert olyan zenéket kérnek az emberek, hogy... Na, mindjárt összekeverjük. Szóval nem akarja összekeverni magát a dal, de majd én. Végül is bakelitről digitalizálva. Képzeljétek, ezt kérték tőlem az előbb. Várjál. Mi?

azért egy xilofonos részt a fiatalok kedvére, hogy tudják, hogy honnan jön a zene. Azt azért hagyunk.

Ekkora zene. Figyeld a basszust!

aki bújt, aki nem. Lehet, hogy már megy a reklám, tök mindegy, nem? Mi bulizunk, figyeljetek csak! Szeretem a teátrális kezdést. Nem ismerheted. Kizárt dolog, hogy felismerd ennyiből. Jön a gitár, figyelj! Első termék elhelyezés. Aztán Gucci, Viarucci, Sister Sledge,

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Koranyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró három utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot. Napos, fátyol felhős koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúl alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, elmúlt éjfél, kezdődik a Jazzy Night. Üdvözlöm Önöket, Érepkényi Dóra vagyok. Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor közös dala, a Latin Queen fog érkezni nem soká. Tátrai Tibor Liszt Ferenc díjas magyar gitáros, zeneszerző és érdemes művész, a Tátraiben alapítója. És Belau, valamint Molay közösen a Home jön most kezdésnek. A Belau egy fonogram díjas budapesti downtempo elektronika tip-hop és chillwave formáció. Több nagy lemezt megjelentettek eddig már, és alapvető koncepciójuk, hogy dalaik során különböző női énekesekkel dolgoznak együtt a világ minden tájáról.

Önök a Jazzy-t hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Night. Big Bersi Triótól jön a Lazy Sunday, azaz Bérces Viktor zenekara, amiben az angol művész neve szerepel. És Horváth Ákos, valamint Bársony Bálint közösen a Jazzy Holiday jön most kezdésnek. Bársony Bálint artisztus és fonogramdíjas szaxofon művész, zeneszerző, aki több mint 10 évig a pop zenében alkotott. Ezután létrehozta barátjával Juhász Attilával a Sunshine Jazz zenei világot. 2010-ben a Magyar Music Awards-on el is nyerték a legjobb jazz album díjat, és lemezük a megjelenés napján platina lemez lett.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Night. A Doja Atmosphere egyik dalát, a Walkaway-t fogom hozni. Egy zenei projekt, amely számos stílust és nagyszerű zenészekkel való együttműködést ölel fel. Sárik Péter triótól is jön egy dala, legyen egy dala, ami mindig a végén van. A jazz zongora művész 2007-ben alapította saját zenekarát, több lemezt megjelentettek már. És Dömbalájától kezdünk a Music Factory-val. A zenekar nevét New Orleans nemzeti ételétől kölcsönözték, mert a New Orleans-i hagyományos zenéből táplálkozik, arra az autentikus hangzásra törekszik. A felvétellel kívánok önöknek további kellemes éjszakát. Az elmúlt órában a Jazzy Nightot és Repkényi Dórát hallották. Viszont hallásra!

0: Jazzy.
1: Jazzy.
0: Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Koranyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot. Napos, fátyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Koranyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy államiskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot. Napos, fátyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazz Season.